Adásunk első órájában Rachmaninov zenéjét hallhattuk. A második órában a nap áhítata fog elhangzani, majd kalendárium és névnap köszöntő következik. Tartsanak velünk a továbbiakban is!

0: pereg, pereg.
1: Homokóra.
2: Szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat. Sereseniku Alíz vagyok, és köszöntöm az Ágnusz Rádió hallgatóit hajnalban, homokóra műsorunkban. Hangolódjunk rá az előttünk álló órákra, és csendesedjünk el egy pillanatra. Következik napi áhítatunk, de előtte hallhatják Szabó Magda magyar író és költő gondolatát a mai napra. Az élethez kétségtelenül kell bizonyos emberi méltóság és fegyelmezettség, és az is, hogy az ember normálisan reagáljon arra, ami éri, mindig tudva, mi igazán baj, és mi csak bosszúság.

Mai elhajítatunk címe: Segíts a hitetlenségemben. De ha valamit tehetsz, légy segítségünkre, könyörülj rajtunk. Jézus pedig ezt mondta neki: ha tehetsz, minden lehetséges annak, aki hisz. Márk evangéliuma 9. fejezetének 22-től 23-ig terjedő verse. A következőkben Iván Esteban Valle del Cauca, Kolumbiából származó testvérünk gondolatait tolmácsolom.

Néhány hónapja megpróbáltam rendezni az adósságomat, közben ellopták az autómat, és a biztosítás nem fedezte a kárt. Frusztrált és kétségbe esett voltam, mivel nem állt rendelkezésemre elegendő forrás ahhoz, hogy mindent ki tudjak fizetni. Imádkoztam segítségért, hogy hogyan oldjam meg a dolgokat, de azt hittem, én vagyok a felelős, és elfordultam a gondviselő Istentől. Egy nap a néma lélektől megszállt fiúról olvastam, Márk evangéliuma 9. fejezetében. Jézusnak az apához intézett válaszára összpontosítottam. Minden lehetséges annak, aki hisz. E szavak mélyen megérintettek. A frusztrációm lelki vaksághoz vezetett, és nem hittem abban, hogy Isten kezében van az irányítás. Abban a döntő pillanatban azonban kezdtem megérteni, hogy a pénznél is nagyobb problémám a hitetlenségem volt. Ez egy új megvilágítást adott, és a fiú apjának szavait kezdtem ismételgetni. Hiszek, segíts a hitetlenségemben. Többet imádkoztam, és a következő héten már kezdtem jobban érezni magam a körülményeimmel kapcsolatban. A nehéz helyzetek és megpróbáltatások hozzátartoznak az életünkhöz, és ezekben is megerősíti a hitünket Isten. Imádkozzunk. Köszönjük, mennyei atyánk, hogy szeretsz minket. Segíts a hitetlenségünkben, és növeld a hitünket. Amen. Az élet kihívásai lehetőségek a hitem megerősítésére, hangsúlyozza a mai napi áhítatunk szerzője, Iván Esteban, Valle del Cauca, kolumbiai testvérünk. Ma imádkozzunk azokért, akik egyedül próbálnak szembenézni a kihívásokkal.

Most pedig pörgessük vissza a képzeletbeli kalendárium lapjait, és nézzük meg, milyen érdekes események, évfordulók és jeles napok fűződnek a mai dátumhoz.

2017. október 14-e, az év 287. napja a Gergely naptár szerint, szökőévben a 288. nap, az évből még 78 nap van hátra. Tekintsük át a mai naphoz kapcsolódó fontosabb eseményeket, évfordulókat. Kezdjük a történelmi eseményekkel. 1235-ben Róbert esztergomi érsek Székesfehérvárot magyar királlyá koronázza Béla királyfit, negyedik Béla néven. Negyedik Béla, második András magyar király és első felesége Gertrúd magyar királyné második gyermeke. Az ő nevéhez fűződik az ország tatárjárás utáni újjáépítése. Őt tartják Budavár alapítójának. 1604-ben Eszterházy Károly megalapítja az Egri liceumot. 1809-ben első Ferenc osztrák császár aláírja az 5. koalíciós lezáró schönbrunni békeszerződést. A békét azután írták alá, hogy Ausztria Napóleon ellenes háborúja elbukott. A békekötés után egy ideig szoros volt a kapcsolat Franciaország és a Habsburg birodalom között. 1912-ben Theodore Roosevelt amerikai elnök ellen merényletet követnek el kampánya közben. Beszédét lőtt sebével is megtartja. 1933-ban Adolf Hitler bejelenti, hogy a német birodalom kilép a népszövetségből. 1964-ben Martin Luther King Nobel-békedíjat kap.

A magyar romantikus festészet jelentős alakja. 1927-ben látta meg a napvilágot Sir Roger Moore, angol színész, James Bond egyik megformálója. 1942-ben jött a világra Nádas Péter, magyar író, drámaíró, esszéista. 1986-ban kezdte el az életútját Gercsák Balázs, magyar úszó.

Hallgassuk meg, hogy kik azok a személyek, akik ezen a napon fejezték be a földi útjukat. 1243-ban meghalt Szilézia Hedvig, Szilézia védőszentje. 1900-ban elhunyt Erkel Sándor zeneszerző, karmester, Erkel Ferenc fia. 1953-ban eltávozott Szőkefalvi Nagy Gyula matematikus, egyetemi tanár. 1976-ban halt meg Borbás Gáspár labdarúgó. 1981-ben adta vissza lelkét a teremtőjének Huszárik Zoltán filmrendező, grafikus művész.

0: Ennyi fért mára a kalendáriumunkba, most pedig térjünk át a mai nap ünnepeltjeire. Lássuk, kiket köszönhetünk ma a naptárban, és kiknek küldhetünk egy-egy jó kívánságot.
1: Október 14-én Helén, Lívia, Ilma, Beatrix, Alán, Domos, Krizanta névnapokat ünneplünk. Lássuk, honnan származnak ezek a nevek. A Helén, a Heléna angol és francia formájából származik, illetve magyar becézőjéből. A Lívia a Livius férfi névnői párja, amelynek jelentése tisztázatlan, talán ólomszürke, kékes, vagy irigy rossz akaratú. Az Ilma, Vörös Marti Mihály név alkotása a Csongor és Tünde című mesedrámában. Valószínűleg az Ilona és a Vilma rövidítése. Finn név is. Ez szintén 19. századi névalkotás, a jelentése levegő, íg, világ. A Beatrix latin eredetű név, jelentése boldogító, boldogságot hozó. Alán kelta eredetű angol névből származik. A Domos a domonkos, domokos, rövidült, kicsinyítőképzős származéka. A Krizanta görög latin eredetű név, a Krizantusz férfi név női párja. Jelentése Margit virág, aranyvirág, margaréta. Köszöntünk tehát október 14-én minden Helén, Lívia, Ilma, Beatrix, Alán, Domos és Krizanta nevű hallgatónkat. A következő dal szóljon nekik, illetve mindazoknak, akik a mai napon születésnapjukat ünneplik, vagy életük más fontos eseményére emlékeznek. Isten éltesse őket!

0: Doobsy Brothers Company Úszom a napfelé című dalával. Isten éltesse őket. Most pedig keresztény élet, felekezet közé rovatunk múlt keddi ismétlését sugározzuk Szecsődi Árpád szerkesztésében.
1: Keresztény élet. Keresztény élet. Felekezet közi magazin.
2: Békesség Istentől, szeretettel köszöntöm a rádió hallgatóit. Keresztény élet rovatunk tartalmából. Isten üzenete Jakab apostol levele második fejezetének a 18. verse alapján szól. Ma hozzánk Makai László, a magyarországi maklári református egyházközség lelkipásztorának áhítatán keresztül. Ezt követően a Hitmozsák sorozatunk mai részében Berke Krisztina Ágnes, a Creative Food Lab főzőműhely marketing menedzsere mesél arról, hogyan vált számára a családban megélt hit személyes hitté. Gyermekkori emlékein, egy fontos bibliai igén és a hiteles példamutatás kérdésén keresztül beszél arról is, mit jelent ma keresztényként jelen lenni a fiatalok között. És most hallgassuk meg Isten hozzánk intézett üzenetét az ő igéjén keresztül.

iskola lelkésze, a maklári és egerszaluki gyülekezetek lelki pásztora. Isten hozzánk Jakab apostol leveléből, a második fejezetből, a második fejezetnek a 18. és következő verséből szól hozzánk. Mondhatja valaki azt is, neked hited van, nekem meg cselekedeteim vannak. Mutasd meg nekem a hitedet cselekedetek nélkül, és én is meg fogom neked mutatni cselekedeteim alapján a hitemet. Ámen. Jakab apostol ma is segít számunkra, hogy mérlegre tegyük hitünket, és az abból fakadó életvitelünket pontosabban és tisztában lássuk. Előfordul, hogy vitába keveredünk másokkal, hogyha a kereszténység és a mi személyes kereszténységünk is szóba kerül, és bizony néha nagyon fájdalmas vádak, bántó igazságtalanságok, hamis kritikák is elhangozhatnak. Ne hagyjuk, hogy ezek elvigyék a fókuszt arról, ami igazán számít, vagyis arról, hogy Istennek mi tetszik, és mi nem tetszik. Könnyű elfelejteni néha, hogy Isten látja a szívünk szándékait is. Ahogy tegnap mondtam, a hajlandóságot. És nem csak, hogy látja, de értékeli is. Az Istennek tetsző élet nem lehetetlen vállalkozás, de komoly veszély az ezzel kapcsolatban önelégültség, mely szintén ott sündörök körülöttünk. Az Isten iránti teljes szeretet megnyilvánult tettekben is, ez egyértelmű. De mit válaszolnánk, ha most megkérdezném mindannyiukat, vajon mi válogatjuk meg, hogy mikor és milyen tettben nyilvánul meg? Ki irányába, és kit hagyunk ki ebből, vagy a Szentléleknek engedelmeskedünk? Ha alkalmanként mutatjuk ki a hitünket, ha alkalmanként valljuk meg azt, vagyis megválogatjuk az alkalmakat és időket, akkor hasonlóvá válhatunk azokhoz, akik ellene akarnak állni Isten mindenek felett való hatalmának és jóságának. Nem akarják azt elismerni. Pedig mi élő példái vagyunk annak, hogy 2026-ban is érvényes a Zsoltár idézet, érezzétek és lássátok, hogy jó az Úr. Boldog az az ember, aki ő benne bízik. Ne rejtsük el ezt a boldogságunkat, se ma, se holnap. Senki elől. Ámen. Imádkozzunk. Köszönjük Istenünk, hogy Te látod a mi hitünket, látod a bizonytalanságainkat, és meghallgatod az imát, amit a tanítványok is mondtak egyszer, növeld a mi hitünket. Segíts, hogy összhang legyen, szívből jövő összhang, gondolataink, szavaink és tetteink között. Ahogy kérjük, növeld a hitünket, úgy kérjük, segíts igazán, őszintén jót tenni, segíts hitelesnek lenni. Ma, holnap és minden időben.

Isten üzenete az elmúlt percekben Makkai László, a Magyarországi Maklári Református Egyházközség lelkipásztorának áhítatán keresztül szólt hozzánk, a Jakab apostol levele második fejezetének a 18. verse által.

Műsorunk folytatásában a Hitmózsák sorozatunk mai részében Pilbárt Kincső készített interjút Berke Krisztina Ágnessel, a Creative Food Lab főzőműhely marketing menedzserével, aki gyermekkori hitélményeit, családi gyökereit és a hit mindennapi megélésének kihívásait idézi fel. Vajon hogyan találkozhat a gyermekként örökölt hit a személyes felnőtt meggyőződéssel? És mit jelent ma a közösségi média és a mindennapi rohanás világában önazonosan követni Krisztust? Tartsanak velünk, mert egy nagyon őszinte, mély utazás következik a hit, a gyermekkori emlékek és a generációkon átívelő lelki örökség világában.

0: A Hitmorzsák mai részében Berke Krisztina Ágnes, a Kreatív Food Lab főzőműhely marketing menedzsere idézi fel gyermekkori hitélményeit. Hogyan kerültél kapcsolatba Istennel, mi az a legelső gyermekkori emléked, ami Istenhez kapcsolódik?
1: Erre a kérdésre, vagy ha egy hasonló kérdéssel találkozok, akkor mindig azért nagyon nehéz válaszolni rá, mert nagyon könnyű válaszolni rá. Ugyanis egy olyan családban nőttem fel, ahol a hit és a hit megélése az egy mindennapi gyakorlat volt. Édesanyám lelkész családból származik, de nem emiatt volt nyilván mindennapi gyakorlat a hit, mert ebből nem következik, hogy te még olvasol igét otthon, hogy lelkész családból származol, de édesanyám is egy megtért hívő asszony, és édesapám is egy ugyancsak hívő családból származik, ahol a szülei is mindennapi igét olvastak és imádkoztak, és ők fiatalon, még a kommunizmusban pont ezekben a tiltott, nehéz időkben, amikor a hitet nem lehetett gyakorolni, és akkor ők fiatalként így próbálták megélni a hitüket, akkor itt találkoztak ilyen underground alkalmakon, amennyire lehet titokba volt, vagy titokba szervezett keresztény táborokba ismerkedtek meg, és találkoztak, úgyhogy nekik ez egy meghatározó élmény is az életükben, hogy nehézségek ellenére megélni a hitet, és megkeresni annak a mindennapi gyakorlati kivetülését. Úgyhogy én egy ilyen családban nőttem fel, ahol a szüleimnek ez már nem volt kérdés, sőt, ugye az elején még én is a kommunizmusba kezdtem a pályafutásomat, és mi is úgy nőttünk fel, hogy még nagyon sokat hallottam ezekből a beszélgetésekből, vagy megtapasztaltam azt, hogy hát ez még nem egy elfogadott forma, ahogy a szüleim élnek, és az a hit gyakorlat, amit én otthon látok és tapasztalok, és amit a szüleim közvetítenek felém, az nem egy olyan dolog volt, ami mondjuk az osztálytársaimnak, vagy az ovistársaimnak értelmezhető lett volna, vagy amiről nagyon szabadon lehetett beszélni. Úgyhogy én is így kezdtem az életet, hogy ez egy alap, így élünk, de hogy ez nem mindenkinek adott, vagy nem mindenki fele egyértelmű. Ezek voltak az első találkozásaim magával a hittel és a megélt hittel, vagy a gyakorolt hittel. És akkor utána, hát kicsi voltam, elemi iskolás voltam, amikor bekövetkezett a fordulat, a forradalom, 89-es forradalom, és akkor utána hirtelen jött ez a nagy szabadság, és nagyon sok lehetőség is, amit hozott, és a szüleim maximálisan be is vetették magukat, és mindketten elkezdtek, amennyire tudtak az elején a munkájuk mellett, vagy a gyerekek mellett, azaz mellettünk, mert többen vagyunk testvérek, elkezdtek most már nyíltan táborokat szervezni, és keresztény missziós tevékenységeket végezni, úgyhogy nekem ez nagyon meghatározta a gyerekkoromat, hogy hirtelen izgalmas volt ez, hogy lehet most már, és akkor nagy konferencia szervezésekbe bevontak gyerekként is engem, tehát nekem volt egy ilyen elég erős megtapasztalt hitélményem, hogy milyen az, amikor hirtelen megélhető ez, és vállalható, és beszélhetsz embereknek most már nyíltan, és akkor az emberek elkezdenek tömegesen járni a rendezvényekre, és örülnek, hogy beszélhetnek a hitükről. És amihez nekem a személyes története, most két dolog jutott eszembe. Az egyik az, hogy pont ebben a nagyon forrongó időszakban egy adott ponton úgy rám nehezedett, és nyilván azért, mert hallottam is ezeket a dolgokat, és beszélgetést, igehirdetést, akár erről, vagy áhítatott magyarázatot, és így nagyon rám terhelődött, hogy ez egy dolog, hogy a szüleim hisznek, és egy dolog, hogy nekem is ez egy alap, és hiszem, hogy van Isten, meg hiszem, hogy van az Úr Jézus, és hiszem a megváltást, és ezeket a dolgokat hiszem, de valahogy rájöttem, hogy az, hogy a szüleimnek a hite, az még nem az én hitem. És ezt egy ilyen egész, tehát nem is tudom hány éves lehettem, de emlékszem arra, hogy így voltak ilyen napokig ilyen kis vívódásaim, ilyen 9-10 éves lehettem, és akkor tudom, hogy úgy felmentem az emeletes ágyra, és akkor ott oda kucorodtam, és így imádkoztam, és kértem Istent, hogy adja, hogy nekem is személyes legyen ez a hit, mert tudom, hogy a szüleim hitét nem örökölhetem, csak tanulhatom, lemásolhatom, de szeretném, hogy ez az én életemben is egy személyes történet legyen, és szeretném, ha a Jézus megváltás az rám is vonatkozzon, és akkor volt konkrétan, ez mai napig emlékszem, egy ilyen imádságom gyerekként, hogy szeretném, hogy az én megváltóm is legyen személyesen, ne csak a szüleimé. És az az élmény is nagyon megmaradt, hogy nem történt semmi wow élmény ezután, és nem történt semmi nagy változás, de valahogy úgy mindig vissza tudtam térni ez az imához, de akkor én ezt kértem Isten tőlünk, meg azt ígérte, hogy ha kérünk imába meg a dolgokat, és valahogy ettől a ponttól számítom, hogy akkor nekem is személyes a hitem, mert én ezt akkor elkértem Istentől. Egy másik ilyen hitélményem az egy picit korai bennél, az pont a forradalommal függ össze, amikor Vásárhelyen is voltak ezek a forrongások, is kimentek az emberek a főtérre tüntetni. 89. decemberében lehetett, vagy aztán ugye Vásárhelyen később is voltak még. és édesapám is kiment, és akkor mi otthon voltunk, és hallottuk, pedig nem voltunk túl közel a főtérhez, de hallani lehetett a fegyverropogásokat, és akkor így nagyon féltem, hogy elveszítem az édesapámat, és akkor egy ilyen nagyon, emlékszem, nagyon intenzíven, és így hosszasan imádkoztam, és egyedül is, persze anyukámmal is egy adott ponton, de utána mindenki végezte a dolgát, és izgult, és akkor emlékszem, hogy így itt magamba többször is imádkoztam, és kértem Istent, hogy védje meg az édesapámat, és hozza vissza.
0: Ha becsukod a szemed, és felidézel egy gyermekkori vallásórát, milyen első illat, hang, vagy tárgy, vagy akár vizuális kép jut eszedbe?
1: Nagyon érdekes, mert két külön világ jut eszembe. Két külön világhoz azt kell tudni, hogy édesapám evangélikus, és édesanyám református. És ők ilyen jó erdélyi hagyomány szerint meg is egyeztek, hogy a lánygyermekek az édesanya vallását követik, és a fiúgyermekek az édesapá vallását, és mivel három öcsém van, ők akkor evangélikusak lettek, luteránusok, és én lettem egyedül református édesanyám vallása szerint. És bár megőrizték ezt az erdélyi hagyományt, azt nem szerették volna, mint amúgy régen sok erdélyi család ilyen vegyes vallású házasságban felnőtt család gyakran gyakorolta, és még a nagyszüleim is gyakorolták, hogy a szülők külön jártak templomba, és az azonos nemű gyerekeket külön vitték. És bár a szüleim megőrizték ezt a hagyományt, de abban megegyeztek, hogy nem szeretnék, hogy a család két fele járjon, viszont mindenki azért ragaszkodott a gyülekezetéhez, ugyanek az lett a következmény, hogy egyik héten családostól a reformátusokhoz mentünk, és másik héten családostól az evangélikusokhoz mentünk a luteránus gyülekezetbe. És én amúgy meg ezt nagyon szerettem, azt gondolom, hogy gyerekként ez egy ilyen plusz élmény volt, hogy kétfajta vallásórára jártunk, ugye? Tehát jártunk az evangélikusokhoz vallásórára, és jártunk a reformátusokhoz. De akkor most visszatérve a kérdésedre, hogy becsukom a szemem, akkor mind a kettő megjelenik előttem. Az egyik az Szövérfi Melinda volt például az egyik vallás, talán én, de még Csihalmese nénire is emlékszem a Gecse utcából. A gyülekezeti terembe is tartottak vallásórát, de még emlékszem, hogy a templompadokba is, és az áporodott templomszakra is emlékszem. Viszont a gyülekezeti terembe, hogyha tárgyat kérdeztél, akkor ilyen nagy lepedő, rátapadt a bibliai történet. Színes figurák ki voltak vágva papírból, és a hátán ilyen bársonyos anyag volt nyomtatva ezeknek a papíroknak, ami ráragadt erre a lepedőszerű anyagra. És lehetett tenni, venni, és röviden rajta maradt. Erre emlékszem, ezt nagyon szerettem, hogy felépült mindig a szemünk előtt a történet, hogy egyszer a templom vagy az épületeket tették fel elő az embereket, akkor levették, átrendezték a jelenetet. Tehát nagyon vizuális volt és színes volt, és ugye egy olyan korról beszélünk, amikor még fekete-fehér tévé is csak később lett nekünk, és azon is hetente egyszer ment rajzfilm, úgyhogy ez a színes, vizuális megjelentés a bibliai történeteknek nagyon bennem maradt, ezt nagyon szerettem. És az evangélikusoknál ott viszont nem volt ilyen modern technológia. Viszont ott volt egy nagyon idős, a Molnár János bácsinak hívták, ha jól emlékszem, az idős lelkipásztor, aki nagyon szeretett a gyerekekkel foglalkozni, ő mindig beültetett minket a padokba, a templomba foglalkozott velünk, akkor még nem volt felújítva az evangélikus templom vásárhelyen, és akkor ott énekeltetett minket, énekelt nekünk, és elmesélt a bibliai történetet, úgyhogy a kis pocakos, köpcös, lelkes bácsinak az alakja jelenik meg, meg az ének hangja a másik vallásórás emlékem.
0: És mi volt az a mondat, vagy bibliai történet, ami gyerekként mesének tűnt, meseként élted meg, de felnőttként iránytűvé vált az életedben, akár a szakmai életedben, akár a személyes életedben?
1: Egy igeversre gondolok elsősorban, nem is egy bibliai történetre. Nagyon szerettem azt az igét, hogy mindenre van erőm a Krisztusban, aki engem megerősít. Ez a Filippi levélben található, a 4. fejezetben, 16. vers. Ez nagyon fontos volt nekem, az egyik nagymamámnak is a kedvenc igéje volt, és azt hiszem ezért is volt fontos nekem, de ami érdekes, és ami változott így az évek folyamán, hogy első gyerek vagyok a családba, és az első gyerekséggel járó mindenféle örömmel és nyavajával együtt, tehát azért társul ehhez egyfajta perfekcionizmus, egyfajta teljesítőkényszer, stb. És tényleg gyerekkoromtól kezdve mindig 1000 projektem volt, 8000 dolgot akartam csinálni, párhuzamosan futtatni, mindenre és mindenkire figyelni, stb. És valahogy úgy éreztem, hogy hát ez az én igém, hogy mindenre van erőm a Krisztusban, aki engem megerősít, és hogy akkor mindent is csinálnom kell, mert hát Krisztusban van erőm mindenre is. De sőt, ahogy elkezdtem kiskamasz lenni, meg már nagyobb iskolás, meg stb., és akkor már így a nagyon sok feladatra néha alig futott a idő, és így tényleg mindig mindent el akartam olvasni, mindenkivel akartam találkozni, benne voltam szervezésekbe, tehát nagyon aktív gyerek voltam, és akkor így arra gondoltam, hogy hát ezt az igét, azt így át kéne írjam, úgyhogy hát mindenre van időm a Krisztusban. Mindig ilyen időhiánnyal küzdöttem, hogy több mindent akartam csinálni, mint ami belefért az életembe, és akkor át akartam írni, és azt hiszem, hogy még mindig ott van ez az ige az életemben elég erősen, csak valahogy, hála Istennek, én változtam, s változok sokat az idők folyamán. hogy ez a mindenre van erőm, a Krisztusban, ki engem megerősít, áttevődjön a hangsúly a második részre, ami Krisztusról szól, és az ő erősítéséről, tehát nem az a lényeg ennek az igének, amit én úgy gyerekként megértem, hogy mindenre van erőm, és mindent meg kell csinálni, hanem gyakorlatilag arra kell erőm legyen, amiben megerősít Krisztus, és itt az a nagy kérdés, hogy mennyire van vele szoros kapcsolatom, mennyire tudok figyelni arra, hogy éppen miben erősít meg, mi az, amihez szeretné, hogy erőm legyen. És nem az, hogy én ennyi mindenhez szeretnék erőt, úgyhogy gyere, Uram, erősíts meg, és ezeket toljuk végig. Tehát így felnővel lassan kezdem megérteni, hogy miről is szól ez az ige, és milyen szemléletmódváltás kell ahhoz, hogy valóban egy használható emberévé válja Krisztusnak, és ne őt akarjam bevonni az én projektjeimbe, hanem fordítva.
0: És az utolsó kérdés, ha beülhetnél az iskolapadba a mai tizenévesek közé, akkor mit mondanál, hogy mire figyeljenek vallás órán?
1: Most kérdés, hogy kortársként mit mondanék, vagy így felnőttként, mert nyilván felnőttként nagyon sok minden kioktatásnak tűnhet, mert látom most már az én kiskamasz gyerekeimen, hogy ha bármit mondok, akkor hol van anya? Nagyjából ilyen hangsúlyjal lehet venni és értelmezni, úgyhogy lehet, hogy úgy vagány lenne gyerekként beülni közéjük, vagy velük egykoruként beülni közéjük egy mostani fejjel, és akkor lehet, hogy nagyobb esélyem lenne. Én azt tudom, hogy nekem ez egy folyamatos küzdelmem volt gyerekként is, és aztán egyetemistaként is, hogy nagyon nehezen tudtam a hitemről beszélni. Féltem, hogy nevetségessé válok, vagy féltem, hogy nem értik, amiről beszélek. Ugyanakkor meg így gyötrődtem is ezen, mert nem akartam titkolni azt, amiben hiszek. Csak valahogy olyan nehéz volt azt látni, hogy sokan nem is. Tehát nem is tudják, hogy én miből jövök, vagy miért gondolkodok úgy, ahogy gondolkodok. Sok ezeket próbálgattam felvállalni, de ez egy örökös gyötrelmem volt, hogy mit jelent megélni kortársak között a hitet. Úgyhogy az egyik, amire felhívnám a figyelmüket, és amit azóta is láttuk, hogy ami a legfelszabadítóbb ilyenkor, az önazonosság. És hogy ők is arra figyeljenek, hogyha valaki, akinek tetszik az élete nekik, és azt látják, hogy nagyon önazonosan éli a hitet, tehát amiről beszél, azt éli is, és nem egy szöveg. Tehát én azt gondolom, hogy a jelenlegi református világunknak is az egyik legnagyobb csapdája, hogy nagyon elvált a szöveg az élettől, és nagyon gyakori élményem mai napig is, hogy van egyfajta nyelvezet, amit használunk, amit a fiatal nem tud kötni az életéhez, és így van egyfajta leválás. Lehet, a fiatal úgy is érzékel, hogy ez szöveg, de mi a tapasztalat a szöveg mögött, úgyhogy ezt lehet nem is a gyerekeknek, hanem elsősorban lehet pont a vallástanárnak mondanám, hogy ő gondolkodjon el, hogy az a szöveg, az a Biblia történet, bármi, amiről beszél, amit át akar adni, az ő életéhez hogyan kapcsolódik húsba vágóan, fontosan, és akkor hogyan tudja a gyerekek elé élni, milyen saját történetekkel tudja példázni, hogy milyen saját vívódásokkal tudja példázni. Tehát ha nem tudjuk az életünkkel mutatni, példázni, magyarázni a Szentírást, akkor az érthetetlen a gyerekek számára szerintem, mert tényleg csak egy szöveg marad, egy jó esetben egy irodalmi szöveg még, amit meg akarnak fejteni, de rossz esetben egy poros szöveg, ami érthetetlen számukra. Úgyhogy ezt mondanám, azt hiszem, hogy megélni azt, amiről beszél, ezt mondanám a vallástanárnak, a gyerekeknek meg akár ezt a kihívást, hogyha bármiben érzik is azt, hogy mi lenne a jó, vagy nem azt kéne, vagy nem úgy kéne, amit csinálnak, csak nem akarnak kilógni a tömegből, meg stb., akkor ne féljenek kiállni azért az igazságért, vagy azért a mély igazságért, ami mozgolódik bennük, és ami azt mondja, hogy ezt így kéne, és nem úgy kéne, hogy megyek a tömeg után, akkor merje ezt felvállalni. Mert mindig meglepő módon több követő lenne az osztályban, mint amennyire gondol ő, és valószínű nem maradna egyedül. Csak senki nem meri kimondani, hogy figyeltek, azért ez nem így lenne jó, vagy nem ez az életmód, ahogy élni szeretnék, vagy nem ez az életvitel, amit gyakorolni szeretnék, és hogy ebben nagyon, nagyon bátornak lenni. Tehát, hogyha nekik fontos az, hogy a keresztény hitüket gyakorolják, akkor keressenek társakat hozzá, mert közösség nélkül nem megy. És ezt meg most már nem is tudom, hogy vallástanának, lelkészeinknek, kiknek mondanám, hogy igen. Ezt tartom nagyon fontosnak, hogy olyan közösségeink legyenek, ahol önazonos emberek vannak, amit beszélnek, azt élik, és a fiataljaink tudjanak kapcsolódni, mert a kamaszkor az a nehéz időszak, most én is látom, hogy mekkora kihívásokkal jár, amikor a gyerek már nem annyira hozzád akar kapcsolódni. Viszont ha van egy közösség, akkor ott lehet egy nagyon vagány felnőtt, akit hirtelen kinéz magának, és akkor hozzá fog kapcsolódni. És akkor te meg szülőként is nyugodt lehetsz, hogy oké, nem tőled hallja, de ott van egy másik felnőtt, aki megéli a Krisztusba vetett hitét, és a gyerekednek ott van. Szeretnék én is más gyerekének ilyen lenni, és szeretném, hogy legyen más is közösségből, gyülekezetből, aki az én gyerekemnek ilyen szereppel bír az életébe.

Keresztény élet rovatunk mai kiadásának a végéhez értünk. Műsorunkban Isten üzenete mellett hallhatták Pilbát Kincső beszélgetését Berke Krisztina Ágnessel, arról, hogyan vált a családi örökségből saját megélt hitélmény a keresztény hit, és miért olyan fontos ma a fiatalság számára a hiteles, önazonos közösség és példamutatás. Zárásként pedig hallgassuk meg Pál apostol örökérvényű szavait, amelyet a Filippi beliekhez írt levél 4. fejezetének a 13. versében olvashatunk, és így hangzik: mindenre van erőm a Krisztusban, aki engem megerősít. Legyen áldásban gazdag napjuk, Isten gondviselése kísérje mindannyiuk életét. A viszont hallásra, békesség Istentől.

0: Keresztyén élet. Keresztyén élet. Felekezetközi magazin.
1: Az elmúlt percekben keresztény élet felekezetközi rovatunk múltkeddi ismétlését sugároztuk.

0: pereg, pereg.
1: Homokóra.
2: Hajnalban, adásunk harmadik, egyben utolsó órájában, Szabó Magda magyar író és költő gondolatával. Az élethez kétségtelenül kell bizonyos emberi méltóság és fegyelmezettség, és az is, hogy az ember normálisan reagáljon arra, ami éri, mindig tudva, mi igazán baj és mi csak bosszúság. Ez a mai nap gondolata, én pedig Sereseniku Aliz vagyok. A következő percekben múlt heti hangos könyvtár rovatunkat sugározzuk, majd pedig jazzzenével várom önöket. A következő percekben Tamási Áron Ábel az országban című regényének a negyedik fejezetének első részét olvassuk.
3: Hangos könyvtár. Hallhatatlan művek, hallható változata.

Negyedik fejezet. Említettem, hogy illedelmesen ugyan, de tartózkodtam attól, hogy Blankát mutatvány céljából felemeljem. De nagyot tévedne, aki azt gondolná, hogy nem is tudtam volna a magasba emelni. Maga Blanka is hinni látszott az erőmben, mert amikor látta, hogy illedelmesen tétlenkedem, így szólt reám. Na, mi lesz? Végső szükségben lévén ismét a borbély jutott eszembe. Megsimogattam hát az államat, s azt mondtam. Hát nézze meg, mennyire kinőtt ismét! És az pedig mégsem illendő, hogy ilyen szakállasan legyek, amikor Garmada úr a templomban van. Blanka fürkészve nézett engem, de mivel nem szólott semmit, még hozzáfűztem. Elmegyek hát szép lassan a borbélyhoz, s ha megkérhetném, az alatt készítsen elő nekem egy tiszta inget. Lesz-e olyan szíves? Mirtusz koszorút is kapsz, csak eredj, mondta Blanka. Az öreg borbély a helyén volt, de a segéd hiányzott. Hát a segéd úr hol van? Kérdeztem. Elment falura, mondta a mester. Hát oda miért? Neveli a népet. Lám csak, gondoltam magamban, mégis fogott rajta, amikor a hécskám miatt emberségre tanítottam. És mire neveli szegényeket? Kérdeztem. Hát politikára, azt hiszem. És maga elengedi? Hát aztán nem lehet tudni a jövőt, mondta a borbé. Nekem Hidász úr jutott eszembe a rendőrségi fogdából, s így szóltam. Vannak többen is, akik más rendet akarnának. Mi nincs ebben a világban? Felelte a mester. Igaz, bizony, gondoltam, csak ugyan minden van ebek bojdult világban, még Mirtusz koszorú is, amit Blanka ígért vala nekem. Nagyot sóhajtottam hát, s hogy még tudósabb legyek, így szóltam. Hát igen, változatos világban élünk. Az egyik a rendetlenségben, a rend ellen beszél,

a másik pedig Mirtusz koszorút kap esetleg. Most már melyik a helyes? A helyes az volna, mondta a mester, ha mindnyájan jó módban élhetnénk. Rögtön kíváncsi lettem, hogy vajon egy ilyen borbély mesterrel mit tenne a jó mód. Ha maga gazdag lenne, mit csinálna? Kérdeztem. Hát legelsőbben úgy felöltözném, mint egy báró, mondta a borbély. S megnézdél magát a tükörben? Meg hát! Milyen lenne benne? Lám, mondja el! Azonban rovásomra szóltam, mert a mester ott hagyott engem a szappanos ábrázatommal, a tükör elé állott, és töviről hegyire magyarázni kezdte, hogy oda nézzek. A lábán fénylik a lakkos cipő, és a lábszárán élesen hullámzik a nadrág, a dereka csinosan nyújtózik a drága kabátban, a nyakán pillangódzik a nyakkendő, és a kemény gallér megadja a fejnek az úri tartást. Látván, hogy egészen elvarázsolta magát, csendesen szóltam oda. Ne búsuljon, mert meg lesz a jó mód. S tudja-e, hogyan? Rám nézett, úgy várta a titkot. Ha szorgalmasan dolgozik, mondtam. Soha még szebb munkát borbély nem végzett, mint az én mesterem. Ragyogtam a nyakamon felül, mintha a frissen felkelt reggeli napból húztam volna ki a fejemet. S nagyon tetszhettem Blankának is otthon, mert csak mosolygott rám, és szó nélkül elővette a tiszta inget. Elkészítette számomra a mosdótálat is, én pedig, amikor derékig nekivetkőztem a mosdásnak, először behajlítottam a jobb karomat, és így szóltam. Ni, itt erőt lehet sejteni. De eme dicsekvés miatt a következő percben már meg is kaptam a büntetésemet, mert Blanka hirtelen belecsípett az ártatlan karomba. Ettől pedig én úgy megbokrosodtam, hogy még a veres tengeren is át tudtam volna kergetni Blankát. Hanem az illendőség és a tanítás szerint mégis szelídséget parancsoltam magamra, s csak ennyit szóltam. Uram, bocsáss meg neki! Blanka kedvesen nevetett ezen, és bement a Garmada úr szobájába. Én verdestem egy darabig a mosdótál felett, majd magamra vettem a tiszta inget, s utána mentem a szobába. Nem telt bele két perc, Garmada úr is megérkezett a templomból. Ahogy belépett a szobába, rögtön kiadta a parancsot. Mától kezdve vége legyen a haszontalan életnek! Furcsa volt, hogy ezt ő mondja nekünk, akik miatta vesztegettük a napokat, s akik együtt létünkben is ártatlanok voltunk, de meg is kérdeztem tőle rögtön. Hát, ilyen igazságos egy megtérő bűnös, doktor úr. Pofot is kapsz, ha nem hallgatsz, felelte Garmada úr. Blanka úgy megrebbent a szigorú szótól, hogy abban a percben kiment. Én pedig elővettem a pénzemet, és így szóltam. Köszönöm minden hozzám való jóságát, doktor úr. Itt van ez a pénz, ebből megfizetem a ruhát, a cipőt és az inget, amit Blanka által szíveskedett volt nekem adni. Garmada úr annyira elcsodálkozott, hogy minden pillantásban leeséssel fenyegetett az a bekötözött feje. Mit akarsz ezzel mondani? Kérdezte. Én azt, hogy inkább elmegyek, mint hogy az arcomra ütést szenvedjek el attól, akitől minden jót és hasznosat tanultam. Erre Garmada úr odajött hozzám, és a vállamra tette a kezét. Ne beszélj szamárságot, mondta, hiszen egymásra vagyunk utalva. Már úgy van, ahogy mondám. És éreztem, hogy nagy lelki indulatomban rózsa nyílik az arcomon. Hát ott kiharapott meg, nézett az arcomra. A borbély sértett volt meg a késsel, de én így feleltem. Itt a kerekes úr. Hát az ki? Nekem egy jó emberem. Essék ki a foga. Ne szidalmazza, mert jó szándékból tette, mondtam. Ugyanis a rendőrségen összekerültünk, tudja, amikor a kutyámat meglőtte a rendőr. Én ott a fogdában sokat sírtam a kutya után, s emiatt kerekes úr úgy megsajnált engem, hogy azt mondta, te Ábel, ne bőg többet, az Isten megfizeti, mert én inkább pótolom neked a kutyát. S úgy pótolta, hogy mindjárt megharapott. Na, nem baj. Na, nem baj, felelte Garmada úr. Vedd vissza szépen azt a pénzt.

szabadságban, és vallásos módon. Én még sokkaltam is talán. A fő kötelességem abból állott, hogy minden reggel és minden este elmentem a városba, s ami újság magyar nyelven és német nyelven csak létezett, azt mind megvettem, és hazavittem Garmada úrnak, aki nem csinált egyebet egész nap, csak elment reggel a templomba, s utána szünet nélkül tanulmányozta az újságokat. Az egyik este mégis történt valami nevezetes dolog, ami a buzgalmas és a műves napi élet újabb ismeretére tanított. Kicsi dologgal kezdődött az egész, vagyis éppen a konyhában ültem Blankával együtt, Garmada úr pedig az újságot tanulmányozta a szobájában, amikor egy öreg szakállas zsidó megjelent nekünk. Éppen péntek este volt, a szakállas öreg pedig az a nevezetes Éliás nevű, akit a gonosz kaptány megfogott volt, s akit akkor egy egész éjszakán át virrasztottam. Éliás lábgyógyulás után jött, hogy nekem a segítséget és az őrködést megköszönje. Leültettük a konyhában, s én megkértem Blankát, hogy adjon neki egy pohár tejet is. Amikor odaadta Blanka a tejet, s Éliás meg akarta inni, én egész közel mentem, s meghajolva néztem a dolgot. Látni akartam ugyanis, hogy Éliás hogyan találja meg a száját a szőrös rengetegben. De olyan gyorsan és ügyesen megtalálta, hogy amire ötöt számoltam volna, a tej már úgy oda lett, mint a bozótban a sebes patak. Na, ez nem akadálya semminek, mondtam. Miféle? Kérdezte Éliás. Az a nagy bozontosság a száj körül. Miért, hogy akadály lenne? Simogatta az öreg a szakállát. Visszaültem a helyemre, és megkérdeztem. A csókot sem akasztja meg? Felelet helyett Blankára nézett Éliás, és amikor látta, hogy Blankát az ártatlanság pírja egészen elönti, akkor nevetni kezdett. Úgy nevetett, hogy megnedvesedtek a szemei. Hát akkor, mondtam, abban a sűrűben minden jó megterem. Erre sóhajtott egyet, majd úgy kezdett bólogatni, mint aki tilalom nélkül is betartja már az istenes törvényeket, s mint akinél már könnyen esik a bölcsesség is, mert hiszen nem csapkodja erről s amarról a láng, s a szelet is csak fuvalom képében ismeri. Meg is kérdeztem tőle mindent, ami hamarjában eszembe jutott, s az öreg felelgetett is nekem szívesen. De amikor a szerelemről akartam megtudni a gondolatát, akkor mégis intett nekem, hogy menjek ki vele az udvarra. Kimentem, hogy okos tanításban legyen részem, és akkor Éliás bácsi így szólt. Kedves fiam, te a szerelemről kérdeztél engem. Én pedig elárulom neked azt ott a nagy titkot, hogy senki sem olyan nagy mamlasz ebben a dologban, mint egy vén ember. De azért elmondok neked egy példázatot, amelyből okos lehetsz. Ez a példázat pedig úgy szól, hogy volt egyszer egy nagyon bölcs öregember, egy híres feltaláló. Hát ez a bölcs öregember olyan kereket is feltalált, amelyik magától nagyon jól tudott menni. Ez igen szép dolog volt, csak hogy semmi hasznát nem lehetett a keréknek venni. Azért gondolta, hogy csinál még három másik kereket is, amelyek hasonlóképpen maguktól tudjanak menni. Na, akkor már volt neki négy kereke, kettő kisebb, s kettő nagyobb. És nosza rajta csinált azokra a kerekekre egy kocsit, a kocsi derekát pedig telehordta piros rózsákkal. Amikor ez megvolt, odahívatta az országból a többi bölcs öregembereket, és azokhoz így szólt. Kedves barátaim! Nézzétek csak ezt a kocsit, de legfőképpen annak a kerekeit, melyek közül az első kettő a bölcsességnek és a jóságnak a kereke, a hátulsó kettő pedig a gazdagságnak és a rangnak a kereke. S tudjátok meg, hogy ezek a kerekek maguktól fognak menni, hogy vigyék a rózsákat, melyek a szerelmet jelképezik. Miután pedig ezt mondta, odaállt a kocsi mellé, hogy azt megindítsa, de mindegyik kerék másfelé akart menni. Na, volt erre nagy tanácstalanság. De történt, hogy a jó szerencse arra küldött egy fiatal ácslegényt, aki látta a dolgot, és akkor így szólt. Ki csinálta ezt a kocsit? Erre jelentkezett az öreg bölcs, hogy ő. Akkor ismét szólt neki az ácslegény. Na, maga vén szamár, hát tegyen hamar rudat is a kocsi,

0: mert hogy a kerekek merre vigyék a rózsákat, az csak a rút tudja megmutatni. Eme szavak után kis csendet hagyott az öreg Éliás, majd úgy nézett rám, mint egy madár fiúra, vagyis hogy tudok-e már vajon repülni. De voltam már annyira tollas én is, hogy megrebbenjek. Okos példázat, mondtam. Rövid válaszomból Éliás azt gondolhatta talán, hogy én nem is értettem meg a példázat lelkét, s azért így szólt. Gondolj, amit akarsz. Azt gondoltam hát, amit akartam, s ezzel a példabeszédet a hátunk mögött hagyván másféle dolgokról kezdtünk beszélgetni. De akármi került szóba, az én eszemben folytonosan az járt, hogy vajon miképpen tudnék bevegyülni az ózsidók közé, hogy láthassam őket istenes buzgalmukban, s hogy fürödhessek is velük együtt, az ő szokásuk szerint. Annyi bizonyos volt, hogy ha valaki, akkor csak Éliás bácsi segíthetett ebben. De azt is jól tudtam, hogy mindent elronthatok, ha vakon megyek neki a dolognak. Úgy tettem tehát, mintha valamit akarnék is mondani, de nem is. Végre mégis megszólaltam. Bolond vagy, Ábel, mondtam. Az öreg csodálkozva nézett rám, mire én így folytattam. Folyton az a bolond álom dong a fejemben, amit az éjszaka láttam. Nem is tudom, hogy elmondjam-e. Elmondjad, elmondjad, bíztatott Éliás, majd én megfejtem neked. Ha már olyan igazán bíztatott, elmondottam neki, hogy az éjjel álmomban szakállas ózsidó voltam én is, ki a többivel együtt imádkoztam itt a hitközségi házban, de sőt még fürödtem is reggel a buzgalmi kádban. S ami a legfurcsább, olyan boldog voltam ebben a minőségben, amilyen tán még sohasem. Éliás bácsi gondolkozott egy kicsit, majd okos megfejtéssel így szólt. Kívánkozol, hogy velünk légy?
1: Vajon?
0: Kérdeztem. Az öreg ismét elgondolkozott, de nem jutott más eredményre, mint az előbb, mert bólogatva csak annyit mondott.
2: Bizony, bizony.
0: S mialatt ő az álmomat emígy fejtegette, az alatt én olyan dolgot találtam ki, amely kívánatos tervemen nagyot lendített.
1: Sétáljunk egy kicsit, mondtam.
0: S úgy is lett, mert a Burjános udvaron sétálni kezdtünk. S miközben javában jöttünk-mentünk, én ügyesen előhaláztam a zsebemből egy 100 lejest, s titokban leejtettem a burjánok közé. Amikor megfordultunk, s közeledtünk a kincshez, én arról kezdtem beszélni, hogy itt az ember bizony letapossa a burjánokat, ha nem ügyel. Erre az öreg vigyázkodva nézegette a burjánokat, nehogy letapossa őket, s hát egyszer lehajlik és boldogan felemel valamit.
1: Ez egy 100 lejes, te Ábel,
0: mondta. Elvettem tőle, s én is megforgattam, majd visszaadtam neki mondván.
1: Hát maga szerencsés ember!
0: Nem gondolod, ki veszített el?
1: Nyilván a komisszár, aki itt járt az este, mondtam.
0: Visszaadjuk neki?
1: A komisszárnak, Éliás bácsi, botránkoztam meg. Hát egy ilyen istenes embernél jobb helyen van ez a pénz, mint a rendőrségen, s különben is maga bizonyosan valami jó cselekedeten törte a fejét, s most azt támogatta meg az úr.
0: Igaz, valami effélén éppen gondolkoztam, felelte az öreg.
1: No látja, mondtam. Tartsa meg a pénzt, s a jó cselekedetet hajtsa végre.
0: Éliás bácsi zsebébe tette a pénzt, s tovább sétáltunk. Megfordultunk számtalanszor, de több pénzt nem rendelt a burjánok közül a szerencse. De rendelt bátorságot az öreg szívébe, mert végtére megállt, és így szólt.
1: Na, hát én holnap este becsempészlek téged.
0: Az ózsidók közé.
1: Oda, oda.
0: Igen, szépen megköszönném, de hogyan?
1: Kellene, hogy szakállad legyen, mondta az öreg.
0: Tehát az volt a főbökkenő, a szakáll. De kiterveztük mi ketten a szakáll dolgát is ügyesen, mégpedig olyan formán, hogy Éliás bácsi a szerencsepénzt felajánlotta nekem, vagyis hogy azzal menjek el másnap délután a borbéhoz, és ragasztassak magamnak kondorhajat és szakállat. Hát ez annyira tetszetős találmány volt, hogy én a képzelmek miatt jóformán aludni sem tudtam egész éjjel. Csak sóhajtottam nagyokat, és forogtam a konyhában a földi ágyon. De amire nem számítottam, a nyugtalanságomnak is hasznát vettem, mert Blanka magára magyarázta, és reggel oly dúsan megetetett minden jóval, ahogy a szegény szerelmeseket szokás. Délután elmentem aztán a Borbélyhoz, és így szóltam hozzá.
1: Hát, mester úr, magát kedveli a szerencse.
0: Hogyhogy?
1: Úgy, hogy elhoztam annak a pénznek a magját, amiből aztán gazdag lehet.
0: A mester nagyot nézett, és megkérdezte.
1: Hát miről van szó tulajdonképpen?
0: Azt szeretném, mondtam, ha velem éppen az ellenkezőjét tenné annak, amit máskor szokott cselekedni. Erre még nagyobbat nézett a mester, de én sem kerülgettem tovább a dolgot, hanem elmondtam neki, hogy aznap este nagy színi előadás lesz, amelyen nekem egy szakállas zsidót kell megjátszanom, tehát nem a meglevőt kell leborotválni, hanem éppen ellenkezőleg, vagyis ragasszon nekem szakállat és a két fülem mellé kondorhajat.
1: Meg lehet csinálni?
0: Felelte a mester.
1: Noha meg lehet, fogjunk hozzá!
0: Bő körültekintés után mégis úgy határozott a Borbély, hogy menjek el, csak egy óra múlva jöjjek vissza, mert a szakállas fejet nem olyan könnyű megszerkeszteni. Jól tudta nyilván, hogy mit beszél, mert a fejemet meg is mérte. Aztán elmentem, s adtam neki másfél órát. Annak leteltével visszamentem, s akkor a mester felkért, hogy üljek bele egy székbe. Én beleültem. Ő pedig először egy nagy, bozontos hajsapkát húzott a fejemre, aztán pedig az államra nagy szakállat ragasztott. Amikor mindezzel készen volt, így szólt.
1: Jobb, mint a valódi.
0: Ebből már sejtettem, hogy nem végzett rossz munkát, de hogy én valójában milyen voltam, azt kimondani csak a tükör tudta. Megesküdhetett volna akárki, hogy nagyapámot a tavaly Jeruzsálemben látta.
1: Na, mester, mondtam. Ez csak ugyan megéri a pénzt.
0: Fizettem is neki tetemesen, majd azután eljöttem. Útközben azonban eszembe jutott, hogy azzal az ábrázattal haza nem mehetek, mert Garmada úr kitagad a házából. Ilyen formán a város felé vettem az utat, s ahogy a népes utcán javában mutogattam az ékességemet, hát kit látok egyszer szembejőni vélem? Éppen Kerekes urat. Nagyon lógott szegénynek a feje, s a lábait is egy kicsit húzta, mint akit sem előről, sem hátulról nem bíztat senki. Egyenesen odamentem hozzá, és így szóltam.
1: Jó napot, uram!
0: Kerekes úr megtorpant.
1: Ki maga?
0: Kérdezte.
1: Üdvözletet hoztam.
0: Kitől?
1: Kölcsei Ferenctől.
0: Erre egészen megzavarodott. De én úgy megsajnáltam, hogy elnevettem magam, és így szóltam.
1: Hát mi célra vagyunk a világon, Kerekes úr? Ábel!
0: Kiáltott fel.
1: Hát téged mi az Isten mókusa lelt? Ábel! Mi lett belőle, te szerencsétlen?
0: Ho-ho-ho! Emeltem fel az ujjamat.
1: Tegyünk úgy, mint az esküvel. Vagyis ne siessük el a szót. Inkább jöjjön velem, hogy okát adhassam ábrázatomnak.
0: Kerekes úr szót fogadott nekem, és megindultunk ketten. De alig mentünk valamicskét, én már kitaláltam, hogy mit fogok mondani, mert ugyanis az esküről és Kölcsei Ferencről olyan terv jutott eszembe, amellyel a Kerekes úr sorsán nagyot emeltem.
1: Hát mit mondtak a magyar vezetők?
0: Kérdeztem tőle, amikor egy néptelenebb utcába értünk.
1: Az eskü felől és a jövendő felől.
0: Semmi jót, felelte Kerekes úr.
1: De mégis. Csak annyit, hogy mindenkinek van feje, s próbáltam volna én is azzal gondolkozni. Ami pedig a jelent illeti, csináljak, amit akarok, s amit tudok.
0: Látván, hogy a dér megütötte minden reményét, ismét nagyon megsajnáltam. És mivel földim is volt, és sok hasznos dologra is tanított, megfogtam a karját, és azt mondtam neki.
1: Jöjjön velem!
0: Hova?
1: Hova?
0: A maga szomorúságára orvosságot keresni, vagyis elmegyünk azokhoz a magyar párti vezetőkhöz, akik az eskü dolgába beleszóltak.
1: Hát ember,
0: kiáltott fel Kerekes úr,
1: Már megmondták nekem, hogy csináljak, amit tudok, s amit akarok. No hát, azt csináljuk. És ott mi lesz? Majd lesz valami, mondtam. Csak induljunk el, s maga, mint jártas ember, mutassa az utat.
0: Azt hitte nyilván, hogy a szakállam mellé csak tréfa lesz ez is, s meg akarván vigasztalni magát abban a szomorúságban, hát belevegyült a tréfába. Így aztán egy akarattal megindultunk, és szótlanul mentünk. Közben én egy-egy pillantást vetettem Kerekes úrra, hogy az emberi természetébe jobban belelássak. Mintha egy kicsit mégis húzódva jött volna mellettem, s járt a szeme is fürgén, nehogy valami ismerőse rajta csípje, hogy egy ózsidóval együtt megy valahova.
1: Kossuth Lajossal szívesebben menne, ugye?
0: Kérdeztem tőle.
1: Nem is tudom felfogni, felelte, hogy miért kellett ennyire elcsúfítanod magadat.
0: Erre én úgy tettem, mintha tudatlanságot beszélne, s nagy bátorsággal azt állítottam, hogy a szakáll és a haj, ahogy látja, mind a sajátom. Azt biztosan azért növesztette meg oly gyorsasággal a természet, hogy könnyebben meg tudjak élni a városi forgatagban.
1: Kerekes úr nem akarta elhinni, hogy a szakállam dolgában én igazat mondok, sőt, hitetlenségében arra akart bírni, hogy menjek be vele egy kapu alá, hadd nézhesse meg ott a tövit is a szakállamnak.
0: Most azzal ne töltsük az időt, mondtam neki. Hanem siessünk inkább a magyar vezetőkhöz a pártba, s onnét visszajövet, majd megvizsgálhat. Ezt a mondásomat is tréfára vélvén, helyet adott szavamnak, és nevetve jött tovább. Elérvén az öreg kőházat, melyben a vezetőség székelt, még a lépcsőkön is bátorsággal tartotta velem a lépést, az ajtónál azonban már megtorpant, és így szólt.
1: Te, Ábel, itt már tegyük le a tréfát.
3: Hazafiak leszünk, jöjjön csak!
1: Hazafiak?
3: Azok.
1: Hogyan?
3: Ahogy ők hirdetik a népnek, s ahogy maga is tanulta tőlük.
0: Hát erre váltogatni kezdte gyorsan a lábát, püfögött halkan egy kicsit, majd így szólt.
1: Ebből baj lesz.
3: Ha lesz, lesz, mondtam. És már kopogtattam is az ajtón.
0: Egy nagy terem szobába léptünk, ahol 3-4 ember együtt áldogált, és egy másik pedig ingújra vetkőzve ült az asztalnál. Én egyenesen az asztali emberhez mentem, és így szóltam hozzá.
3: Országos bajban jöttünk!
0: Az írnok egy ideig pislogva nézett engem, nyilván mint magyar ritkaságot, de aztán megkérdezte.
1: Kihez jöttek?
3: A legfőbbik vezetőhöz, mondtam,
0: mire Kerekes úr enyhítőleg méltóságos gróf és elnök úrra javította a szót.
3: Nincs itt,
0: felelte az írnok.
3: Muszáj neki, mondtam.
0: Használta makacs szó, mert az írnok bement egy belső szobába, s valamit mondott odabent. 2 perc múlva már befelé vonultunk mi is, én elől, s Kerekes úr a hátam mögött. Valami tanácskozás lehetett éppen, mert egy bőrdíványon és 3 bőrszékben urak ültek, s az íróasztalnál külön egy másik, nyilván maga a grófi elnök. Senki sem állott fel, amikor beléptünk, hanem a szavunkat lesték, hogy az miképpen fog pottyanni a vezetők előtt. De leshették is, mert én rejtelmesen körülnéztem, majd a nagy figyelem és várakozás közepette haptákba vágtam magamat, a fejemet felemeltem, s a 2 kezemet pedig szépen a combomhoz szorítottam. És bátor tüdővel énekelni kezdtem azt a hazafias és buzdító dalt, hogy Árpád apánk, ne féltsd ősi nemzeted, nem vész az el, ha eddig el nem vezett. S miközben szálltak a hangok, s a hangok között feszített a lelkesedés, s tova szállt a régi bunk bánatunk, úgy elragadtam énekemmel a magyar vezetőket, hogy a végén már csak ugyan együtt éltünk, s vigadtunk, de sőt, még az elnök grófnak a feje is pattogott a dallamra.
3: Éljen a haza!
0: Kiáltottam a végén. De utána rögtön köhintettem, hogy beszédet akarok kezdeni, s el is kezdettem menten a szónoklatot mondván, hogy fel a fejjel, mert nem lehet kifogyni az erős hitből, amíg a magyaroknak olyan vezetői vannak, amilyenek jelenleg vannak. És ezt a nagy elismerésemet azzal folytattam, hogy azért senki se gondolja a jelen vezetők közül, hogy kevesekből kitelik az igaz magyarok száma. Mert ugyanis vannak még elszóródva olyan példás férfiak, akik életüket szentelték arra, hogy a vidéken élő szegény magyar nép a hazafiság és vallás dolgában ne legyen elmaradva. Amikor idáig értem a szónoklatban, rámutattam Kerekes úrra, és így folytattam. Íme, ez is egy ama példás férfiak közül. De kérdem, ki ez az ember?
3: Azért kérdem, mert az ő nevét meg kell tanulni, mint ahogy mi megtanultuk azon a helyen, ahol ő elhintett minden jót, amit csak elhinthet egy igazi okos tanító. Meg kell tanulni az ő nevét és rózsakoszorút adni neki, aki olyan embereket nevel, amilyen én is vagyok, régi zsidó ábrázattal ugyan, de magyar szívvel. De vajon odaadhatja ő azt a rózsakoszorút a gyermekeinek, hogy azzal táplálkozzanak? Vagy pedig kenyeret is kell adni egy ilyen embernek? Tegye a vezetőség a szívére a kezét, és úgy feleljen erre a kérdésre, mert akkor bizonyosan lesz kenyere Kerekes úrnak, kit az Isten sokáig éltessen.
0: Ezzel odaléptem Kerekes úrhoz, nagy érzéssel megszorítottam a kezét, és szó nélkül kimentem a szobából. Künn az úton megtöröltem a homlokomat, és úgy határoztam, hogy megvárom Kerekes urat. De jól is tettem, hogy megvártam, mert amikor végre kijött és engemet meglátott, nem számította rajtam a szakállat, hanem megölelt engem, és sokáig szorongatott.
3: Na, mit mondtak?
0: Kérdeztem tőle. Kerekes úr áradva nevetett, és így szólt.
3: Dicsértek téged!
0: Hát magát?
3: Engem tordára tesznek, az unitárius iskolához.
0: Mivel oly sikeresen felelt, nem is kérdeztem tőle már egyebet, hanem tovább indultunk és mentünk. De egészen másképpen járt már Kerekes úr, mint azelőtt. Sem a fejét nem lógatta, sem a lábait nem húzta, hanem folyton nevetgélt, néha fütyre is kapott. Végre egy korcsoma előtt megállt, s nem tekintve a szakállamat és a kondorhajamat így szólt.
3: Gyere! Ígyuk meg az áldomást!
0: Az időm engedte, s bementem vele. Ismét tokányt rendelt, és egy liter bort. A tokányból csak egy kicsit adott nekem, de a borból én töltöttem. Elejtettünk egy-egy mondást a vándorútról, miközben örömtelve néztük egymást, néha pedig kocintottunk. Végre, amikor már csak két újnyi volt az üvegben, így szólalt meg Kerekes úr.
3: Te, Ábel! Tudod-e te, hogy valójában mit csináltál?
1: Hát hogyne, mondtam. Segítettem egy magyar tanítónak, akinek három gyermeke van.
3: Jó, jó. De tréfát űztél a hazafiságból.
0: Ámulat fogott el, hogy az egész történetből Kerekes úr ezt a habot szedte a csuprába, de mégsem feleltem hegyesen neki, hanem egy példázattal így szóltam.
3: Két embernek egyszer valódi bor helyett hamis bort adtak. Az egyik megitta a hamis bort, de a másik kiöntötte. Vajon melyik csúfolta meg a bort?
0: Kerekes úr kibújt a felelet alól, mert tovább ugrott egy nagyot, s azt mondta.
3: De az mégis hazugság volt, hogy az ompoly mellett én neveltelek.
0: Nem volt hazugság, mondtam. Mert végig az országúton maga az ompoly mellől tanított engem.
3: Hát én téged nem tudlak megfogni, nevetett Kerekes úr.
0: De megtudna?
3: Hogyan?
0: Ha görcs lenne magából, feleltem. Ezen Kerekes úr ismét nevetett, majd így folytatta.
3: Ha olyan jól vág az eszed, azt mondd meg nekem, hogy én miképpen tudnék olyan embereket nevelni, mint amilyen te vagy.
0: Miért akar maga olyanokat nevelni? Kérdeztem.
3: Azért, mondta Kerekes úr, mert most a pártban arra bíztattak engem.
0: Az ő hányavetisége után nem volt könnyű dolog erre megfelelni, de kicsi gondolkozás után már is kitaláltam a jó tanácsot. Hát én megmondom, szóltam tehát, hogy miképpen neveljen olyan embereket, mint én. No, hogyan? Úgy, hogy ott Ordán nyittasson magának egy borbélyüzletet. Bután nézett rám kerekes úr. Borbélyüzletet? Igen, folytattam. S abban az üzletben rakjon szakállat az embereknek, mert akkor olyanok lesznek, mint én. Erre a tanácsra ki is ittam a boromat, s aztán elváltunk.
4: Hangos könyvtár. Hallhatatlan művek hallható változata.
5: Percekben Tamási Áron Ábel az országban című regényének a negyedik fejezetének első részét hallhatták. Hangos könyvtár rovatunkat legközelebb kedden 13 óra 30 perckor hallhatják. A következőkben pedig jazzdalokkal várjuk Önöket, méghozzá Dave Weckl bandájának a válogatásaival.

Késő éjszakai homokóra című műsorunk végéhez értünk. Köszönjük, hogy velünk tartottak. Ne menjenek messzire, mert reggel 6 és 8 óra között már az Ébresztő című információs magazinunkkal jelentkezünk. Hozzuk a legfrissebb híreket, a legfontosabb aktuálisokat, és jön a Credo hitépítő rovat is. Tartsanak velünk reggel is! Hallgathatnak minket a 88.3 MHz-es frekvencián Kolozsváron és környékén, illetve a www.agnosradio.ru weboldalon interneten keresztül. Ha pedig üzenni szeretnének nekünk, elérhetőek vagyunk a 0264-441-968-es telefonszámon, illetve az agnos@agnosradio.ru e-mail címen. A nap gondolatával búcsúzom, amelyet Szabó Magda, magyar író és költő hozott ma nekünk. Az élethez kétségtelenül kell bizonyos emberi méltóság és fegyelmezettség, és az is, hogy az ember normálisan reagáljon arra, ami éri, mindig tudva, mi igazán baj, és mi csak bosszúság. Ez a gondolat kísérje végig a mai napunkat. Munkatársaim és magam nevében is köszönöm a figyelmüket, és köszönöm, hogy velem tartottak. Sereseni Kő Alice hallották, békesség Istentől, viszont hallásra.

0: Rádiónk híreit hallják, híreink először címszavakban. Luca Niculescu kijelölt miniszterelnök holnap benyújtja a parlamentnek a kormányprogramot és a miniszterjelöltek listáját. Nikus Ordán szétkergetéssel fenyegeti a parlamentet, ha nem lesz megállapodás az új kormányról. Nagyszabású razziát tartottak Bihar megyében. Tengervízből állít elő ivóvizet az új kínai üzem, 60%-kal kevesebb energia kell hozzá. Az előrejelzések szerint ma többnyire napos idő várható. Most pedig következzenek a részletek. Luca Niculescu tegnap bejelentette, hogy holnap benyújtja a parlamentnek a kormányprogramot és a miniszterjelöltek listáját. A kijelölt miniszterelnök a Facebook oldalán közölte, hogy lezárta a parlamenti pártokkal és frakciókkal folytatott kétnapos kormányalakítási egyeztetéseket. Bejegyzése szerint a tárgyalások továbbra is nyitottak, és minden lehetséges kormányzati változatot mérlegelnek. Egyetlen szempont vezérel bennünket, olyan stabil kormány alakuljon, amely képes dolgozni a romániai emberekért, írta Niculescu. A kijelölt miniszterelnök tegnap azt is közölte, hogy bízik a kormányalakítás sikerében, és továbbra is három lehetőséggel számol. Tisztán politikai, vegyes vagy technokrata kabinettel. Nikus Ordán államfő azt jelezte a pártoknak, hogy ha nem sikerül megállapodásra jutni a Luca Niculescu vezette kormány támogatásáról, nem nevez meg új miniszterelnök jelöltet, hanem feloszlatja a parlamentet és előrehozott választásokat ír ki. Közölte egybehangzóan több sajtóorgánum is. A Digi 24 és a Hot News szerint, ha a pártok holnapig, amikor Niculescu a tervek szerint beterjeszti a parlament elé kormánya tervezett névsorát és programját, nem állapodnak meg arról, hogy bizalmat szavaznak a leendő kabinetnek. Nikus Ordán pénteken egy új jelölt megnevezése helyett bejelenti a parlament feloszlatását és az előrehozott megmérettetést. Több mint 737 ezer lejes adócsalás gyanúja miatt tartottak 5 házkutatást Bihar és Hunyad megyében. A nyomozók szerint egy 60 éves nagyváradi férfi által irányított vízépítési munkálatokkal foglalkozó vállalat éveken keresztül fiktív beszerzésekkel csökkenthette adófizetési kötelezettségeit. A Bihar megyei rendőrök több céget érintő kiterjedt számlázási rendszer után nyomoznak. Papíron megvásárolt áruk és szolgáltatások, a valóságban meg nem történt gazdasági ügyletek, valamint több beszállító cég közreműködésével kiállított számlák állnak annak az adócsalási ügynek a középpontjában, amelyben hétfőn, október 12-én 5 helyszínen tartottak házkutatást a Bihar megyei rendőrök. A gyanú szerint a több éven keresztül működtetett rendszerrel csaknem 3,4 millió lejjel rövidíthették meg az államkasszát. Kínai mérnökök olyan üzemet fejlesztettek ki, ami egyszerre energiahatékony és kezeli a tengervíz sótalanítása során keletkező, súlyosan mérgező sóoldatot. A nagyméretű sótalanító létesítmény, amit a Kína Hopei tartományában, a Pohaj öbölnél Tangshan városában építettek fel a mérnökök, már megkezdte a próbaüzemét. A létesítmény körforgásos modell alapján működik. Értékes vegyipari nyersanyagokat nyer ki a hulladékként keletkező mérgező sóoldatokból, méghozzá a szokásos energiaköltségek töredékéért. A létesítmény energiaigénye a hírek szerint 60%-kal alacsonyabb, mint amennyivel a hagyományos sótalanító üzemek működnek. A folyamat során keletkező több millió tonnyányi sóoldatot pedig a vegyipar számára hasznos sóvá alakítja át. Az Interesting Engineering azt írja, mindez hosszú távú megoldást kínálhat a Pohaj öböl szennyezettségére. A Román Nemzeti Bank mára érvényes valutaárfolyama szerint 1 euró 5 lej 33 bani, 1 amerikai dollár 4 lej 77 bani, 100 magyar forint pedig 1 lej 46 bani.
1: Időjárás jelentés.
0: Az előrejelzések szerint ma délelőtt napsütés vár, majd a délutáni órákban enyhén felhős lesz az égbolt. A tegnapinál valamivel magasabb, 14 fokos csúcshőmérsékletre kell ma Kolozsváron számítani, esőt nem jósolnak. Az éjszaka folyamán pedig 6 fokig csökken a hőmérséklet. Kolozsváron jelenleg 4 fokot mérnek. Híreinkhez az

0: Ágyár Pressz hírügynökség a maszol.ro és a kronika.ro hírportál értesüléseit használtuk fel. Az időjárás jelentés a morecast.com előrejelzése alapján készült. Most a jó hír következik. A mai napra kijelölt két igét Bántó Tamás Csilla Andrea, a Tóvidéki Református Egyházközség lelkipásztora mondja el.
1: Jó hír.
2: Fényözön árad az igazra, és öröm a tiszta szívűekre. Zsoltárok könyve 97. fejezetének 11. verse.

0: hanem ha vendégséget rendezel, szegényeket, nyomorékokat, sántákat, vakokat hívjál meg, és boldog leszel, mert nincs miből viszonozniuk. Lukács evangéliuma 14. fejezetének 13. és 14. verse.
1: Ezek az ígék vezessenek minket a mai napon.

0: közelebb Istenhez és közelebb egymáshoz az Ágnus Rádióval.
1: Reklám.
2: Az oltások megelőzik súlyos betegségek kialakulását. Az oltás elengedhetetlen a gyermeked egészségéhez.
3: Hírek, információ, kultúra, kampusz, sport, riport, mozaik, vélemény, művelődés, állatbarát, körkép, egészségügy, gazdaság, tudomány, motorház, totyogó, ponifát, spektákulum, világjáró, információ, kultúra, kampusz, sport, riport, mozaik, vélemény, művelődés, állatbarát, körkép, egészségügy, gazdaság, tudomány, motorház, totyogó, ponifát, spektákulum.
4: Szabadság. Erdélyi közéleti napilap.
5: Reklám.
6: Vendégek állnak az ajtóban, és nem tudja, mit készítsen nekik vacsorára.
7: Vészhelyzetben keresse a házalófazék recepttárát. blog.agnusradio.ru
6: Házalófazék.
7: A mi receptjeinkkel biztos sikere lesz.
8: Jézus Krisztus azzal bízta meg a tanítványait, hogy hirdessék az evangéliumot. Az Agnus Rádió célja ma is az, hogy ennek a küldetésnek hűséges követője és tolmácsa legyen. Segítse református rádiónk megújulását, fennmaradását, küldetését, hogy minél több helyen, közösségben, életben jelen lehessen az evangélium. Örömmel fogadjuk adományait a kolozsvári egyházközségekben elhelyezett perseinkbe, vagy rádiónk stúdiójában a Konstanca utca 1-3 szám alatt.

0: Szeret sütni, főzni? Szívesen kipróbálna új ételeket?
1: Hangolódjon a 88,3 MHz-re hétfőtől szombatig 6 óra 45 perckor.
0: Újabbnál újabb ötletekkel csalogatjuk Önöket reggel is rádió közelben.
1: Mi segítünk a receptes füzetet kibővíteni.
0: Kukta.
2: Kukta.
0: A mindennapi legfinomabb kenyerek rovata.
3: Az Ön adománya által ezrekhez továbbítjuk hitünk és kultúránk kincseit. Köszönjük, hogy eddig is támogatott.
4: Rövid hírekkel várom majd hallgatóinkat 6 óra 30 perckor, most pedig Szecsődi Árpádnak adom a szót, hogy lelkileg is ébredezzünk. Október 14-én kezdődik Krédó hitépítő rovatunk.
5: Krédó.
6: A megtartó hit műsora.
7: Békesség Istentől, szeretettel köszöntöm a rádió hallgatóit. Krédó hitépítő műsorunk tartalmából. Isten üzenete János apostol első levele, 3. fejezetének az első és a második verse alapján szól hozzánk Darab Ágnes, a miskolci Lévai József Református Gimnázium és Diákotthon iskola lelkészének áhítatán keresztül. Ezt követően a Parakletosz könyvesház kiadásában megjelent Josh McDowell és Bob Hostler Ne dobd el az agyat, tudd, hogy mit és miért hiszel, Tévhitek a kereszténységről című könyvből, a Szex nem csúnya szó című részt felolvassa Janicskó Mihály Noémi, rádiónk munkatársa. És most szóljon hozzánk Isten üzenete az ő ígéjén keresztül.
4: Áldás békesség, szeretettel köszöntöm a rádió hallgatókat, Darab Ágnes, református lelkész vagyok. Isten igéjét János első leveléből olvasom, János első levele 3. részéből, az első és a második verséből a következőképpen. Lássátok meg, milyen nagy szeretetet tanúsított irántunk az Atya. Isten gyermekeinek neveznek minket, és azok is vagyunk. Azért nem ismer minket a világ, mert nem ismerte meg őt. Szeretteim, most Isten gyermekei vagyunk, de még nem lett nyilvánvaló, hogy mivé leszünk. Tudjuk, hogy amikor ez nyilvánvalóvá lesz, hasonlóvá leszünk hozzá, mert olyannak fogjuk őt látni, amilyen valójában. Ámen. Kedves rádió hallgatók, van egy kérdés, amelyet életünk során újra és újra felteszünk magunknak. Ki vagyok én? Sokféle választ adhatunk rá. Valakinek a munkája határozza meg az identitását, másnak a családja. Valakinek az, amit elért az életben, másnak az, amit elveszített. Van, aki abból próbálja megérteni saját értékét, hogy mások mit gondolnak és mit mondanak róla. És sajnos sokszor a saját hibáink alapján határozzuk meg magunkat. Én ilyen vagyok. Nekem ez úgysem sikerül. Túl sokat hibáztam. Isten talán már nem is tud engem szeretni. János apostol azonban egy egészen más igazságot állít elénk. Lássátok, milyen nagy szeretetet adott nekünk az Atya, hogy Isten gyermekeinek neveznek minket, és azok is vagyunk. János nem egyszerűen azt mondja, Isten szeret benneteket, hanem azt mondja, lássátok. Mintha azt mondaná, álljatok meg egy pillanatra. Gondolkodjatok el rajta. Nézzétek meg, milyen hatalmas dolog történt veletek. Isten szeret bennünket. Nem azért, mert tökéletesek vagyunk, nem azért, mert mindig jól döntünk, nem azért, mert soha nem hibázunk, nem azért, mert mindig engedelmesek vagyunk, hanem azért, mert ő szeret. Ez a szeretet kegyelem. Isten szeretete nem olyan, mint az emberek szeretete, amely sokszor feltételekhez kötött. Az ember könnyen mondja azt. Szeretlek, ha úgy viselkedsz, ahogy szeretném. Szeretlek, ha megfelelsz az elvárásaimnak. Szeretlek, ha nem okozol csalódást. Isten azonban Krisztusban ennél sokkal mélyebb szeretetet mutatott meg. Ő akkor nyúlt utánunk, amikor még bűnben voltunk. Jézus Krisztus nem azért jött, mert az emberiség már elég jó volt. Azért jött, mert szükségünk volt megváltásra. János nem azt mondja, hogy Isten csak kedvel bennünket. Nem azt mondja, hogy távoli ismerősei vagyunk. Azt mondja, Isten gyermekeinek neveznek minket. Ez egy egészen új kapcsolatot jelent. A gyermek nem vendég a saját otthonában. A gyermek tudja, ide tartozom. A keresztény ember is ezt tudhatja. Istenhez tartozom. Lehet, hogy vannak napok, amikor bizonytalannak érezzük magunkat. Lehet, hogy mások nem értékelnek bennünket. Lehet, hogy valaki lenéz. Lehet, hogy hibázunk. Lehet, hogy saját magunkkal sem vagyunk megelégedve. De mindez nem változtatja meg azt, amit Isten mond rólunk. Ha Krisztusban vagyunk, akkor Isten gyermekei vagyunk. Ez nem a mi teljesítményünk eredménye. Ez ajándék. Ezért a keresztény ember identitása nem abból fakad, hogy mit tett, hanem abból, hogy mit tett érte Isten. Isten gyermekei vagyunk. Gondoljunk bele, milyen erőt adhat ez egy nehéz napon. Ha ma valaki megbánt, attól még Isten gyermeke vagy. Ha ma valami nem sikerül, attól még Isten gyermeke vagy. Ha ma hibázol, attól még visszamehetsz az atyához. Ha ma félsz, attól még Isten gyermeke vagy. Ha ma nem látod tisztán a jövőt, attól még az atyád kezében van az életed. Ezért nem kell minden emberi véleménynek meghatároznia bennünket. Lehet, hogy valaki azt mondja, nem vagy elég jó. Isten pedig azt mondja, az én gyermekem vagy. Szeretlek, és Krisztusban hozzám tartozol. János így folytatja, de még nem lett nyilvánvaló, hogy mivé leszünk. Ez azt jelenti, hogy Isten még nem fejezte be a munkáját bennünk. Ez fontos igazság. Talán van valami az életedben, amivel régóta küzdesz. Egy rossz szokás, egy régi seb, egy félelem, egy bűn, amelyből nehéz szabadulni. Egy kapcsolat, amelyet nem tudsz rendezni. Ne gondold azt, Isten biztosan lemondott rólam. Isten még dolgozik, nem vagy kész. De Isten keze alatt vagy. Lehet, hogy ma még nem látod, mivé formál. Lehet, hogy nem érted, miért engedett meg bizonyos dolgokat. De bízhatsz benne. A fazekas kezében az agyag még nem kész edény. De attól még a fazekas dolgozik rajta. Isten is formál bennünket. És itt jön a nagy reménység. De tudjuk, hogy amikor ez nyilvánvalóvá lesz, hasonlóvá leszünk hozzá, mert olyannak fogjuk őt látni, amilyen valójában. Milyen csodálatos ígéret. A keresztény élet végső célja nem csupán az, hogy jobb emberek legyünk. A cél az, hogy Krisztushoz hasonlóvá váljunk. És eljön a nap, amikor teljesen látni fogjuk őt. Most hitben járunk, most sok mindent csak részben értünk. Most vannak kérdéseink, most vannak könnyeink, most vannak küzdelmeink. De eljön egy nap, amikor Krisztussal leszünk, és teljesebb valóságban látjuk őt. Ez a keresztény reménység. Kedves rádió hallgató, ne úgy indulj el, hogy meg kell mutatnom, milyen jó vagyok, hanem úgy, az atyám szeret engem. Ne úgy indulj el, hogy mindent egyedül kell megoldanom, hanem úgy, Isten gyermeke vagyok, és az atyám velem van. És ha ma valami nehéz lesz, emlékezz erre az igére. Lássátok, milyen nagy szeretetet adott nekünk az atya, hogy Isten gyermekeinek neveznek minket, és azok is vagyunk. Ez legyen a mai nap alapja. Szeretett gyermek vagy. Nem azért, mert tökéletes vagy, hanem azért, mert az atya szeretete Krisztusban elír téged, és ez a szeretet ma is veled megy. Ámen. Imádkozzunk. Mennyei atyánk, hálát adunk neked azért, hogy Jézus Krisztusban gyermekeiddé fogadtál bennünket. Köszönjük, hogy nem a teljesítményünk alapján szeretsz minket, hanem kegyelemből. Bocsásd meg, amikor mások véleménye alapján próbáljuk meghatározni magunkat. Bocsásd meg, amikor a hibáink miatt azt gondoljuk, hogy már nem lehetsz mellettünk. Segíts elhinnünk azt, amit igéd mond, a tiéd vagyunk. Kérünk, formálj bennünket napról napra Krisztushoz hasonlóvá. Kérünk, adj erőt azoknak, akik ma nehézségekkel néznek szemben. Bátoríts azokat, akik elfáradtak. Adj reménységet azoknak, akik nem látják a kiutat. És segíts, hogy egész nap emlékezzünk arra, kik vagyunk te benned. Köszönjük azt a nagy reménységet, hogy egy napon meglátjuk Krisztust, és hasonlóvá leszünk ő hozzá. Add, hogy addig is hűségesen kövessünk téged. Az Úr Jézus Krisztus nevében kérünk, hogy hallgass meg bennünket. Ámen.

0: A szex nem csúnya szó. A puritán mítosz. Az egyik oka annak, hogy Dana Carvey, az egyházi asszony olyan népszerűvé vált a tévében, nem más, mint hogy megtestesíti, sok ember hogyan látja a keresztényeket. Sokak szerint a keresztények már a szex szót is obszcénnek tartják, és ez a hölgy prűd, képmutató viselkedésével, hosszú ruhájával s hátrafogott hajával tökéletesen megfelel ennek a nézetnek. Nem egy ember akad, akik szerint a Jézust követő keresztjének egy olyan Istenben hisznek, aki elveti a szexet és a szexualitást. De ez tévhit. A szex nem csúnya szó. Nem rossz, nem bűnös, se nem szégyelnivaló. Isten nem gyűlöli a szexet. Ami azt illeti, ő találta ki az egészet. A teremtés történetben ezt olvashatjuk. Megteremtette Isten az embert a maga képmására. Isten képmására teremtette, férfivá és nővé teremtette őket. Mózes első könyve, első részének 27. versében olvasható. Olyan férfit és nőt teremtett, akik rendelkeztek nemi szervekkel, szexualitással és természetes érzékiséggel. Majd letekintett ezekre a kétségkívüli szexualitással rendelkező teremtményekre, s a Biblia így folytatódik. És látta Isten, hogy minden, amit alkotott, igen jó. Mózes első könyve, első részének 31. verse. A szex kezdettől fogva Isten tervének részét alkotta. Mikor azt mondta, hogy szaporodjatok és sokasodjatok, arra gondolt, hogy szexuális tevékenységet végezve engedelmeskedjenek az akaratának. A Biblia jó pár meglepően őszinte beszámolót tartalmaz a szexualitással kapcsolatban. Salamon énekek éneke egy szerelmes vers. Méghozzá olyan szavakkal, ami valószínűleg sokkolná az egyházi asszonyt. Pál apostol részletekbe menő útmutatást ad a házaspárok szexuális viselkedésére vonatkozóan Korintusban. A Biblia azonban minden kétséget kizáróan hangsúlyozza azt a tényt, hogy a szex arra való, hogy férj és feleség élvezze. Legyen megbecsült a házasság mindenki előtt, írja a zsidó levél szerzője, és a házas élet legyen tiszta. A paráznákat és a házasságtörőket pedig ítéletével sújtja az Isten. A zsidókhoz írt levél 13. részének 4. verse ez. Isten teremtette meg a szexet, de az ember az, aki kiemelte a házassági szövetségből és bemocskolta. Isten arra szánta a szexet, hogy egy kiteljesítő, izgalmas és kielégítő élmény legyen olyan férfi és nő között, akik teljesen átadták magukat egymásnak, egymás szexualitásának élvezetében. De az ember eltorzította Isten ajándékát. Amikor Isten azt mondja, ne paráználkodj, nem azért teszi, mert ő valamiféle kozmikus ünneprontó, hanem azért, mert ő a mennyei örömpárti. Isten meg akar őrizni a bizalmatlankodástól és a gyanakvástól, s meg akar ajándékozni valamivel, ami az egyik legfontosabb tényező ahhoz, hogy igazi szerelem, házasság és szexuális kapcsolat legyen a részed. Ez a valami pedig a bizalom. Meg akar őrizni a nemi betegségektől való félelemtől, hogy teljes békével a szívünkben léphessünk a házasság szexuális közösségébe. Meg akar őrizni a rossz kapcsolatoktól, amiket már csak mesterségesen tartanak fent a látszat kedvéért, s amik gyakran tragikus házasságokhoz vezetnek különféle szexuális félrelépések miatt. Végül pedig meg akarja őrizni a szüzességünket, hogy megmaradjon számunkra a legnagyobb ajándék, amit csak ember adhat társának a náz éjszakán.
1: A Parakletos könyves ház kiadásában megjelent Josh McDowell és Bob Hostler Ne dobd el az agyat, tudd, hogy mit és miért hiszel, tévhitek a kereszténységről című könyvből, a Szex nem csúnya szó című részt felolvasta Janicskó Mihály Noémi, rádiónk munkatársa. Ezzel Krédó hitépítő műsorunk mai kiadásának a végéhez értünk. Megköszönve figyelmüket, Isten áldása kísérje mindannyiuk életét. A viszont hallásra, békesség Istentől!

0: Credo.
1: A megtartó hit műsora.
2: Krédóit építő rovatunkat sugároztuk Szecsődi Árpád szerkesztésében. A rovatot megismételjük a 7 órai híreket követően is. Most pedig a Pont zenecsapat zenél.

0: Ébresztő! Ébresztő! Információs magazinműsor.
1: Jó reggelt kívánok, békesség Istentől, szeretettel köszöntöm most bekapcsolódó hallgatóinkat is, Szabó Magda Kossuth díjas magyar írónő műfordító gondolatával. Az élethez kétségtelenül kell bizonyos emberi méltóság és fegyelmezettség, és az is, hogy az ember normálisan reagáljon arra, ami éri, mindig tudva mi igazán baj, és mi csak bosszúság. Ezen a gondolatom, én Janicskó Mihály Noémi vagyok. Most rövid hírekkel jelentkezünk, aztán majd a kalendáriumot lapozzuk Bálint Enikővel. Ezt követően Kuktor rovatunkban egy újabb receptet ajánlok figyelmükbe, és nem feledkezünk meg az ünnepeltekről sem. Ezzel várom hallgatóinkat a következő fél órában, ha tehetik, tartsanak velünk. 6 óra 30 perc van, rövid híreink következnek. Hírek. Rövid híreink először címszavakban. Luca Niculescu kijelölt miniszterelnök holnap benyújtja a parlamentnek a kormányprogramot és a miniszterjelöltek listáját. Nikus Ordán szétkergetéssel fenyegeti a parlamentet, ha nem lesz megállapodás az új kormányról. Nagyszabású razziát tartottak Bihar megyében. Tengervízből állít elő ivóvizet az új kínai üzem, 60%-kal kevesebb energia kell hozzá. Az előrejelzések szerint ma többnyire napos idő várható, most pedig következzenek a részletek. Luca Niculescu tegnap bejelentette, hogy holnap benyújtja a parlamentnek a kormányprogramot és a miniszterjelöltek listáját. A kijelölt miniszterelnök a Facebook oldalán közölte, hogy lezárta a parlamenti pártokkal és frakciókkal folytatott kétnapos kormányalakítási egyeztetéseket. Bejegyzése szerint a tárgyalások továbbra is nyitottak, és minden lehetséges kormányzati változatot mérlegelnek. Nikus Ordán államfő azt jelezte a pártoknak, hogyha nem sikerül megállapodásra jutnia a Luca Niculescu vezette kormány támogatásáról, nem nevez meg új miniszterelnök jelöltet, hanem feloszlatja a parlamentet, és előrehozott választásokat ír ki. Közölte egybehangzóan több sajtóorgánum is. Több mint 737 ezer lejes adócsalás gyanúja miatt tartottak 5 házkutatást Bihar és Hunyad megyében. A nyomozók szerint egy 60 éves nagyváradi férfi által irányított, vízépítési munkálatokkal foglalkozó vállalat éveken keresztül fiktív beszerzésekkel csökkenthette adófizetési kötelezettségeit. A Bihar megyei rendőrök több céget érintő, kiterjedt számlázási rendszer után nyomoznak. Kínai mérnökök olyan üzemet fejlesztettek ki, ami egyszerre energiahatékony és kezeli a tengervíz sótalanítása során keletkező, súlyosan mérgező sóoldatot. A nagyméretű sótalanító létesítmény, amit Kína Hopei tartományában, a Pohai-öbölnél, Tangshan városában építettek fel a mérnökök, már megkezdte a próbaüzemét. A létesítmény körforgásos modell alapján működik. Értékes vegyipari nyersanyagokat nyer ki a hulladékként keletkező mérgező sóoldatokból, méghozzá a szokásos energiaköltségek töredékéért. Az előrejelzések szerint ma délelőtt napsütés vár, majd a délutáni órákban enyhén felhős lesz az égbolt. A tegnapinál valamivel magasabb, 14 fokos csúcshőmérsékletre kell ma Kolozsváron számítani, esőt nem jósolnak. Az éjszaka folyamán pedig 6 fokig csökken a hőmérséklet. Kolozsváron jelenleg 4 fokot mérnek. Híreinkhez az AgilePress hírügynökség a maszol.ro és a kronika.ro hírportál értesüléseit használtuk fel. Az időjárás jelentés a morkest.com előrejelzése alapján készült. Most Demjén Ferenc énekel, utána pedig a nap kalendáriumát Bálint Enikővel lapozzuk.

Október 14-e, az év 287. napja a Gergely naptár szerint. Szökőévben a 288. nap, az évből még 78 nap van hátra. Tekintsük át a mai naphoz kapcsolódó fontosabb eseményeket, évfordulókat. Kezdjük a történelmi eseményekkel. 1235-ben Róbert esztergomi érsek Székesfehérvárot magyar királlyá koronázza Béla királyfi, negyedik Béla néven. Negyedik Béla második András magyar király és első felesége Gertrud magyar királyné második gyermeke. Az ő nevéhez fűződik az ország tatárjárás utáni újjáépítése. Őt tartják Budavár alapítójának. 1604-ben Eszterházy Károly megalapítja az Egri liceumot. 1809-ben első Ferenc osztrák császár aláírja az 5. koalíciós lezáró schönbrunni békeszerződést. A békét azután írták alá, hogy Ausztria Napóleon ellenes háborúja elbukott. A békekötés után egy ideig szoros volt a kapcsolat Franciaország és a Habsburg birodalom között. 1912-ben Theodore Roosevelt amerikai elnök ellen merényletet követnek el kampánya közben. Beszédét lőtt sebével is megtartja. 1933-ban Adolf Hitler bejelenti, hogy a német birodalom kilép a népszövetségből. 1964-ben Martin Luther King Nobel-békedíjat kap.

A mai nap érdekességei. 1911-ben Budapesten bejegyzik az első magyar filmvállalatot, a Hunnia filmgyárat. 1947-ben először repültek a hangsebességnél gyorsabban. 1962-ben egy amerikai kémrepülőgép felfedezi a szovjet atomrakéták telepítését Kubában. Kialakul a kubai rakétaválság.

Kísérjük figyelemmel, hogy kik azok a személyek, akik ezen a napon születtek. 1827-ben megszületett Zichy Mihály festőművész grafikus, a magyar romantikus festészet jelentős alakja. 1927-ben látta meg a napvilágot Sir Roger Moore, angol színész, James Bond egyik megformálója. 1942-ben jött a világra Nádas Péter, magyar író, drámaíró, esszéista. 1986-ban kezdte el az életútját Gercsák Balázs, magyar úszó.

Hallgassuk meg, hogy kik azok a személyek, akik ezen a napon fejezték be a földi útjukat. 1243-ban meghalt Szilézia Hedvig, Szilézia védőszentje. 1900-ban elhunyt Erkel Sándor zeneszerző karmester, Erkel Ferenc fia. 1953-ban eltávozott Szőkefalvi Nagy Gyula matematikus, egyetemi tanár. 1976-ban halt meg Borbás Gáspár labdarúgó. 1981-ben adta vissza lelkét a teremtőjének Huszárik Zoltán filmrendező, grafikus művész.

0: Az elmúlt percekben a nap kalendáriumát lapoztuk Bálint Enikővel, előtte pedig Demjén Ferenc énekelt. Hamarosan Kukta rovatunkkal folytatjuk, előtte azonban ejtsünk néhány szót a Kolozsvári Állami Magyar Színház legújabb bemutatójáról, ugyanis Gogol Holt Lelkek című művét mutatja be a Kolozsvári Állami Magyar Színház október 17-én szombaton este 7 órától a színház nagy termében. A társulat Szakonyi Károly Holt Lelkek című komédiáját Gogol regénye nyomán Szabó K. István rendezésében láthatjuk majd. A rendező harmadik alkalommal dolgozik a kolozsvári társulattal, az Édes Anna és a Pornokrácia után ezúttal Gogol klasszikusának világát állítja színpadra. A főszerepben Csicsikovot alakító Bács Miklós a szerep megformálásának kihívásairól szólva kiemelte: azt hiszem, Istvánnak igaza van abban, hogy olyan világban élünk, amelyben mindannyiunkban van valami Csicsikovból, és ezzel valamilyen módon együtt kell élnünk, valahogy meg kell békülnünk. Ugyanakkor Csicsikov a környezetéhez képest szinte egy enyhe angyalka. Ezt próbáltam a szerepben is megmutatni, valamiképpen megmenteni az én kis csalómat. Csicsikov ugyanis nem ördög, nem valamiféle rendkívül gonosztevő, hanem egyszerű csaló. Talán éppen ebben rejlik a figura egyik legnagyobb ereje. Nem olyan hőssel állunk szemben, aki bármiben is kimagaslik, hanem egy abszolút középszerű emberrel. Ha kíváncsiak a részletekre, az előadásra, akkor megtekinthetik október 17-én, szombaton este 7 órától. Most pedig következzen mai recept ajánlatunk Kukta rovatunkban.
1: Kukta. Ötletek a fazék mellől.
2: A fogonál kopogjon ne a szemünk.

Szeretettel köszöntöm a Kuktarovat hallgatóit. Ma reggel egy valószínűleg ismert receptet ajánlok figyelmükbe, azonban egy kicsit új köntösben. Ez pedig a bundázott karfiol a sobors.hu oldalról. Nézzük először is a hozzávalókat négy személy részére. Egy nagyobb fej karfiol, 22 deka liszt, 5 deci víz, 15 deka pánkómorzsa, só ízlés szerint és bors ízlés szerint. Az öntethez 16 deka ketchup, egy lájmleve, 2 teáskanál szójaszósz és 4 teáskanál juharszirup. A szószhoz pedig 30 deka tejföl, egy fél citrom, egy marék petrezselyemzöld, illetve bors ízlés szerint.

Most pedig jöjjön az elkészítése is. Szedjük rózsáira a karfiolt, majd mossuk meg, alaposan csepegtessük le. Keverjük össze a lisztet a vízzel, sózzuk, borsózzuk, hogy sűrű palacsinta tésztához hasonló masszát kapjunk. Forgassuk bele a karfiol rózsákat, majd hempergessük meg őket a pankó morzsában. Helyezzük a panírozott rózsákat sütőpapírral bélelt tepsire, majd 180 fokon süssük 20 percig. Közben keverjük ki az öntetet. A ketchupot dolgozzuk össze a lime levével, a szójaszósszal és a juhárszirupal, majd öntsük a frissen sült karfiolra, és forgassuk össze, hogy mindenhol bevonja. Toljuk vissza a sütőbe, ezután süssük készre 180 fokon, további 10 perc alatt. A mártogatóshoz keverjük ki a tejfölt a fél citrom levével, az apróra vágott petrezselyemmel, és borsózzuk ízlés szerint. Még melegen tálaljuk a ragacsos karfiolt a friss, zöldfűszeres szósszal.

Most pedig ismételjük át a hozzávalókat négy fő részére. Egy nagyobb fej karfiol, 22 deka liszt, 5 deci víz, 15 deka pánkó morzsa, só ízlés szerint és bors ízlés szerint. Az öntethez 16 deka ketchup, egy lime leve, 2 teáskanál szójaszósz és 4 teáskanál juharszirup. A szószhoz pedig 30 deka tejföl, egy fél citrom, egy marék petrezselyemzöld, illetve bors ízlés szerint.

Ma reggel a bundázott karfiú a receptjét ajánlotta masóbors.hu oldalról. Remélem, hogy egy kis kedv csinálónak jó volt, akár a reggelighez, akár a mai főzéshez. Úgyhogy ezekhez kívánok jó étvágyat, illetve jó kedvet!

0: Kukta. Ötletek a fazék mellől.
1: A fakanál kopogjon ne a szemünk.
2: Valóban ez mindig jó, egy kicsit kopog a fakanál, főleg, hogyha főzés közben és nem más alkalmakkor. Most pedig nézzük azt, hogy kiket köszönhetünk a mai napon, október 14-én. Ebben segít nekünk Boldi Zsárzeik Anna.
3: Október 14-én Helén, Lívia, Ilma, Beatrix, Alán, Domos, Krizanta névnapokat ünneplünk. Lássuk, honnan származnak ezek a nevek. A Helén a angol és francia formájából származik, illetve magyar becézőjéből. A Lívia a Livius férfi névnői párja, amelynek jelentése tisztázatlan, talán ólomszürke, kékes, vagy irigy, rossz akaratú. Az Ilma, Vörös Marti Mihály név alkotása a Csongor és Tünde című mesedrámában. Valószínűleg az Ilona és a Vilma rövidítése. Finn név is. Ez szintén 19. századi névalkotás, a jelentése levegő, ég, világ. A Beatrix latin eredetű név, jelentése boldogító, boldogságot hozó. Alán kelta eredetű angol névből származik. A Domos a domonkos, domokos, rövidült, kicsinyítőképzős származéka. A Krizanta görög latin eredetű név, a Krizantusz férfi név női párja. Jelentése Margit virág, aranyvirág, margaréta. Köszöntünk tehát október 14-én minden Helén, Lívia, Ilma, Beatrix, Alán, Domos és Krizanta nevű hallgatónkat. A következő dal szóljon nekik, illetve mindazoknak, akik a mai napon születésnapjukat ünneplik, vagy életük más fontos eseményére emlékeznek. Isten éltesse őket!
4: Jöjj, kedvesem,

jöjj kedvesem, gyere, mondd el, mit érzel, az élet nem lányregény.

0: 별이
1: A Fonográf együttes dala szólt a mai nap ünnepeltjeinek, Isten éltesse őket. A következő percekben pedig a Kárpátaljai Krisz együttes Kegyelem néktek és békesség Istentől című dalát hallgatjuk.

0: Ébresztő! Ébresztő! Információs magazinműsor.
1: Jó reggelt kívánok, Békesség Istentől, szeretettel köszöntöm most bekapcsolódó hallgatóinkat is október 14-én szerda reggeli ébresztő információs magazin műsorunkban Szabó Magda Kossuth Díjas magyar írónő műfordító gondolatával. Az élethez kétségtelenül kell bizonyos emberi méltóság és fegyelmezettség, és az is, hogy az ember normálisan reagáljon arra, ami éri, mindig tudva, mi igazán baj és mi csak bosszúság. Ez a nap gondolata, én Janicskó Mihály Noémi vagyok. Most hamarosan hírekkel, aztán krédó hitépítő rovatunkkal várjuk hallgatóinkat. 7:30 után hírösszefoglalóval jelentkezünk, aztán hitmorzsák sorozatunk következő részét hallhatják, amelyben Pitó Antal nyugdíjas lelkipásztor hithinek alakulásáról is megtudhatunk. Többet Piabát Kincső beszélgetett vele. Majd meghallgatjuk a mai áhítatot is. Ezzel várjuk hallgatóinkat a továbbiakban, ha tehetik, tartsanak velünk. A pontos idő 7 óra, híreink következnek. Hírek. Rádiónk híreit hallják, híreink először címszavakban. Lucae Niculescu kijelölt miniszterelnök holnap benyújtja a parlamentnek a kormányprogramot és a miniszterjelöltek listáját. Az engedély nélküli erkélybeépítés akár dupla adót is hozhat. Az ukrajnai tűzszünet ügyét szolgálja a Putyinnal kötött dízel megállapodás Washington szerint. Tengervízből állít elő ivóvizet.

0: emberekért, írta Niculescu. A kijelölt miniszterelnök tegnap azt is közölte, hogy bízik a kormányalakítás sikerében, és továbbra is három lehetőséggel számol: tisztán politikai, vegyes vagy technokrata kabinettel. Egy egyszerű döntés a lakás hasznos alapterületének növeléséről alaposan megnövelheti egy lakástulajdonos adókötelezettségeit. Augusztus 25-én lépett hatályba ugyanis az új területrendezési urbanisztikai és építési törvénykönyv, amelyet a 2026/169-es számú törvénnyel fogadtak el. Ez komoly változásokat hozott azok számára, akik törvényes dokumentumok nélkül végeznek belső vagy külső átalakításokat, számol be a defapt.ro. Az új szabályok szigorúbb intézkedéseket irányoznak elő az engedélyek nélkül végzett lakásátalakításokra. A törvénykönyv 100%-os építményadó emelést vezet be bizonyos esetekben, ha az engedély nélküli építkezést utólagosan nem törvényesítették. Hogy ezt a büntetést végül kiszabják-e, az attól függ, hogy pontosan milyen munkálatról van szó, és mit állapít meg a hatóság az ellenőrzés során. Az orosz dízelexportot engedélyező megállapodás annak a kísérletnek a része, amelynek célja Oroszország visszacsábítása a tárgyalóasztalhoz, miután a háború befejezését célzó tartós tárgyalások megindítására irányuló korábbi erőfeszítések kudarcot vallottak. Azt, hogy a lépés az ukrajnai békét hivatott szolgálni, Donald Trump elnök küldöttei pénteken közölték az ukrajnai küldöttséggel, közölte a Reuters 3 a találkozó részleteit ismerő forrásra hivatkozva. Trump közel-keleti megbízottja Steve Witkoff és Weyer Jared Kushner egy Miami-i találkozón közölték az ukránokkal, hogy Vlagyimir Putyin orosz elnök nem áll készen arra, hogy tárgyaljon a 4,5 éve tartó ukrajnai háború befejezéséről, és hogy a múlt héten bejelentett megállapodás segíthet a három oldalú tárgyalások újraindításában, mondták a névtelenséget kérő források közül ketten. Kínai mérnökök olyan üzemet fejlesztettek ki, ami egyszerre energiahatékony és kezeli a tengervíz sótalanítása során keletkező, súlyosan mérgező sóoldatot. A nagyméretű sótalanító létesítmény, amit Kína Hopei tartományában, a Pohai öbölnél Tangshan városában építettek fel a mérnökök, már megkezdte a próbaüzemét. A létesítmény körforgásos modell alapján működik. Értékes vegyipari nyersanyagokat nyer ki a hulladékként keletkező mérgező sóoldatokból, méghozzá a szokásos energiaköltségek töredékéért. A létesítmény energiaigénye a hírek szerint 60%-kal alacsonyabb, mint amennyivel a hagyományos sótalanító üzemek működnek. A folyamat során keletkező több millió tonnányi sóoldatot pedig a vegyipar számára hasznosóvá alakítja át. Az Interesting Engineering azt írja, mindez hosszú távú megoldást kínálhat a Pohai öböl szennyezettségére. A Román Nemzeti Bank mára érvényes valutaárfolyama szerint 1 euró 5,33 bani, 1 amerikai dollár 4,77 bani, 100 magyar forint pedig 1,46 bani.
1: Időjárás jelentés.
0: Az előrejelzések szerint ma délelőtt napsütés vár, majd a délutáni órákban enyhén felhős lesz az égbolt. A tegnapinál valamivel magasabb, 14 fokos csúcshőmérsékletre kell ma Kolozsváron számítani, esőt nem jósolnak. Az éjszaka folyamán pedig 6 fokig csökken a hőmérséklet. Kolozsváron jelenleg 3 fokot mérnek. Híreink, ez az Agerpress hírügynökség, a masszol.ro és a kronika.ro hírportál értesüléseit használtuk fel. Az időjárás jelentés a morecast.com előrejelzése alapján készült. Most a jó hír következik. A mai napra kijelölt két igét Bántó Tamás Csilla Andrea, a Tóvidéki Református Egyházközség lelkipásztora mondja el.
2: Jó hír.
3: Fényözön árad az igazra, és öröm a tiszta szívűekre. Zsoltárok könyve 97. fejezetének 11. verse.

0: hanem ha vendégséget rendezel, szegényeket, nyomorékokat, sántákat, vakokat hívjál meg, és boldog leszel, mert nincs miből viszonozniuk. Lukács evangéliuma 14. fejezetének 13. és 14. verse.
1: Ezek az ígék vezessenek minket a mai napon.

0: közelebb Istenhez és közelebb egymáshoz az Ágnus Rádióval.
1: Reklám. Romániában a szív- és érrendszeri betegségek okozzák a legtöbb elhalálozást. Nem minden szívbetegségnek vannak figyelmeztető tünetei. Vigyázz a szívedre! Élj egészségesen és rendszeresen vizsgáltasd ki magad! Az Oktatási Minisztérium által kezdeményezett Nevelés az életért médiakampány az Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetemek Konzorciuma és az Egészségügyi Minisztérium támogatásával.
2: Egy könyvet is lehet követni, lájkolni vagy megosztani. Csatlakozz a hálózathoz. Olvas!
3: Reklám.
4: Gombolózzon állég zenébe. Vágjon zsebre érdekességeket és tudnivalókat emberekről, korokról és zeneművekről. Akassza le a fogasról a zenélő köntöst. Nagy Ivolya vagyok. Várom Önöket minden vasárnap 14 óra 25 perckor és szerdán 13 óra 30 perckor.
5: Sok kicsi sokra megy. Támogassa Ön is hónaponta egy lejjel az Ágnus Rádiót, hogy Erdélyben máshol is szólhasson Erdély egyetlen református rádiója. Adományát a kolozsvári gyülekezetekben elhelyezett persejekbe is teheti, de otthon is gyűjthet. Mi adunk hozzá egy kis persejt. Ha megtelt, tartalmát hozza el bármelyik református lelkészi hivatalba. Az Ön egy lejje is számít, hiszen sok kicsi sokra megy.
0: Az Ön adománya által ezrekhez továbbítjuk hitünk és kultúránk kincseit. Köszönjük, hogy eddig is támogatott.
6: Hírekkel legközelebb 20 perc múlva várom hallgatóinkat, most azonban Szecsődi Árpádnak adom a szót. Kezdődik Krédó hitépítő rovatunk.
7: Credo.
8: A megtartó hit műsora.
9: Békesség Istentől, szeretettel köszöntöm a rádió hallgatóit. Credo hitépítő műsorunk tartalmából. Isten üzenete János apostol első levele, 3. fejezetének az első és a második verse alapján szól hozzánk, Darab Ágnes, a Miskolci Lévai József Református Gimnázium és Diákotthon iskola lelkészének áhítatán keresztül. Ezt követően a Parakletosz könyvesház kiadásában megjelent Josh McDowell és Bob Hostler Ne dobd el az agyad, tudd, hogy mit és miért hiszel, Téfitek a kereszténységről című könyvből, a Szex nem csúnya szó című részt felolvassa Janicskó Mihály Noémi, rádiónk munkatársa. És most szóljon hozzánk Isten üzenete az ő igéjén keresztül.
10: Áldás békesség, szeretettel köszöntöm a rádió hallgatókat, Darab Ágnes, református lelkész vagyok. Isten igéjét János első leveléből olvasom, János első levele 3. részéből, az első és a második verséből a következőképpen. Lássátok meg, milyen nagy szeretetet tanúsított irántunk az Atya. Isten gyermekeinek neveznek minket, és azok is vagyunk. Azért nem ismer minket a világ, mert nem ismerte meg őt. Szeretteim, most Isten gyermekei vagyunk, de még nem lett nyilvánvaló, hogy mivé leszünk. Tudjuk, hogy amikor ez nyilvánvalóvá lesz, hasonlóvá leszünk hozzá, mert olyannak fogjuk őt látni, amilyen valójában. Ámen. Kedves rádió hallgatók, van egy kérdés, amelyet életünk során újra és újra felteszünk magunknak. Ki vagyok én? Sokféle választ adhatunk rá. Valakinek a munkája határozza meg az identitását, másnak a családja. Valakinek az, amit elért az életben, másnak az, amit elveszített. Van, aki abból próbálja megérteni saját értékét, hogy mások mit gondolnak és mit mondanak róla. és sajnos sokszor a saját hibáink alapján határozzuk meg magunkat. Én ilyen vagyok. Nekem ez úgysem sikerül. Túl sokat hibáztam. Isten talán már nem is tud engem szeretni. János apostol azonban egy egészen más igazságot állít elénk. Lássátok, milyen nagy szeretetet adott nekünk az Atya, hogy Isten gyermekeinek neveznek minket, és azok is vagyunk. János nem egyszerűen azt mondja, Isten szeret benneteket, hanem azt mondja, lássátok. Mintha azt mondaná, álljatok meg egy pillanatra. Gondolkodjatok el rajta. Nézzétek meg, milyen hatalmas dolog történt veletek. Isten szeret bennünket. Nem azért, mert tökéletesek vagyunk, nem azért, mert mindig jól döntünk, nem azért, mert soha nem hibázunk, nem azért, mert mindig engedelmesek vagyunk, hanem azért, mert ő szeret. Ez a szeretet kegyelem. Isten szeretete nem olyan, mint az emberek szeretete, amely sokszor feltételekhez kötött. Az ember könnyen mondja azt, szeretlek, ha úgy viselkedsz, ahogy szeretném. Szeretlek, ha megfelelsz az elvárásaimnak. Szeretlek, ha nem okozol csalódást. Isten azonban Krisztusban ennél sokkal mélyebb szeretetet mutatott meg. Ő akkor nyúlt utánunk, amikor még bűnben voltunk. Jézus Krisztus nem azért jött, mert az emberiség már elég jó volt. Azért jött, mert szükségünk volt megváltásra. János nem azt mondja, hogy Isten csak kedvel bennünket. Nem azt mondja, hogy távoli ismerősei vagyunk. Azt mondja, Isten gyermekeinek neveznek minket. Ez egy egészen új kapcsolatot jelent. A gyermek nem vendég a saját otthonában. A gyermek tudja, ide tartozom. A keresztény ember is ezt tudhatja. Istenhez tartozom. Lehet, hogy vannak napok, amikor bizonytalannak érezzük magunkat. Lehet, hogy mások nem értékelnek bennünket. Lehet, hogy valaki lenéz. Lehet, hogy hibázunk. Lehet, hogy saját magunkkal sem vagyunk megelégedve. De mindez nem változtatja meg azt, amit Isten mond rólunk. Ha Krisztusban vagyunk, akkor Isten gyermekei vagyunk. Ez nem a mi teljesítményünk eredménye. Ez ajándék. Ezért a keresztény ember identitása nem abból fakad, hogy mit tett, hanem abból, hogy mit tett érte Isten. Isten gyermekei vagyunk. Gondoljunk bele, milyen erőt adhat ez egy nehéz napon. Ha ma valaki megbánt, attól még Isten gyermeke vagy. Ha ma valami nem sikerül, attól még Isten gyermeke vagy. Ha ma hibázol, attól még visszamehetsz az Atyához. Ha ma félsz, attól még Isten gyermeke vagy. Ha ma nem látod tisztán a jövőt, attól még az Atyád kezében van az életed. Ezért nem kell minden emberi véleménynek meghatároznia bennünket. Lehet, hogy valaki azt mondja, nem vagy elég jó. Isten pedig azt mondja, az én gyermekem vagy. Szeretlek, és Krisztusban hozzám tartozol. János így folytatja. De még nem lett nyilvánvaló, hogy mivé leszünk. Ez azt jelenti, hogy Isten még nem fejezte be a munkáját bennünk. Ez fontos igazság. Talán van valami az életedben, amivel régóta küzdesz. Egy rossz szokás, egy régi seb, egy félelem, egy bűn, amelyből nehéz szabadulni. Egy kapcsolat, amelyet nem tudsz rendezni. Ne gondold azt, Isten biztosan lemondott rólam. Isten még dolgozik, nem vagy kész. De Isten keze alatt vagy. Lehet, hogy ma még nem látod, mivé formál. Lehet, hogy nem érted, miért engedett meg bizonyos dolgokat, de bízhatsz benne. A fazekas kezében az agyag még nem kész edény, de attól még a fazekas dolgozik rajta. Isten is formál bennünket. És itt jön a nagy reménység, de tudjuk, hogy amikor ez nyilvánvalóvá lesz, hasonlóvá leszünk hozzá, mert olyannak fogjuk őt látni, amilyen valójában. Milyen csodálatos ígéret! Keresztény élet végső célja nem csupán az, hogy jobb emberek legyünk. A cél az, hogy Krisztushoz hasonlóvá váljunk. És eljön a nap, amikor teljesen látni fogjuk őt. Most hitben járunk, most sok mindent csak részben értünk. Most vannak kérdéseink, most vannak könnyeink, most vannak küzdelmeink. De eljön egy nap, amikor Krisztussal leszünk, és teljesebb valóságban látjuk őt. Ez a keresztény reménység. Kedves rádió hallgató, ne úgy indulj el, hogy meg kell mutatnom, milyen jó vagyok, hanem úgy, az Atyám szeret engem. Ne úgy indulj el, hogy mindent egyedül kell megoldanom, hanem úgy, Isten gyermeke vagyok, és az Atyám velem van. És ha ma valami nehéz lesz, emlékezz erre az igére. Lássátok, milyen nagy szeretetet adott nekünk az Atya, hogy Isten gyermekeinek neveznek minket, és azok is vagyunk. Ez legyen a mai nap alapja. Szeretett gyermek vagy. Nem azért, mert tökéletes vagy, hanem azért, mert az Atya szeretete Krisztusban elír téged, és ez a szeretet ma is veled megy. Ámen. Imádkozzunk. Mennyei Atyánk, hálát adunk neked azért, hogy Jézus Krisztusban gyermekeiddé fogadtál bennünket. Köszönjük, hogy nem a teljesítményünk alapján szeretsz minket, hanem kegyelemből. Bocsásd meg, amikor mások véleménye alapján próbáljuk meghatározni magunkat. Bocsásd meg, amikor a hibáink miatt azt gondoljuk, hogy már nem lehetsz mellettünk. Segíts elhinnünk azt, amit igéd mond, a tiéd vagyunk. Kérünk, formálj bennünket napról napra Krisztushoz hasonlóvá. Kérünk, adj erőt azoknak, akik ma nehézségekkel néznek szemben. Bátoríts azokat, akik elfáradtak. Adj reménységet azoknak, akik nem látják a kiutat. És segíts, hogy egész nap emlékezzünk arra, kik vagyunk te benned. Köszönjük azt a nagy reménységet, hogy egy napon meglátjuk Krisztust, és hasonlóvá leszünk ő hozzá. Add, hogy addig is hűségesen kövessünk téged. Az Úr Jézus Krisztus nevében kérünk, hogy hallgass meg bennünket. Ámen.

0: A szex nem csúnya szó. A puritán mítosz. Az egyik oka annak, hogy Dana Carvey, az egyházi asszony olyan népszerűvé vált a tévében, nem más, mint hogy megtestesíti, sok ember hogyan látja a keresztényeket. Sokak szerint a keresztények már a szex szót is obszcénnek tartják, és ez a hölgy prűd, képmutató viselkedésével, hosszú ruhájával s hátrafogott hajával tökéletesen megfelel ennek a nézetnek. Nem egy ember akad, akik szerint a Jézust követő keresztjének egy olyan Istenben hisznek, aki elveti a szexet és a szexualitást. De ez tévhit. A szex nem csúnya szó. Nem rossz, nem bűnös, se nem szégyelni való. Isten nem gyűlöli a szexet. Ami azt életi, ő találta ki az egészet. A teremtés történetben ezt olvashatjuk. Megteremtette Isten az embert a maga képmására. Isten képmására teremtette, férfivá és nővé teremtette őket. Mózes első könyve, első részének 27. versében olvasható. Olyan férfit és nőt teremtett, akik rendelkeztek nemi szervekkel, szexualitással és természetes érzékiséggel. Majd letekintett ezekre a kétségkívüli szexualitással rendelkező teremtményekre, s a Biblia így folytatódik. És látta Isten, hogy minden, amit alkotott, igen jó. Mózes első könyve, első részének 31. verse. A szex kezdettől fogva Isten tervének részét alkotta. Mikor azt mondta, hogy szaporodjatok és sokasodjatok, arra gondolt, hogy szexuális tevékenységet végezve engedelmeskedjenek az akaratának. A Biblia jó pár meglepően őszinte beszámolót tartalmaz a szexualitással kapcsolatban. Salamon énekek éneke egy szerelmes vers. Méghozzá olyan szavakkal, ami valószínűleg sokkolná az egyházi asszonyt. Pál apostol részletekbe menő útmutatást ad a házaspárok szexuális viselkedésére vonatkozóan Korintusban. A Biblia azonban minden kétséget kizáróan hangsúlyozza azt a tényt, hogy a szex arra való, hogy férj és feleség élvezze. Legyen megbecsült a házasság mindenki előtt, írja a zsidó levél szerzője, és a házas élet legyen tiszta. A paráznákat és a házasságtörőket pedig ítéletével sújtja az Isten. A zsidókhoz írt levél 13. részének 4. verse ez. Isten teremtette meg a szexet, de az ember az, aki kiemelte a házassági szövetségből és bemocskolta. Isten arra szánta a szexet, hogy egy kiteljesítő, izgalmas és kielégítő élmény legyen olyan férfi és nő között, akik teljesen átadták magukat egymásnak, egymás szexualitásának élvezetében. De az ember eltorzította Isten ajándékát. Amikor Isten azt mondja, ne paráználkodj, nem azért teszi, mert ő valamiféle kozmikus ünneprontó, hanem azért, mert ő a mennyei örömpárti. Isten meg akar őrizni a bizalmatlankodástól és a gyanakvástól, s meg akar ajándékozni valamivel, ami az egyik legfontosabb tényező ahhoz, hogy igazi szerelem, házasság és szexuális kapcsolat legyen a részed. Ez a valami pedig a bizalom. Meg akar őrizni a nemi betegségektől való félelemtől, hogy teljes békével a szívünkben léphessünk a házasság szexuális közösségébe. Meg akar őrizni a rossz kapcsolatoktól, amiket már csak mesterségesen tartanak fent a látszat kedvéért, s amik gyakran tragikus házasságokhoz vezetnek különféle szexuális félrelépések miatt. Végül pedig meg akarja őrizni a szüzességünket, hogy megmaradjon számunkra a legnagyobb ajándék, amit csak ember adhat társának a náz éjszakán.
1: A Parakletos könyves ház kiadásában megjelent Josh McDowell és Bob Hostler Ne dobd el az agyat, tudd, hogy mit és miért hiszel, tévhitek a kereszténységről című könyvből, a Szex nem csúnya szó című részt felolvasta Janicskó Mihály Noémi, rádiónk munkatársa. Ezzel Krédó hitépítő műsorunk mai kiadásának a végéhez értünk. Megköszönve figyelmüket, Isten áldása kísérje mindannyiuk életét, a viszont hallásra békesség Istentől.

0: Credo.
1: A megtartó hit műsora.
2: Hitépítő rovatunkat sugároztuk Szecsődi Árpád szerkesztésében. A rovatot délutáni online műsorunkban is meghallgathatják 19 óra 15 perctől. Most pedig a Fényem Jézus című tézéneket hallgatjuk.

0: Ébresztő! Ébresztő! Információs magazinműsor.
1: Jó reggelt kívánok, békesség Istentől, szeretettel köszöntöm most bekapcsolódó hallgatóinkat is, Ébresztő reggel információs magazin műsorunkban, október 14-én, én Janicskó Mihálynő Émi vagyok. Most hamarosan rövid hírekkel jelentkezünk, aztán az Elhívtalak című dalt hallgatjuk meg, majd Pitó Antal nyugdíjas lelkipásztor hitének alakulásáról tudhatunk meg többet, például az, hogy kijátszott meghatározó szerepet ebben. A Hitmorzsák sorozat következő részében Pitó Antal nyugdíjas lelkipásztorra, majd Pilbát Kincső beszélget, és végül meghallgatjuk a nap áhítatát is. Ezzel várjuk hallgatóinkat a következő fél órában, amennyiben tehetik, maradjanak velünk egészen 8 óráig. A pontos idő 7 óra 30 perc, rövid hírekkel folytatjuk. Rövid híreink először címszavakban. Luka Niculescu kijelölt miniszterelnök holnap benyújtja a parlamentnek a kormányprogramot és a miniszterjelöltek listáját. Niku Sordán szétkergetéssel fenyegeti a parlamentet, ha nem lesz megállapodás az új kormányról. Az engedély nélküli erkélybeépítés dupla adót is hozhat. Változékony, de enyhe őszi idő vár Erdélyre. Az előrejelzések szerint ma többnyire napos idő várható, most pedig következzenek a részletek. Luka Niculescu tegnap bejelentette, hogy holnap benyújtja a parlamentnek a kormányprogramot és a miniszterjelöltek listáját. A kijelölt miniszterelnök a Facebook oldalán közölte, hogy lezárta a parlamenti pártokkal és frakciókkal folytatott kétnapos kormányalakítási egyeztetéseket. Bejegyzése szerint a tárgyalások továbbra is nyitottak, és minden lehetséges kormányzati változatot mérlegelnek. Niku Sordán államfő azt jelezte a pártoknak, hogyha nem sikerül megállapodásra jutni a Luka Niculescu vezette kormány támogatásáról, nem nevez meg új miniszterelnök jelöltet, hanem feloszlatja a parlamentet és előrehozott választásokat ír ki, közölte egybehangzóan több sajtóorgánum is. Augusztus 25-én lépett hatályba az új területrendezési, urbanisztikai és építési törvénykönyv, amelyet a 2026/169-es számú törvénnyel fogadtak el. Az új szabályok szigorúbb intézkedéseket irányoznak elő az engedély nélkül végzett lakásátalakításokra. A törvénykönyv 100%-os építményadó emelést vezet be bizonyos esetekben, ha az engedély nélküli építkezést utólagosan nem törvényesítették. Változékony felhőzet, időnként napsütés, helyenként záporok jellemzik Erdély időjárását a következő egy hétben. Jelentős lehűlés egyelőre nem várható. A változékony időjárásban a nappali csúcshőmérsékletek többnyire 14-16 Celsius fok körül alakulnak, az éjszakák azonban már hűvösek lesznek. A Hungaromet előrejelzése szerint a nappali hőmérsékleti értékek viszonylag kiegyensúlyozottan alakulnak, a legmelegebb idő szombaton várható, amikor 16 Celsius fokig is emelkedik. Kedhet a hőmérő higanyszála. Az előrejelzések szerint ma délelőtt napsütés vár, majd a délutáni órákban enyhén felhős lesz az égbolt. A tegnapinál valamivel magasabb, 14 fokos csúcshőmérsékletre kell ma Kolozsváron számítani, esőt nem jósolnak. Az éjszaka folyamán pedig 6 fokig csökken a hőmérséklet. Kolozsváron jelenleg 3 fokot mérnek. Híreink, ez az AgilePress hírügynökség a maszol.ról és a kronika.ról hírportál értesüléseit használtuk fel. Az időjárás jelentés a morecast.com előrejelzése alapján készült. A következő percekben az Elhívtalak című dalt hallgatjuk.

0: A Kárpátaljai Kriszt együttes zenélt az elmúlt percekben. Pitó Antal nyugdíjas lelkipásztor hitének alakulásában meghatározó szerepet játszott bibliás nagymamája, akinek felolvasásain keresztül gyermekkorában megismerte a Szentírás történeteit. A Hit Morzsák következő részében a nyugdíjas lelkipásztorral beszélgettünk a gyermeki hitről és az elhívásáról, amit szintén a nagymamájának köszönhet. A riporter Pilbát Kincső.
1: Hogyan került kapcsolatba Istennel? Mi a legelső gyermekkori emlék, ami Istenhez kapcsolódik?
2: Nagyon régen megkezdődött ez a kapcsolat Isten jó voltából. Olyan környezetben születtem, olyan családban, ahol a szülők, nagyszülők templomba járó emberek voltak, és hát gond fordítottak az unokák gyermekek nevelésére is, úgyhogy egészen kisgyermekkorom óta templomba járó lehettem, mert vittek magukkal a szülők, nagyszülők. Az is hozzátartozik a történethez, hogy apai nagyanyám nagyon bibliás asszony volt, fölműveléssel foglalkoztak, de hétvégeken minden vasárnap bibliát olvasott, és télen, amikor nem volt a mezőn munka, akkor napi rendszerességgel olvasta a bibliát, minket, unokákat maga mellé gyűjtött, és hangosan olvasott. Úgyhogy ekkor találkoztam a Szentírással, ekkor értek az Istenre vonatkozó információk.
1: És a gyermekkorában kialakított hitét azt hogyan őrzi felnőtt korában?
2: Gyermekkoromban tényleg gyermek hitet kaptam, nagyon tudtam örülni a bibliai történeteknek, mindegyiket hitelesnek ismertem. Viszont a bibliaolvasásban nagyon következetes volt a nagymama, ahogy jöttek sorba a történetek, úgy olvasta, és nem szelektíven, hogy mit tudom, csak Isten jóságát kifejező ige szakaszokra került sor, hanem szó volt mindenről, és nagyon elgondolkoztatott, emlékszem, a Gazdag és Lázár története, ahol Lázár a szívtelensége miatt pokorra került, tehát nem csak Isten jóságáról, szeretetéről tudhattam, hanem arról, hogy van egy ilyen számonkérő, igazságos Isten. És ezt a hitet őriztem, hát olyan majdnem középiskolás koromig, de aztán én a 60-as években váltottam iskolát, tettem középiskolást, és abban az időben nagyon erőszakosan gyakorolták az emberre az ateizmust. Minden áron győzködtek, hogy nincs Isten, és jelentek meg könyvek arról, hogy az írás ellentmond önmagának, és hát akkor megingott a gyermeki hitem. Soha nem tagadtam azt, hogy Isten létezik. Voltak emlékeim, megtapasztalásaim gyermekkoromban, de akkor valahogy úgy elbizonytalanodtam, és mégis ennek ellenére vonzott mindig a templom, ha csak lehetett, elmentem mindig a templomba. Aztán ez a vergődés, hát végigkísért még a teológián is. Aztán gyakorló lelkészként történt meg az, hogy Isten sarokba szorított, és döntenem kellett, hogy vagy komolyan veszem az egészet, ami írva van, és amit egy református embernek hinnie kell, vagy hagyjam abba az egészet. És Isten ebben is segítségemre sietett, úgyhogy belsőleg meggyőződtem arról, hogy egy Istenünk, egy megváltunk, egy üdvözítőnk van. Úgyhogy ezzel az ajándékkal folytathattam egy életen át a lelkészi szolgálatot.
1: És mi volt az a pont, amikor eldöntötte, hogy teológiára szeretne járni?
2: Hát érdekes módon emlegetik, hogy nem az ember keresi meg a szakmát, hanem a szakma foglalkozás keresi meg az ember, sőt, ebben az esetben hivatásról kell beszélnünk. Hát én úgy magamra nem tudtam figyelni, de a bibliás nagymamám egyszer beszélgetett az apámmal, akaratlanul is hallgattam a beszélgetést, ők az udvaron voltak, én a házban, és a nyitott ablakon át ajánlottam nagymamám, hogy apám, ha lehet, tanítasson, és ha lehet, küldjön teológiára, és ezt én meghallva eldöntöttem magamban, hogy lelkipásztor leszek. Soha nem is akartam más lenni, hanem vonzott ez a pálya is. Így lettem lelkész. Nem én döntöttem el eleve, hanem mások adták az ütletet.
1: És nem tudom, hogy akkoriban voltak-e vallásórák. Ha becsukja a szemét és felidéz egy ilyen vallásórát, akkor milyen első illat, hangtárgy jut eszébe a vizuális képeken túlmenően?
2: Sajnálattal mondom, hogy nem volt az én gyermekkoromban vallásóra. A egyházban egy szórvány Vilerdei gyülekezetben valóban születtem, úgyhogy egyetlen vallás óráról tudok, amire nem tudtam elmenni, másodikra komolyan készültem, de több vallásóra nem volt. Aztán a helyzet változott azzal, hogy jött a konfirmáció, közben lelkészcsere is volt, és hát a konfirmáció az, ami nyomot hagyott az életemben, mert komolyabban az egyház tanításával, írás értelmezésével akkor találkoztam. Elsősorban nem is gondolat, hanem elsősorban egy érzés lett uralkodóvá bennem. Valahányszor a templomra tekintettem, mindig egyfajta honvágyhoz hasonlítható sóvárgást éreztem mindig. Tehát mintha az lett volna a háttérben, hogy Isten vonz magához, ott van az én helyem, ez az én életem forrása. Valahogy ez az üzenet csengett ki belőle.
1: A Bibliát korán megismerte a nagymamája által. Mi volt az a mondat vagy bibliai történet, ami így gyerekként hallgatva mesének tűnt, de később iránytűvé vált az életében?
2: Ilyenről nem tudok, nem emlékszem. Óvodás, illetve kisiskolás koromban voltak ezek a biblia felolvasások. Nagyon érthető volt számomra a sok gazdálkodásból vett példázat, de engem megrettentett a gazdag és a Lázár története, és sokáig vívódtam ezen, hogy hogy lehet az, hogy egyfelől Isten végtelen jó és szerető atya, másfelől pedig hát ítéletet hajt végre igazságos Isten. Ennek köszönhetően mindig számoltam azzal, hogy Isten nem lehet csak egyoldalúan a magunk ízlése, tetszése szerint bemutatni, másokkal megismertetni, hanem a valósághoz hozzátartozik, még ha logikánkkal felfogni nem vagyunk képesek, de Isten egyszerre szerető és egyszerre igazságos Isten is. Ez maradt meg bennem. Ez késztetett arra, hogy ige hirdetőként is ne egyoldalú legyen a tanítás, az ige hirdetés.
1: És volt-e vizuális képe Istenről gyermekként?
2: Sajnos, hogy volt. Én is, na, mivel régi volt a Biblia, régi történetek voltak benne, én is gondoltam, hogy hát egy nagyon öreg emberhez hasonlítható, de aztán azt hiszem teológus koromban értettem meg, hogy hát Isten tényleg lélek, semmi, ez nem hasonlítható. Intő példa is volt arra, figyelmeztetés arra, hogy nehogy bálvány Istent imádjon valaki a magától elképzelt, megformált Isten tisztelje, hanem a kijelentés Istenét, aki a Bibliában, az egész Bibliában végeredményben bemutatkozik, és arcának egy-egy vonását tünteti a történetekben.
1: És az utolsó kérdés, ha beülhetne az iskolapadba, mit mondana a mai tizenéveseknek, hogy mire figyeljenek vallásórán?
2: Ébredjenek tudatára annak, hogy ahol az Isten ígéje szól, ahol az ígét tanítják, ott láthatatlanul jelen van Isten. Ezt ő ígérte meg, és hogyha nem találkoztak még Istennel, akkor legyenek nagyon figyelmesek, mert Isten előbb-utóbb meg fog jelentkezni. Annyira jóságos, hogy minden emberrel kapcsolatot akar képíteni. Mindenkit megszólít egyszer, bármennyire hangozzanak el Biblia ellenes tanítások, vélemények, befolyások, hát tudják meg, hogy egy igazság van, egy Isten van is. Ő az életura, ő a megtartó, aki nem csak a földön jelent áldást a benne bízóknak, hanem örök életet, üdvösséget is készített a ő szeretőknek.
0: Az elmúlt percekben Pitó Anta nyugdíjas lelkipásztorral beszélgettünk a gyermeki hitről és az elhívásáról, amit nagymamájának köszönhet. A Hitmorzsák mai részét hallhatták, a riportál Pilbát Kincső volt, most pedig a Talentum együttes zenél.

Mai áhítatunk címe: Segíts a hitetlenségemben. De ha valamit tehetsz, légy segítségünkre, könyörülj rajtunk. Jézus pedig ezt mondta neki: ha tehetsz, minden lehetséges annak, aki hisz. Márk evangéliuma 9. fejezetének 22-től 23-ig terjedő verse. A következőkben Iván Esteban Valle del Cauca Kolumbiából származó testvérünk gondolatait tolmácsolom. Néhány hónapja megpróbáltam rendezni az adósságomat, közben ellopták az autómat, és a biztosítás nem fedezte a kárt. Frusztrált és kétségbe esett voltam, mivel nem állt rendelkezésemre elegendő forrás ahhoz, hogy mindent ki tudjak fizetni. Imádkoztam segítségért, hogy hogyan oldjam meg a dolgokat, de azt hittem, én vagyok a felelős, és elfordultam a gondviselő Istentől. Egy nap a néma lélektől megszállt fiúról olvastam, Márk evangéliuma 9. fejezetében. Jézusnak az apához intézett válaszára összpontosítottam: minden lehetséges annak, aki hisz. E szavak mélyen megérintettek. A frusztrációm lelki vaksághoz vezetett, és nem hittem abban, hogy Isten kezében van az irányítás. Abban a döntő pillanatban azonban kezdtem megérteni, hogy a pénznél is nagyobb problémám a hitetlenségem volt. Ez egy új megvilágítást adott, és a fiú apjának szavait kezdtem ismételgetni. Hiszek, segíts a hitetlenségemben. Többet imádkoztam, és a következő héten már kezdtem jobban érezni magam a körülményeimmel kapcsolatban. A nehéz helyzetek és megpróbáltatások hozzátartoznak az életünkhöz, és ezekben is megerősíti a hitünket Isten. Imádkozzunk! Köszönjük, mennyei Atyánk, hogy szeretsz minket. Segíts a hitetlenségünkben, és növeld a hitünket. Amen. Az élet kihívásai, lehetőségek a hitem megerősítésére, hangsúlyozza a mai napi áhítatunk szerzője, Iván Esteban Valle del Cauca kolumbiai testvérünk. Ma imádkozzunk azokért, akik egyedül próbálnak szembenézni a kihívásokkal.

A mai áhítatot Seres Enikő Alice tolmácsolta, utána pedig Révész Dániel Bízzál én lelkem című dalát hallgattuk. És az Állasani Breszt információs magazin műsorunk végéhez érkezünk. Adáson legközelebb 12 órakor jelentkezünk itt a 88,3 MHz-es frekvencián, ekkorungvári szende számít figyelmükre. Online azonban tovább hallgathatnak minket az agnusradio.ro honlapunkon. Itt óránként hírekkel várjuk hallgatóinkat, illetve felcsendül a Határtalan, a tegnapi hangos könyvtár is, illetve a Keresztény Élet rovatunk. Déli műsorunkban pedig Zöld percek, zenélőköntös és Keresztény Élet felekezetközi rovatunk is jelentkezik. A nap gondolatával búcsúzom hallgatóinktól, amelyet ma Szabó Magda, Kossuth Díjas magyar írónő műfordítótól választottunk. Az élethez kétségtelenül kell bizonyos emberi méltóság és fegyelmezettség. És az is, hogy az ember normálisan reagáljon arra, ami éri, mindig tudva, mi igazán baj, és mi csak bosszúság. Telefonszámunk a 0264-44-1968, írhatnak nekünk az agnus@agnusradio.ro e-mail címünkre, illetve megtalálnak személyesen a Konstanca, Ötvös utca, 1-3 szám alatt. Az ébresztő mai házigazdáját, Janicskó Mihály Noémit hallották. Munkatársaim nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket, áldott, szép napot kívánok minden kedves hallgatónknak. Akár megtalálhatjuk a szépséget a napsugarakban is, amik reméljük, hogy hamarosan beköszöntenek. Békesség Istentől, viszont hallásra!

0: Magnus Rádió. A hang, ami neked szól.
1: Önök az Agnus Rádió adását hallották a 88,3 MHz frekvencián. Adásainkat naponta hajnali 3-tól reggel 8-ig, illetve déli 12 órától 15 óráig sugározzuk.

Rádiónk híreit hallják, híreink először címszavakban. Luca Niculescu kijelölt miniszterelnök holnap benyújtja a parlamentnek a kormányprogramot és a miniszterjelöltek listáját. Nikusor Dán szétkergetéssel fenyegeti a parlamentet, ha nem lesz megállapodás az új kormányról. Nagyszabású razziát tartottak Bihar megyében. Tengervízből állít elő ivóvizet az új kínai üzem, 60%-kal kevesebb energia kell hozzá. Az előrejelzések szerint ma többnyire napos idő várható, most pedig következzenek a részletek. Luca Niculescu tegnap bejelentette, hogy holnap benyújtja a parlamentnek a kormányprogramot és a miniszterjelöltek listáját. A kijelölt miniszterelnök a Facebook oldalán közölte, hogy lezárta a parlamenti pártokkal és frakciókkal folytatott kétnapos kormányalakítási egyeztetéseket. Bejegyzése szerint a tárgyalások továbbra is nyitottak, és minden lehetséges kormányzati változatot mérlegelnek. Egyetlen szempont vezérel bennünket, olyan stabil kormány alakuljon, amely képes dolgozni a romániai emberekért, írta Niculescu. A kijelölt miniszterelnök tegnap azt is közölte, hogy bízik a kormányalakítás sikerében, és továbbra is három lehetőséggel számol. Tisztán politikai, vegyes vagy technokrata kabinettel. Nikusor Dán államfő azt jelezte a pártoknak, hogy ha nem sikerül megállapodásra jutni a Luca Niculescu vezette kormány támogatásáról,

0: által irányított, vízépítési munkálatokkal foglalkozó vállalat éveken keresztül fiktív beszerzésekkel csökkenthette adófizetési kötelezettségeit. A Bihar megyei rendőrök több céget érintő kiterjedt számlázási rendszer után nyomoznak. Papíron megvásárolt áruk és szolgáltatások, a valóságban meg nem történt gazdasági ügyletek, valamint több beszállító cég közreműködésével kiállított számlák állnak annak az adócsalási ügynek a középpontjában, amelyben hétfőn, október 12-én 5 helyszínen tartottak házkutatást a Bihar megyei rendőrök. A gyanú szerint a több éven keresztül működtetett rendszerrel csaknem 3,4 millió lejjel rövidíthették meg az államkasszát. Kínai mérnökök olyan üzemet fejlesztettek ki, ami egyszerre energiahatékony és kezeli a tengervíz sótalanítása során keletkező, súlyosan mérgező sóoldatot. A nagyméretű sótalanító létesítmény, amit a Kína Hopei tartományában, a Pohaj öbölnél Tangshan városában építettek fel a mérnökök, már megkezdte a próbaüzemét. A létesítmény körforgásos modell alapján működik. Értékes vegyipari nyersanyagokat nyer ki a hulladékként keletkező mérgező sóoldatokból, méghozzá a szokásos energiaköltségek töredékéért. A létesítmény energiaigénye a hírek szerint 60%-kal alacsonyabb, mint amennyivel a hagyományos sótalanító üzemek működnek. A folyamat során keletkező több millió tonnyányi sóoldatot pedig a vegyipar számára hasznos sóvá alakítja át. Az Interesting Engineering azt írja, mindez hosszú távú megoldást kínálhat a Pohaj öböl szennyezettségére. A Román Nemzeti Bank mára érvényes valutaárfolyama szerint 1 euró 5,33 bani, 1 amerikai dollár 4,77 bani, 100 magyar forint pedig 1,46 bani.
1: Időjárás jelentés.
0: Az előrejelzések szerint ma délelőtt napsütés vár, majd a délutáni órákban enyhén felhős lesz az égbolt. A tegnapinál valamivel magasabb, 14 fokos csúcshőmérsékletre kell ma Kolozsváron számítani, esőt nem jósolnak. Az éjszaka folyamán pedig 6 fokig csökken a hőmérséklet. Híreinkhez az Agerpress hírügynökség a maszol.ro és a kronika.ro hírportál értesüléseit használtuk fel. Az időjárás jelentés a morecast.com előrejelzése alapján készült. Most a jó hír következik. A mai napra kijelölt két igét Bántó Tamás Csilla Andrea, a Tóvidéki Református Egyházközség lelkipásztora mondja el.
2: Jó hír.
3: Fényözön árad az igazra, és öröm a tiszta szívűekre. Zsoltárok könyve 97. fejezetének 11. verse.

0: hanem ha vendégséget rendezel, szegényeket, nyomorékokat, sántákat, vakokat hívjál meg, és boldog leszel, mert nincs miből viszonozniuk. Lukács evangéliuma 14. fejezetének 13. és 14. verse.
1: Ezek az ígék vezessenek minket a mai napon.

0: közelebb Istenhez és közelebb egymáshoz az Ágnus Rádióval.
1: Reklám.
2: Az oltások megelőzik súlyos betegségek kialakulását. Az oltás elengedhetetlen a gyermeked egészségéhez.
3: Hírek, információ, kultúra, kampusz, sport, riport, mozaik, vélemény, művelődés, állatbarát, körkép, egészségügy, gazdaság, tudomány, motorház, totyogó, ponifát, spektákulum, világjáró, információ, kultúra, kampusz, sport, riport, mozaik, vélemény, művelődés, állatbarát, körkép, egészségügy, gazdaság, tudomány, motorház, totyogó, ponifát, spektákulum.
4: Szabadság. Erdélyi közéleti napilap.
5: Reklám.
6: Vendégek állnak az ajtóban, és nem tudja, mit készítsen nekik vacsorára.
7: Vészhelyzetben keresse a házalófazék recepttárát. blog.agnusradio.ru
6: Házalófazék.
7: A mi receptjeinkkel biztos sikere lesz.
8: Jézus Krisztus azzal bízta meg a tanítványait, hogy hirdessék az evangéliumot. Az Agnus Rádió célja ma is az, hogy ennek a küldetésnek hűséges követője és tolmácsa legyen. Segítse református rádiónk megújulását, fennmaradását, küldetését, hogy minél több helyen, közösségben, életben jelen lehessen az evangélium. Örömmel fogadjuk adományait a kolozsvári egyházközségekben elhelyezett perseinkbe, vagy rádiónk stúdiójában a Konstanca utca 1-3 szám alatt.

0: Szeret sütni, főzni? Szívesen kipróbálna új ételeket?
1: Hangolódjon a 88,3 MHz-re hétfőtől szombatig 6 óra 45 perckor.
0: Újabbnál újabb ötletekkel csalogatjuk Önöket reggel is rádió közelben.
1: Mi segítünk a receptes füzetet kibővíteni.
0: Kukta.
2: Kukta.
0: A mindennapi legfinomabb kenyerek rovata.
3: Az önadománya által ezrekhez továbbítjuk hitünk és kultúránk kincseit. Köszönjük, hogy eddig is támogatott.
4: Köszöntöm a Kárpát-medencei Református Rádiók hallgatóit. Önök közös műsorunkat a Határtalant hallják, Bekfi Mária vagyok. Hallgassák meg az Anyaország, Kárpátalja és Erdély híreiből készült összeállításunkat. Egy kis ízelítő mai műsorunkból. 20 millió forinttal támogatta a kárpátaljai fogyatékkal élőket gondozó intézményeket a Magyar Református Szeretetszolgálat.
5: Egy olyan helyzet alakult ki, amikor szükségünk volt egy plusz segítségre, hogy a magas adókat, rezsiköltségeket és az alacsony béreket ki tudjuk fizetni, mert a munkatársaink sokat dolgoznak, és nem magas bérezéssel. A mezővári központ támogatására a Református Szeretetszolgálat Cibere Károly elnök úr személyében 10 millió forintot nyújtott át jelképesen, természetesen.
4: Fennállásának 20. évfordulóját ünnepelte a Tiszán inneni Református Egyházkerület Bőcsi Idősek Otthona.
6: A hálaadó Isten tisztelet gondolata természetesen sokkal korábban megfogalmazódott, mint ahogy a szervezés elkezdődött. Az intézményeink életében ezek a jubileumi alkalmak nagyon fontosak, hiszen egy-egy mérföldkövet rakunk le ilyenkor, és ezáltal kicsit értékeljük az elmúlt éveknek a történéseit, eseményeit, és felkészülünk az új előttünk álló feladatokra.
4: Kolozsvári kezdeményezés segíti a pályakezdőket.
7: Már régóta figyeljük mi pályakezdők, hogy mennyire nehéz munkát kapni kb. Minden szakmában manapság fiatalként, ezért úgy gondoltuk, hogy az országban nagyon sok minden nem fog javulni most a következő hónapokban, talán években sem. Ez ügyben így szükség lehet egy olyan kezdeményezésre, ahol egymásnak is segítünk, és egymás számára is megkönnyíthetjük a keresés folyamatát.
4: Ezekkel a témákkal várjuk Önöket, ha tehetik, tartsanak velünk. Kárpátalja. 20 millió forinttal támogatta a kárpátaljai fogyatékkal élőket gondozó intézményeket az MRS. A

0: Támogatásból a Mezővári Ne Felejts fogyatékkal élő gyermekek rehabilitációs központja és a Hetyeni Élim fogyatékkal élők napközi otthona részesült. A pénzügyi támogatás jelképes átadására október 7-én került sor. Az átadón részt vett főtiszteletű Zán Fábián Sándor, a Kárpátaljai Református Egyházkerület püspöke, valamint dr. Cibere Károly, az MRS kuratóriumi elnöke. Összeállításunkban elsőként főtiszteletű Zán Fábián Sándor püspök urat hallhat.
1: A Mezőváriban működő Ne Felejts Fejlesztő és Oktató Központban egy új helyzet van. 10 év után először ütköztünk olyan nehézségekbe, amelyek arra kényszerítettek bennünket, hogy a református szeretetszolgálattól Budapestről segítséget kérjünk. Ez elsősorban anyagi támogatást jelent, nem most segítenek először, rendszeresen támogatnak bennünket, de a mostani segítségük az egy mentő, hogy túléljük a krízist. A háború okozta gondokat segítenek ők nekünk áthidalni. Nagyon sokan elmentek Kárpátaljáról, többek között elmentek munkatársaink is, és elmentek olyan családok, akik nem érzik itt biztonságban, és jogosan nem érzik itt biztonságban magukat. Ezért egy olyan helyzet alakult ki, amikor szükségünk volt egy plusz segítségre, hogy a magas adókat, rezsiköltségeket és az alacsony béreket ki tudjuk fizetni, mert a munkatársaink sokat dolgoznak, és nem magas bérezéssel. A Mezővári Központ támogatására a Református Szeretetszolgálat Cibere Károly elnök úr személyében 10 millió forintot nyújtott át jelképesen, természetesen az alapítvány számlájáról utalták be a támogatást, de eljöttek, hogy a szolidaritási látogatásukkal meggyőződjenek arról, hogy milyen is itt a helyzet, és biztassanak bennünket, hogy tartsunk ki ebben a nehéz időben. Egyéni fejlesztések folynak az intézményben szeptember óta. A nyári szünetig több csoportos foglalkozás volt, idősebb fiatalok is jöttek, voltak konyhai programok, sportnapok és sokféle más alkalom is, ami már inkább a 20 év fölöttieknek volt rendezve. Most az ő jelenlétük hiányzik az intézményből szeptember havában. Reménykedünk abban, hogy lesz még lehetőségünk, hogy őket is támogassuk, és ők is összeöljenek, mint régi barátok, ismerősök. A hangsúly most az egyéni fejlesztésre került. 3 munkatársunk dolgozik, és igyekszenek ellátni a feladatokat. A szülők nagyon pozitívan állnak az intézményhez. Most közös teherhordozással oldjuk meg a feladatainkat, a szülőknek is és a munkatársaknak is köszönet érte, és azért, hogy úgymond a közterheket tudjuk viselni, szükségünk volt a magyarországi támogatásra, amit hála az Úrnak meg is kaptunk. Nagyon sok bibliai idézetet hozhatnék ide. Ami elindította ezt a szolgálatot, az Isten igéje. És 30 évvel ezelőtt indult Nagy-Dobronyban, ahol létrejött az Irgalmas Samaritánus Gyermekotthon, ahol fogyatékkal élő lányokat, árva gyerekeket fogadtak be. Sokat változott a világ, a gyermekotthon működik, és sok gyereknek ad otthont, segítséget, egészségesnek és speciális igényűnek. De láttuk azt az évek alatt, hogy a fiúknak nincs lehetőségük. És most Hetyenben, ahol állunk, ez az intézmény konkrétan fiúknak készült. Majd mi is változtattunk, és a lányok előtt is megnyílt, de ami indított bennünket, az a krisztusi szeretet volt, és az isteni parancs. A Rómabeliekhez írott levélben van egy ilyen igerész, hogy mi erősek tartozunk azzal, hogy a gyengék erőtlenségeit hordozzuk, és senki sem magának kedvezzen, hanem az ő fele barátjának. És ha nekünk van erőnk, van egészségünk, és mi úgy érezzük, hogy mi vagyunk az erősek, akkor kell, hogy segítsünk, tartozunk azzal, hogy segítsünk. És az én szívemben ez így indult el, ez az ige volt, ami engem mozgatott annak idején, eltelt több mint egy évtized, és nem az egészségeseknek van szükségük orvosra, hanem a betegeknek. És az egyháznak az a küldetése, tehát Istennek az a tetsző, hogyha a Ószövetséget nézünk, ott is az arról van szó, hogy az a böjt tetszik nekem, amikor meglátogatod az árvát, özvegyet, felöltözteted a mezítelent, megeteted az éhezőt. Tehát az egyháznak ez a része. Tehát ez nem úgy van, hogy létezik egyház szeretett szolgálat nélkül. Szerintem nem. Tehát ez ugyanolyan, hogy az egyház hitvallás nélkül nem egyház, a hitvallás egyház nélkül nem hitvallás, és ugyanígy van a szeretett szolgálat is, hogy az igazi szeretett szolgálat az egyházban van. A szociális szociális munka lehet bárhol a világon. De szeretett szolgálat az egyházban van, és itt Hetyenben, ahol a környéken élő speciális igényű gyerekek és fiatalok otthona van, ahová heti rendszerességgel több napon beutaznak, fejlesztik őket, gondoskodnak róluk. Több cél van a gyerekeknek a közössége, a fiataloknak a közössége. Hasonló helyzetű gyerekekkel vannak együtt, ahol itt senki nem nevet ki senkit, mert itt mindenki hasonlít. Így is mondhatom, hogy mindenkinek van valami az életébe, ami hiányzik, ami nem egész. És itt ők együtt vannak. A társadalom látja, hogy vannak ilyen tagjai is a közösségünknek, az egyháznak, a társadalomnak, és nem utolsó sorban a szülőket, az édesanyáknak a tehermentesítése is, arra az időre, ameddig itt van a gyerek, ameddig utazik a gyerek, ha itt étkezik, ez mind-mind segítség. És én úgy gondolom, hogy a Hetyeni Központ, az Élim Központ ezt a hármas küldetését betölti. Nem kényszerített bennünket erre senki. Az egyháznak ez a természetes, hogy van diakóniája, van szeretetszolgálata, és azok felé, akiknek erre szüksége van. Én hálás vagyok azért, hogy több mint 10 éve működik ez a központ. Korábban kezdődött itt a szolgálat, mint Mezőváriban. Hálás vagyok azért, hogy a háború 5. évében is gyakorlatilag fél időtől kezdve nehezített körülmények között dolgoznak. Kevesebb a munkaerő, nagyon nagy az infláció, és egyre szegényebbek az emberek, a családok. Ahol többre lenne szükség a normálisnál, ott egyre kevesebb van. Ezért a szeretetszolgálatnak, a magyarországi református közösségnek a támogatása itt hatványozottan többet jelent. Ők segítettek most azzal, hogy a nehéz helyzetet, amiben most vagyunk, ez egy kritikus helyzet az életünkben. Igazából még nem volt ilyen kritikus a működése a Mezővár és a Hetyeni Központnak. Most ők kisegítettek bennünket. Adnak egy esélyt arra, hogy tervezzünk 27-re is, hogy gondolkodjunk azon, hogy a családok is azt mondják, hogy maradunk, mert még van esély élni, közösségben lenni, és nem kell szembenézni egy menekült státusszal Európában valahol, hanem még otthon lehetünk. Ez a segítség, amit idehoztak, ez itt hasznosul ezekben a családokban, ezekben a közösségekben, és ez segíti a szülőföldön maradást, segíti a családokat abban, hogy tudjanak munkát vállalni. Egy speciális igényű gyerekre 24 órán keresztül vigyázni kell. Ott kell, hogy legyen, szem előtt kell, hogy legyen. Hogy lehetséges ez? Úgy, hogyha egy közösségben egy nevelő, egy fejlesztő 2-3 gyerekkel foglalkozik, vagy többel foglalkozik, tehát tehermentesítjük a családokat ezzel. És segítünk nekik abban, hogy szinten maradjanak, hogy élhető körülmények között legyenek ezek a gyerekek, mert nem akarom dramatizálni a helyzetet, de vele se gondolom.

0: Az anyaország. Fennállásának 20. évfordulóját ünnepelte a Tiszán inneni Református Egyházkerület Bőcsi Idősek Otthona. Az intézmény 2006. októberében nyitotta meg kapuit, és azóta lát el szociális alap és szakellátási feladatokat. 2011. december 31-től a Tiszán inneni Református Egyházkerület fenntartásában működik. Október 1-én az Idősek Világnapján hálaadó Isten tiszteletet tartottak a Bőcsi Református templomban, ez alkalomból megnyitva ezzel az októberi Idősek Hónapjának programsorozatát is. Molnár Ildikóval, a Tiszán inneni Református Egyházkerület szeretett szolgálatának igazgatójával, Kisnéveres Viktória beszélget.
1: A hálaadó Isten tisztelet gondolata természetesen sokkal korábban megfogalmazódott, mint ahogy a szervezés elkezdődött. Az intézményeink életében ezek a jubileumi alkalmak nagyon fontosak, hiszen egy-egy mérföldkövet rakunk le ilyenkor, és ezáltal kicsit értékeljük az elmúlt éveknek a történéseit, eseményeit, és felkészülünk az új előttünk álló feladatokra. Október 1-én a Bőcsi Idősek Otthona hálát adott az Úrnak fennállásának 20. éves évfordulója alkalmából. A hálaadó istentisztelet helye a templomban volt, a Bőcsi Református templomban, ahol főtiszteletű Barna Sándor püspök úr hirdette az igét. Máté evangéliuma alapján, mely a meghívón is szerepelt, igen, atyám, mert így láttad jónak. Az alkalomra nagyon szép számban megjelentek nem csak az intézménynek a dolgozói, hanem a fennjáró, vagy még mobilizálható időseinket és lakóinkat is elvittük az ünnepségre, és természetesen több meghívott vendégünk is volt. A szeretett szolgálat égisze alatt dolgozó, munkálkodó tagintézményeink vezetői, lelkipásztorai részt vettek, de részt vett rajta, és köszöntőt is mondott természetes módon a Borsod-Gömöri Egyházmegye esperese, nagy tiszteletű Szőnyi Tamás esperes úr, és a tagintézményünknek új vezetője,

0: vezetője van szeptember 1-től, Tóth Göndör Enikő, akinek ez volt talán az első ünnepi beszéde, de hát büszkén mondhatom, hogy ő is szépen helyt állt ezen az ünnepségen. Nagy öröm volt számomra az, hogy részt vettek és emelték az ünnepség fényét a felsőzsolcai Kazinczy Ferenc Református Általános Iskola tanulói. Ők több alkalommal, évente akár több ünnepségünkön is megjelennek, elhozzák a maguk kis fényét az intézményünkbe, és itt is szolgáltak. Az is egy különleges dolog volt számomra, hogy elhozták azt az igét is énekben, amelyet Szőnyi Esperes úr választotta a tagintézményünk számára, és ezen az éven a közösségi térbe fel is került a falra, hogy emlékeztesse majd az ott lakókat, a következő nemzedéket is, és az úgy szól, hogy Ézsaiás proféta könyvéből választotta az igét, ne félj, mert megváltottalak, neveden szólítottalak, enyém vagy. Azt gondolom, hogy nagyon sokat mondó ige, és nem csak a maiaknak, hanem valóban az utánunk következőknek is biztatást ad.
1: Igazgatónő és köszöntő gondolatokkal, ünnepi gondolatokkal szólt a jelenlévőkhöz, hogyha ennek üzenetéből velünk is megosztana néhány olyan érzést, olyan gondolatot, amit október 1-én a Bőcsi Református templomban a jelenlévők szívére helyezett.
0: Amikor készültem erre az ünnepségre, akkor azt gondoltam, hogy nagyon furcsa lenne, hogyha én az elmúlt 20 évnek a történelméből beszélnék, hiszen én ezt nem éltem meg. Én ebből az időszakból 3 évet éltem aktívan, vagy láttam aktívan az intézmény életéből, és azt is tudtam, hogy nagyon sokan vannak ott az ünnepségen olyanok, akik ennek a 20 évnek tanúi voltak. Hiszen még vannak az intézményben dolgozók közül 10 olyan munkatársak, akik ott kezdték, amikor az első lakó beköltözött az intézménybe, már ott voltak, és még mai nap is ott dolgoznak, tehát hűséggel és nagy lojalitással vannak az intézményünk felé. Ezért nem arról beszéltem, hogy mi történt, vagy mit láttam ebből a 20 évből, hiszen abból nem olyan sokat, hanem inkább erről a 3 évnek a gondoskodásáról. Erre próbáltam a hangsúlyt helyezni, és Szőnyi Tamás Esperes úr Ézsaiás proféta könyvéből választott igéjét helyeztem a hallgatók és az ott lévők, az ünneplők szívére, amit már említettem, ne félj, mert megváltottalak, neveden szólítottalak, enyém vagy. Vezetőként az ember napjának jelentős részét nagyon prózai dolgok töltik ki. A költségvetés, a létszámhiány, a gazdasági feladatok, a férőhelyek, a jogszabályok, sokszor a határidők. És azt gondolom, hogy ezekkel foglalkoznom kell nap mint nap, de soha nem felejthetjük el azt, hogy mindez kiért van. Hiszen egy bentlakásos intézményben pontosan meghatározható a szakmai feladatköre az intézménynek, amit nagyon sokszor hallunk, ugye, hogy ápolást, gondozást nyújtunk azoknak, akik életkoruk, szociális és egészségügyi állapotuk miatt folyamatos segítségre szorulnak. De az egyéni bánásmód számomra több ennél a szakmai követelménynél. És itt a neveden szólítottalak, azt gondolom, hogy ideillő, igen. Azt jelenti, hogy nincs két egyforma ember, nincs két egyforma élet sem. És aki ide beköltözik az otthonba, az nem itt kezdi az életét, hanem jön egy saját családból, egy saját otthonból, hoz magával évtizedeket, hoz magával munkát, emlékeket, döntéseket. Nagyon sokszor veszteségek érik az életében, de érik örömek is, szokások. És azt is, amit szeret, vagy azt, amit nehezen visel. Ezért a neveden szólítottalak számomra egy konkrét mérce. Arra figyelmeztet, hogy ne csak azt tudjuk valakiről, hogy mire van szüksége, hanem azt is, hogy ki ő. Tudjuk meg róla, hogy ki ő. Aztán ott van a ne félj. Az idősödés együtt járhat veszteséggel, bizonytalansággal, sokszor kiszolgáltatottsággal, félelemmel. És az otthonba költözés nem egy könnyű döntés azoknak, akik ezt meghozzák. Sem annak, aki beköltözik, sem az őt körülvevő családnak, hozzátartozóknak. Nem gondolom, hogy nekünk ilyenkor az lenne a dolgunk, hogy azt mondjuk, hogy nincs mitől félni, mert ez nem igaz. Inkább azt, hogy amikor van mitől félni, akkor van valaki a közelben, és mi nem vagyunk egyedül. És ne félj, mert Isten ott van veled. Akkor is ott van, amikor erősek vagyunk, amikor mi segítünk másoknak, és akkor is, amikor mi szorulunk segítségre. Akkor is ott van, amikor tudjuk, hogy mi történik körülöttünk, vagy akkor is, amikor az életünknek már egy olyan szakaszába érünk, amikor nehéz elfogadni a változásokat. Számomra ebben van ennek a mondatnak az ereje. Aztán ott van az enyém vagy. Talán ez az ige legszemélyesebb mondata. Azt mondja ki, hogy Istenhez tartozunk. Nem azért, mert ezt kiérdemeltük, nem azért, mert hasznosak, erősek vagy önállóak vagyunk, hanem mert ő teremtett, megváltott és néven szólított bennünket. És ennek különös jelentősége van az életnek abban a szakaszában, amikor sok minden megváltozik. Amikor megfogyatkozik az erő, romol az egészség, szűkül az önállóság, és egyre több dologban mások segítségére szorulunk. De van valami, ami mindettől nem változik meg, hogy a mi egészségi állapotunk, vagy a mi kiszolgáltatottságunk megváltozik, és ez az, hogy Isten ugyanúgy magáénak vallja az embert ebben a helyzetben is. És azt gondoltam, és talán ezért is választottam ezt az igét, mert keresztény intézményként nekünk ebből kell kiindulni. A ránk bízott ember, aki beköltözik, nem egyszerűen lakó, nem egyszerűen ellátott, nem egyszerűen gondozott, hanem egy olyan ember, akit Isten jól ismer, nevén szólít, és magáénak mond. Ez pedig számunkra is mérce. Arra kötelez bennünket, hogy az ember méltóságát akkor is tiszteletbe tartsuk, amikor egyre több segítségre szorul. És amikor azt mondjuk, hogy szeretnénk javítani az itt élők életminőségén, akkor ennek ezt kell jelenteni, hogy meghallgatni őket, komolyan venni a véleményüket, meghagyni a döntések lehetőségét, mindabba, amiben lehet, hogy ne csupán elszenvedői, hanem továbbra is alakítói legyenek a saját mindennapjainknak. Mert az enyém vagy végső soron arról a kapcsolatról beszél, amelyet sem az életkor, sem a betegség, sem emberi erőfogyása nem tesz semmissé. Nagyjából ez volt az ige, amit választottam, és amiről szólni kívántam a jelenlévőkhöz. Ezen kívül természetesen megszólítottam a munkatársaimat is, hiszen nagyon jól tudom, hogy nap mint nap milyen nehéz az a feladat, amit elvégeznek. És tudom, hogy vannak fárasztó napok, vannak az intézményeinkben is létszámgondok időnként, vannak nehéz helyzetek és konfliktusok, és van úgy, hogy egyszerűen csak túl sok feladat jut egy-egy emberre, egy-egy munkatársra. Ezeket a feladatokat, ezeket a gondokat vezetőként azt gondolom, hogy komolyan kell vennem, és ezekkel is foglalkozni kell. Éppen ezért, amikor a következő évekről gondolkodom, akkor itt a fenntarthatóság nem azt jelenti, hogy rendelkezésre állnak-e a megfelelő anyagi körülmények, vagy az infrastruktúra, vagy a szakmai feltételek, hanem azt is jelenti, hogy lehet ezt a munkát hosszú távon vajon jól végezni, úgy, hogy közben ne fogjanak el azok, akik végzik. Tehát nagyon fontos számunkra a munkatársaknak a megbecsülése, nagyon fontos az ő erkölcsi anyagi elismerésük. Mert van az az egyéni bánásmód, amihez nem elég a szakmai tudás, hanem kell hozzá az idő, a figyelem és a türelem is a részükről. Aztán szóltam a lakókhoz is néhány szót természetesen, akiknek megköszöntem a bizalmát, azt a bizalmat, amit belénk helyeztek az intézményünk felé, és azt a bizalmat, amivel a hozzátartozók bennünket megjutalmaznak, amikor a számukra a legdrágábbat, a saját rokonukat, édesanyjukat, nagyszüleiket ránk bízzák. Nagyon sokszor az intézményünkben nem is a jelentésekből tudjuk meg, hogy hogy működik egy intézmény. Elég leülni egy kicsit, beszélgetni egy-egy idős lakóval, aki elmeséli a napját, elmondja a történetét, akár a saját élettörténetét, de elmeséli azt, hogy mi történt vele aznap, előző nap, milyen programon vett részt, minek örült, mi volt a bánata, mire vágyik. És azt gondolom, hogy ezekből lehet megismerni igazán az intézményt, hiszen az ott lakóknak is lehet véleménye, lehet humora, sőt, nagyon jó humorúak egyes lakóink, lehet egy rossz napja, lehet egy ragaszkodása, és fontos az, hogy őt is komolyan vegyék. Úgyhogy nagyon könnyű azt mondani, hogy mindent megteszünk az idős lakóinkért, de ez nem a hétköznapokban azért nem olyan egyszerű, mint ahogy mi ezt kimondjuk, és éppen ezért nem szerettem volna nagy ígéretet tenni a következő 20 évre, de azt azért elmondtam munkatársaknak, jelenlévőknek, hogy nagyon szeretnénk, hogy azt az egy gondolatot magunkkal vinni, hogy amit teszünk, annak a középpontjában az ott élő ember legyen mindig. És hogyha erre gondolok, akkor azt mondom, hogy ez nem csak elvben, nem egy szakmai programban kell jelen legyen, vagy egy alapító kiratban, hanem egy átlagos hétfő délelőttön is így történjen, nem csak egy ünnepség alkalmával. És hogyha 20 év múlva is erre jó lelkiismerettel tudunk igennel válaszolni, akkor azt gondolom, hogy jól cselekedtünk. Egy ilyen alkalom, jubileumi alkalom ünnepségén azt gondolom, hogy az első szó a hálaadásé. Hálát adtunk ennek az intézménynek a megalakulásáért, a 20 év alatti fennmaradásáért. Hálát adtunk azért, hogy a tiszáninani református egyházkerület ilyen gondos gazdája ennek az intézménynek, hogy fejlődhet, és egyre jobb híre van. A Borsod-Gömöri református egyházmegye elnökségének is hálával tartozunk, hiszen folyamatosan vigyázó szemüket rajta tartják az intézményünkön. De hálát kell adnunk azokért, akik létrehozták ezt az intézményt. És amint később megtudtam, az intézményben több vezető is volt, 3 vezető. Az ő munkájukért is hálaadás. Hála a lelkipásztorokért, akik a lelki vezetést végezték ebben az intézményben 20 éven keresztül. Azokért a munkatársakért, akik a legjobb tudásukat tették bele a feladatokba.
2: Az elmúlt percekben Molnár Ildikóval, a tiszáninani református egyházkerület szeretett szolgálatának igazgatójával, Kisné Veres Viktória beszélgetett.

0: Erdély. Pályakezdő fiatalokat segít a JobDrop csapat a Kolozsváron. A hiánypótló kezdeményezést Gebe Zoltán szabadúszó újságíró indította, ismerőseit is bevonva pedig egy olyan közösséget hoztak létre, ahol tanácsokat fogalmaznak meg közösségi média felületeiken, pedig munkalehetőségeket és pályázatokat gyűjtenek össze a fiatalok számára. Emellett egy személyre szabott 10 fős támogató programot is elindítottak, amely a pályakezdésben nyújt segítséget. A projektről az alapítóval, Gebe Zoltánnal beszélgetett Pilbák Kincső.
1: A JobDrop egy olyan közösség, amely a Kolozsváron élő pályakezdőket és szabadúszókat segíti. A projektről Gebe Zoltán alapítóval, szabadúszó újságíróval beszélgettünk. Üdvözöllek!
2: Üdvözlök én is mindenkit!
1: Hogyan néz ki ez, hogyan működik ez az egész kezdeményezés, közösség?
2: Nos, a JobDropot én magam hoztam létre néhány héttel ezelőtt, és először csupán egy Facebook csoportként indult. Aztán, amikor már csatlakoztak mások is, akik többnyire barátaim, meg személyes ismerőseim, akkor együtt eldöntöttük, hogy ezt az egészet fejleszteni kéne, és ki kéne lépni több platformra. Jelen pillanatban úgy működünk, hogy elsősorban az a célunk, hogy minél több munkalehetőséget osszunk meg a tagjainkkal, így megkeressük azokat, amelyek leginkább megfelelhetnek a pályakezdőknek, vagy azoknak, akiknek nincsen még tapasztalatuk a saját szakmájukban. Emellett meg szoktunk osztani pályázatokat is, amelyekre freelancerek, tehát szabadúszók is jelentkezhetnek.
1: És hogyan néz ki ez az egész? Felveszitek a kapcsolatot a hirdetőkkel is, vagy egyelőre csak a keresők felé szóltok?
2: Jelen pillanatban még nincs komolyabb kommunikáció cégekkel, de tervezzük a jövőbe ebbe az irányba is bővíteni a projektet, hogy minél inkább ne csak a pályakezdőkkel, hanem a cégekkel is kommunikáljunk, és akkor így össze tudjuk kötni őket. Egyelőre viszont csak a gyűjtésről szólt az elmúlt néhány hét.
1: Kikből áll a csapat, és hogyan jött az egész ötlete ennek, mi motivált?
2: Már régóta figyeljük mi pályakezdők, hogy mennyire nehéz munkát kapni kb. Minden szakmában manapság fiatalként, ezért úgy gondoltuk, hogy az országban nagyon sok minden nem fog javulni most a következő hónapokban, talán években sem. Ez ügyben így szükség lehet egy olyan kezdeményezésre, ahol egymásnak is segítünk, és egymás számára is megkönnyíthetjük a keresés folyamatát. Hogy kikből áll a csapat, hát elsősorban ugye én alapítottam, másodiknak egyik kiváló barátom, sok tapasztalattal rendelkező adminisztrátor kollégám Terjei Patrik lépett be, utána őt követte marketingesünk Darko Kinga és a videós projektmenedzserünk Ceglédi Roli. A másik két tagunk itt, mint pályakezdőkről beszélünk, pedig akik ezen a héten léptek be, Dallós Viktória Dóra, aki szintén a social médiával fog foglalkozni, valamint Péntek Ábel, akire majd valószínűleg rábízzuk a cégekkel való kommunikációt is, amikor elérjük azt a szakaszt.
1: És mit láttok, mi a legnagyobb kihívás így a pályakezdők körében?
2: Amiről nagyon sokan beszélnek, az az, hogy amikor bármilyen felületen munkát keresnek maguknak, akkor azzal találkoznak, hogy szinte minden posztra már kérnek eleve 2 év tapasztalatot különböző szakterületeken, és így nagyon nehéz számukra elhelyezkedni, nehezen találkoznak azokkal az ajánlatokkal, amelyek tényleg kedvezőek lennének nekik, és úgy véljük, ezekből valóban kevés van, ezért egy eléggé hosszú folyamat, és nagyon részletes keresés kell ahhoz, hogy megtaláljuk ezeket.
1: Jelen vagytok Facebookon, Instagramon és TikTokon is. Hogyan néz ki az ottani kommunikációtok?
2: Nyilván minden platformot, tehát a felsorolt platformokat különböző dolgokra kell használni. A legszervezettebb módon Facebook csoportban tudunk működni. Itt meg tudjuk kérdezni az embereknek a véleményét is szavazások formájában, hogy őket mi érdekli, meg hogy elsősorban milyen munkalehetőségekre vágynak. Ez alapján fogjuk majd a jövőben összerakni, hogy mi legyen a prioritás számunkra megosztásnál. Instagramon és TikTokon főleg a videós tartalmakra, vagy az ilyen short tartalmakra fogunk ráállni. Nyilván itt ismerjük ezeket a platformokat, tudjuk, hogy nagyon kevés idő van megragadni az embereknek a figyelmét, ezért ennek megfelelően pörgős tartalmakkal kell készülni, és ezeknek a lényege inkább az, hogy a JobDropról minél többen tudomást szerezzenek, és minél többen halljanak a közösségről, mert bővítés nélkül ugye nekünk is nehéz fejlődni.
1: Igen, voltak ilyen szavazások a Facebook csoportban, ahol felmértétek, hogy kit, milyen szakterületek érdekelnek, ebből mi a tapasztalat, mik iránt érdeklődnek inkább a mostani pályakezdők?
2: Szakterületek szempontjából eléggé vegyes így a csoportoknak az érdeklődése. Vannak olyanok, akik a grafikai pálya iránt érdeklődnek, de nagyon sok a marketinges, pénzügyi pálya iránt érdeklődő. Nyilván ez attól is függ, hogy ki mit végzett egyetemen, és ugye tudjuk, hogy a pénzügy, például a Bábesen már hosszú évek óta, jól tudom, akkor a legnépszerűbb szak, szóval ez visszaköszön a szavazásokon is, de emellett még több mindent is felmérünk, például, hogy milyen formában szeretnének dolgozni, és talán ez volt az egyik legérdekesebb tapasztalat, hogy sokan már nem a 8 órás munkaidőt preferálnak hosszú távon, hanem ilyen projekt formában, időszakos projekteken dolgoznának.
1: Létrehoztatok egy JobDrop Compass nevű programot is, erről mesélnél kérlek.
2: Igen. Ez a Compensat iránytű nevű programunk arról szól, hogy legalább 10 résztvevővel dolgozunk, mert ennyire van jelenleg kapacitásunk, de amennyiben valaki munkát kapna a résztvevők közül, kibővítenénk, szóval ez arról szól, hogy először első körben egy kérdőívvel felmérjük egyénileg, hogy ki milyen szakterületen szeretne elhelyezkedni. A második fázis, ez egy személyes interjú, ez már kb. Ilyen fél órás, ott pedig folytatjuk ezt a dolgot, hogy minél inkább meg tudjuk ismerni az embereknek az igényeit, így már a harmadik fázis sokkal egyszerűbb lesz, amikor személyre szabott ajánlatokat küldünk 3 hónapon keresztül, tehát maximum 3 hónapon keresztül a pályakezdőknek, és ennek a célja nyilván az, hogy minél többen kapjanak munkát közülük. Természetesen mi egészen az állás interjúig vagy a tárgyalásig tudjuk elkísérni őket, a többi rajtuk múlik, de mindenképpen szeretnénk segíteni és megspórolni az idejüket, hogy hatékonyabban tudjanak keresni.
1: És milyen visszajelzéseket kaptatok eddig akár a Facebook csoport tagjaitól, vagy akik tudomást szereztek erről az egész projektről?
2: Akik nekünk tagoknak személyesen visszajeleztek, azok arról beszéltek, hogy nagyon jó ötletnek tartják, és bizonyos szempontból hiánypótlónak is, mert látunk és ismerünk mi is olyan munkakereső portálokat, ahol különböző álláshirdetéseket gyűjtenek össze, de olyan közösség, ami ennyi

0: Kolozsváron nagyon sokan halljanak erről a kezdeményezésről. Ami a következő évet illeti, itt még óvatosan fogalmaznék, mert ugye a programoknak a sikerességétől sok függ, meg meg fogja nekünk is mutatni, hogy milyen irányba érdemes menni, és milyenben nem. De a lényeg az, hogy hosszú távon ne csak egy közösséget alakítsunk ki, hanem egy olyan hálózatot is, ahol a tagok akár egymással is dolgozhatnak, vagy egymást is segíthetik abban, hogy megtaláljuk a nekünk legmegfelelőbb munkát.
1: És ha jól értettem, ez elsősorban magyar nyelvű pályakezdőknek szól. Gondolkodtok-e azon, hogy kiterjesszétek a román, esetleg az angol nyelvű pályakezdők számára is?
0: Igen, ez terve van jelenleg. Most azon vagyunk, hogy jelenleg elsősorban a magyar vonalat indítsuk be rendesen, de így néhány hónapon belül szeretnénk, hogyha ebből lenne egy olyan kezdeményezés, ami a románokhoz és a Kolozsváron végzett, vagy még mindig egyetemista külföldiekhez is eljutna, valamint azt se zárjuk ki, hogyha találunk megfelelő partnereket, olyanokat, akik önkéntesen beszállnának, hogy más városokba, romániai városokba átvigyük ezt a kezdeményezést.
2: Az elmúlt percekben Gebe Zoltánnal beszélgettünk. A Kárpát-medencei Református Rádiók közös műsorának szerkesztőinek nevében megköszönöm figyelmüket. Legyenek hallgatóink a hét mindennapján. Áldást, békességet!

0: hírek.
1: Rádiónk híreit hallják, híreink először címszavakban. Lucani Culescu kijelölt miniszterelnök holnap benyújtja a parlamentnek a kormányprogramot és a miniszterjelöltek listáját. Az engedély nélküli erkélybeépítés akár dupla adót is hozhat. Az ukrajnai tűzszünet ügyét szolgálja a Putyinnal kötött dízel megállapodás Washington szerint. Tengervízből állít elő ivóvizet az új kínai üzem, 60%-kal kevesebb energia kell hozzá. Az előrejelzések szerint ma többnyire napos idő várható. Most pedig következzenek a részletek. Lucani Culescu tegnap bejelentette, hogy holnap benyújtja a parlamentnek a kormányprogramot és a miniszterjelöltek listáját. A kijelölt miniszterelnök a Facebook oldalán közölte, hogy lezárta a parlamenti pártokkal és frakciókkal folytatott kétnapos kormányalakítási egyeztetéseket. Bejegyzése szerint a tárgyalások továbbra is nyitottak, és minden lehetséges kormányzati változatot mérlegelnek. Egyetlen szempont vezérel bennünket, olyan stabil kormány alakuljon, amely képes dolgozni a romániai emberekért, írta Niculescu. A kijelölt miniszterelnök tegnap azt is közölte, hogy bízik a kormányalakítás sikerében, és továbbra is három lehetőséggel számol.

0: hol tisztán politikai, vegyes vagy technokrata kabinettel. Egy egyszerű döntés a lakás hasznos alapterületének növeléséről alaposan megnövelheti egy lakástulajdonos adókötelezettségeit. Augusztus 25-én lépett hatályba ugyanis az új területrendezési urbanisztikai és építési törvénykönyv, amelyet a 2026/169-es számú törvénnyel fogadtak el. Ez komoly változásokat hozott azok számára, akik törvényes dokumentumok nélkül végeznek belső vagy külső átalakításokat, számol be a defapt.ro. Új szabályok szigorúbb intézkedéseket irányoznak elő az engedélyek nélkül végzett lakásátalakításokra. A törvénykönyv 100%-os építményadó emelést vezet be bizonyos esetekben, ha az engedély nélküli építkezést utólagosan nem törvényesítették. Hogy ezt a büntetést végül kiszabják-e, az attól függ, hogy pontosan milyen munkálatról van szó, és mit állapít meg a hatóság az ellenőrzés során. Az orosz dízelexportot engedélyező megállapodás annak a kísérletnek a része, amelynek célja Oroszország visszacsábítása a tárgyalóasztalhoz, miután a háború befejezését célzó tartós tárgyalások megindítására irányuló korábbi erőfeszítések kudarcot vallottak. Azt, hogy a lépés az ukrajnai békét hivatott szolgálni, Donald Trump elnök küldöttei pénteken közölték az ukrajnai küldöttséggel, közölte a Reuters 3 a találkozó részleteit ismerő forrásra hivatkozva. Trump közel-keleti megbízottja Steve Witkoff és Weyer Jared Kushner egy Miami-i találkozón közölték az ukránokkal, hogy Vlagyimir Putyin orosz elnök nem áll készen arra, hogy tárgyaljon a 4,5 éve tartó ukrajnai háború befejezéséről, és hogy a múlt héten bejelentett megállapodás segíthet a háromoldalú tárgyalások újraindításában, mondták a névtelenséget kérő források közül ketten. Kínai mérnökök olyan üzemet fejlesztettek ki, ami egyszerre energiahatékony és kezeli a tengervíz sótalanítása során keletkező, súlyosan mérgező sóoldatot. A nagyméretű sótalanító létesítmény, amit Kína Hopei tartományában, a Pohai öbölnél Tangshan városában építettek fel a mérnökök, már megkezdte a próbaüzemét. A létesítmény körforgásos modell alapján működik. Értékes vegyipari nyersanyagokat nyer ki a hulladékként keletkező mérgező sóoldatokból, méghozzá a szokásos energiaköltségek töredékéért. A létesítmény energiaigénye a hírek szerint 60%-kal alacsonyabb, mint amennyivel a hagyományos sótalanító üzemek működnek, a folyamat során keletkező több millió tonnányi sóoldatot pedig a vegyipar számára hasznosóvá alakítja át. Az Interesting Engineering azt írja, mindez hosszú távú megoldást kínálhat a Pohai öböl szennyezettségére. A Román Nemzeti Bank mára érvényes valutaárfolyama szerint 1 euró 5,33 bani, 1 amerikai dollár 4,77 bani, 100 magyar forint pedig 1,46 bani.
1: Időjárás jelentés.
0: Az előrejelzések szerint ma délelőtt napsütés vár, majd a délutáni órákban enyhén felhős lesz az égbolt. A tegnapinál valamivel magasabb, 14 fokos csúcshőmérsékletre kell ma Kolozsváron számítani, esőt nem jósolnak. Az éjszaka folyamán pedig 6 fokig csökken a hőmérséklet. Híreink, ez az Agerpress hírügynökség, a masszol.ro és a kronika.ro hírportál értesüléseit használtuk fel. Az időjárás jelentés a morecast.com előrejelzése alapján készült. Most a jó hír következik. A mai napra kijelölt kétikét Bántó Tamás Csilla Andrea, a Tóvidéki Református Egyházközség lelkipásztora mondja el.
2: Jó hír.
3: Fényözön árad az igazra, és öröm a tiszta szívűekre. Zsoltárok könyve 97. fejezetének 11. verse.

0: hanem ha vendégséget rendezel, szegényeket, nyomorékokat, sántákat, vakokat hívjál meg, és boldog leszel, mert nincs miből viszonozniuk. Lukács evangéliuma 14. fejezetének 13. és 14. verse.
1: Ezek az ígék vezessenek minket a mai napon.

0: közelebb Istenhez és közelebb egymáshoz az Ágnus Rádióval.
1: Reklám. Romániában a szív- és érrendszeri betegségek okozzák a legtöbb elhalálozást. Nem minden szívbetegségnek vannak figyelmeztető tünetei. Vigyázz a szívedre! Élj egészségesen, és rendszeresen vizsgáltasd ki magad! Az Oktatási Minisztérium által kezdeményezett Nevelés az életért médiakampány az Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetemek Konzorciuma és az Egészségügyi Minisztérium támogatásával.
2: Egy könyvet is lehet követni, lájkolni vagy megosztani. Csatlakozz a hálózathoz. Olvas!
3: Reklám.
4: Gombolózón állék zenébe. Vágjon zsebre érdekességeket és tudnivalókat emberekről, korokról és zeneművekről. Akassza le a fogasról a zenélő köntöst. Nagy Ivolya vagyok. Várom önöket minden vasárnap 14 óra 25 perckor és szerdán 13 óra 30 perckor.
5: Sok kicsi sokra megy. Támogassa ön is hónaponta egy lejjel az Ágnus Rádiót, hogy Erdélyben máshol is szólhasson Erdély egyetlen református rádiója. Adományát a kolozsvári gyülekezetekben elhelyezett persejekbe is teheti, de otthon is gyűjthet. Mi adunk hozzá egy kis perselyt. Ha megtelt, tartalmát hozza el bármelyik református lelkészi hivatalba. Az ön egy lejje is számít, hiszen sok kicsi sokra megy.
0: Az ön adománya által ezrekhez továbbítjuk hitünk és kultúránk kincseit. Köszönjük, hogy eddig is támogatott!
6: Hangos könyvtár. Hallhatatlan művek, hallható változata.
7: Az idő is elérkezett volt már, én egyenesen a hídközségi udvaron a fáskamrába mentem, mert Éliás bácsival úgy beszéltem volt meg, hogy az lesz a legjobb, ha ott várakozom rá. Szerencsésen sikerült is a kamrába besompolyognom, csak egyedül Bolha látott meg engem, de neki két szót szólottam csupán, s már megértette az egészet. Az ajtót magamra zártam, és kértem az őrző angyalt, hogy oltalmazzon meg, és az Éliás jöveteléig tartson távol a kamarától minden gyarló embert. Aztán átaladtam magamat a várakozásnak, s az idő telni kezdett. Jókora idő múlva valaki halkan megkopogtatta a

0: deszka ajtót és beszólt. Ábel, itt vagy-e? Kinyitottam az ajtót, s hát az öreg Éliás olyan atyás kedvében volt, hogy legszívesebben az ölébe kapott volna. Gyere, fiam, gyere! Mondta. Engemet sem űzvén jobban a serénység, mint a játék, a fejemet megforgattam előtte, és így szóltam. Ugye, mennyire megvénültem ebben a kamarában? Éliás megnézegette bokros fejemet, s mint a borbé, ő is azt mondta. Jobb, mint a valódi. Aztán karon fogott, és csendesen ereszkedni kezdtünk a cél felé. Közben kioktatott, hogy ne féljek a világon semmitől, hanem mindig csak őt nézzem, és azt csináljam, amit ő csinál. Nekem a példázat jutott eszembe az öreg bölcsről és a rózsavivő kocsiról, s elnevettem magamat. Tetszik neked a dolog, ugye? Kérdezte. Igen. Egy nagy puszta szobába léptünk, amelyet gyenge világosság derengtetett. Ez a gyenge világosság két gyertyától származott, a két gyertya pedig egy csupasz asztalon lengette sörényét. Az asztal mellett két öreg zsidó ült, s azok ketten olyan szorgalmasan zümmögtek egy-egy könyv fölött, hogy oda sem néztek felénk. Voltak még más zsidók is a nagyszobában, de azok nem éber zsidók voltak, hanem a falak mentén sorjában feküdtek a földön. Nem tudom, Éliás bácsinak hol volt az esze, de engemet oda vezetett az asztalnál zümmögő két öreghez, és azt mondta nekik. Barátom fia, szegény. Erre az egyik zsidó odaszólt nekem valamit az ő nyelvén, s abban a percben én azt gondoltam, hogy most összedől a kitervezett dolog, mert hiszen elfelejtettem volt zsidóul megtanulni. A szükség azonban mégis vitt annyira engem, hogy valamit megpróbáljak.
1: Ma mi?
0: Dadogtam hamarjában, és a nyelvemre mutattam. Éliás az én szükségnyelvemet megértette rögtön, mert védeni kezdett. Csecsemő korában a fejére esett szegény, mondta. Ezért van egy kis bárgyúság benne, mert különben igen jó esze volna. Ezzel sikeresen letettük a vizsgát, mert a zümmögősök félbehagytak engem, Éliás pedig a fal mellé vezetett és odasúgta. Most lefekszünk.
1: Mi szegény bárgyultak?
0: Szóltam csendesen, de nem álltam meg egy kicsi kuncogás nélkül, amivel úgy megijesztettem az öreget, hogy a tenyerét a számra tette és könyörögve súgta. Nehogy botrány csináljál a Szent Istenre! Beláttam, hogy igaza van neki, s inkább a két ujjamat dugtam a számba, s azt haraptam, csak hogy a kacagásomat valahogy visszafojtsam. Hála Istennek úgy el is folytottam magamat, és szerencsésen lefeküdtünk. Ketten egy pokróc alatt bújtunk meg, s alul szalma volt, a szalmában pedig szüntelen zizegés és számtalan bolha. De hát végtére elég alkalmas közelségben voltunk ahhoz, hogy suttoghassunk. Az öreg élt is ezzel, s azt mondta nekem, hogy aludjam csak nyugodtan, s ne legyen semmi gondom, mert ő virradatkor fölébreszt, és a fürdésnél is segédkezet fog nyújtani nekem. Erre én tovább húzódtam egy kicsit, aztán jó éjszakát kívántunk egymásnak, s a nyugalom kebelére tértünk. A fülemen ugyan még sokáig csörkedezett be a gyertyások zümmögése, és a szemem is, mint két kicsi mókus, még egy ideig futkározott a csend öreg fáin, de végre mégiscsak szenderegni kezdtem. Az utolsó, amire emlékszem, az a furcsa érzésem volt, hogy nem is a hitközségi házban fekszem, hanem valami bibliai táborhelyen, ahol bakkecskék alusznak, s ahol Reám, az egyetlen bárányra, tavasz várakozik. Ezzel az érzéssel aztán elismerültem, és átalmentem egy nagyon fekete barlangon. Amikor pedig abból túlfelől kiértem, egy nagy sátor előtt találtam magamat. Igen szép növésű fiú voltam, s a testemen csak egy lenge köntöst fújdogált a szél. Aztán a sátorból egy öreg szakállas ember bújt elő, aki nagyon mogorva volt, és a jobb kezében nagy éles kést tartott. Nem tudom, hogy milyen csoda folytán történhetett, de én abban a pillanatban tudtam, hogy ez a szakállas ember az én apám, akit Ábrahámnak hívnak, én pedig az ő fia vagyok, vagyis Izsák. Tudtam azt is, hogy most nagy dolog következik, mert apám fel akar engemet áldozni az úrnak, s a kést azért fogta marokra. Úgy megijedtem, hogy a horgas inam reszketni kezdett, de nem szóltam semmit, mert kicsi gyermekkoromtól kezdve eleget hallhattam volt, hogy az úr parancsa a legnagyobb parancs. Apám megfogta a karomat, és azt mondta nekem. Na, gyere, Izsák fiam, hogy legyen meg, aminek meg kell lennie. Én erre sem szólottam semmit, de annyit mégis gondoltam magamban, hogy én bizony az apám helyében legalább azt megpróbáltam volna, hogy amikor kiadta az úr a parancsot, akkor így szóltam volna hozzá. Bocsáss meg, uram, de vén a te szolgád, és a fülei nem hallanak jól. Na, de nem baj, gondoltam tovább. Úgyis egy halállal tartozunk, s majd csak lesz valahogy. És mentünk ketten, egy ideig sík területen, aztán neki egy hegynek, s amikor annak a tetejébe felértünk, hát ott van a mágia. Azt hittem, hogy abban a helyben meghalok, amikor megláttam a mágiát. Csupán az a remény tartotta bennem a lelket, hogy hát, ha nem lesz apámnál gyufa. De sokat ezzel a reménnyel sem értem, mert apám úgy osztotta be a dolgot, hogy előbb kioltja az én életemet, s a mágiát csak azután gyújtja meg. Oda is fektetett szépen, ahova kellett. Aztán én búcsút vettem ettől a legszebb világtól, és néztem a kést, amit éppen felemelt apám. De abban a pillantásban eszembe jutott, hogy a Bibliában védelmező angyal is szerepelt, s ahogy ez nekem eszembe jutott, az angyal már ott is volt. S hát éppen olyan, mint Blanka, s olyan a hangja is, ahogy mondta. Ábrahám, ne bántsd ezt a fiút! Erre apám rögtön leeresztette a kezét, én pedig felkeltem az áldozati helyről, és tréfásan megjegyeztem, szólván apámhoz. No, látja, hiába rakta garmadába ezt a jó száraz fát. Mielőtt apám erre felelt volna nekem, hátra tekintett, s hát egy bokorból éppen akkor egy berbécs bújt elő. És ahogy az angyal Blankára hasonlított vala, éppen úgy hasonlított a komisszárra az a berbécs. Ez a jelenség kisegítette apámat is, mert immár volt, akit helyettem feláldozzon. Én azonban eltávoztam hamar a színről, s inkább fürödni mentem egy közeli patakba, mintsem jelen legyek az áldozatnál. Ott a patakban aztán addig feredeztem, amíg Éliás fölébresztett engem, és azt mondta. Baj van, Ábel! Hát miért van baj? Kérdeztem. Az öreg nagyon meg volt ijedve, és azt mondta. Azért van baj, mert egy kicsit elaludtunk, s a többiek közül immár sokan fölkeltek, mert úgy lett volna jó, hogy a kádban mi fürödjünk legelőször. Könnyű volt látni, hogy nem a káddal van a baj, ám bátor az is számít valamit, ha nem az ember fürdik a más nyomában, hanem más fürdik az ember után. A félős azonban az volt, hogy a korai zsidók észreveszik, miszerint én csinált zsidó vagyok, s akkor pedig nem csak nekem lesz jaj, hanem jaj lesz az öreg Éliásnak is. Ne legyen Jeremiás! Vigasztaltam mégis. Éliás rám nézett, s abban a percben ijegység szökött az arcára, s hamar úgy ült, hogy a többi elől eltakarjon. Aztán odasúgta nekem. Ne merj öltözködni! Mindjárt észrevettem, hogy vétettem a szabály ellen. Bocsánat, mondtam. Aztán lehúztam magamról, amit felvettem volt, s többet nem is mozdultam, hanem az öregre függesztettem a szememet, hogy neki csak árnyéka lehessek. Éliás maga alá húzta azt a vén kaptányos lábát, s úgy kucorgott. Én is úgy, kicsiben. Nem mondok keveset, de legalább egy fél órát így várakoztam a csendben. Akkor azonban megkérdeztem. Meddig kell még kotolni? Mindjárt, felelte Éliás bácsi, aztán megnézte a szakállamat, s meg a kondorhajamat is, hogy azok jól szolgálnak-e. Meg volt elégedve velük, s nem sokára kiadta a parancsot. Most utánam, mindig csak engem nézzél. Elindultunk hát, ő elől, s én utána. Szép lassan és magunkba szállva mentünk, mint ahogy búcsújáráskor illendő. A fejemet is úgy tartottam, mint az öreg, s utána igazítottam még a lépésemet is. Egy dolog azonban mégis volt, amiben eltértem tőle, mert a muszáj nagy úr. Ez az egy dolog pedig az volt, hogy nekem tartanom kellett a legalsó nadrágomat, nehogy lecsúszszék. Éliás bácsi ellenben vígan mehetett, mert az ő nadrágja gyakorlott volt a reggeli maradásban. Na, de ez nem okozott nagyobb zavart, s így szerencsésen elérkeztünk a szoba túlsó sarkába, ahol az öreg egy rossz függönyt félrelebbentett, s látnom engedte a kádat, amely vágyaimnak legfőbb célpontja volt. De balga az ember, mielőtt a valóságot látná. Balga voltam én is, mert mindenféle kádat képzeltem azelőtt, csak éppen olyant nem, amilyent megpillantottam. De már olyan az emberi képzelet, hogy sohasem affélét képzel, amilyent már éppen eleget látott, hanem valami újat mesterkedik ki, s emiatt a valóság mindig megüti, mint ahogy orba ütött engemet is. Orba bizony, mert arról a kádról én soha meg nem mondtam volna, hogy szent kád. Mert bizony megbarnult vén oldala volt neki, és a rozsdás abroncsai. S szent csupán azért lehetett volna, mert fürdés közben még soha nem omlott széjjel. De akármilyen volt, azt mondtam magamban. Na hát, Ábel, ezt is láttad immár. S akkor látni kezdtem egyebet is, mert Éliás bácsi leengedte a gyakorlott nadrágot, s nagy óvatossággal belelépett a kádba. A víz erre felfutott a kád szájáig, de így is csak a derekáig ért az öregnek. Azonban rögtön segített magán, mert egy hirtelen kucorodással úgy megtörpült, hogy fülig merült a vízbe. És többet nem is mártogatta magát, hanem nagy szakértelemmel kimászott, és intett nekem a szemével, hogy kövessem a jó példát. Erre én is neki szánakoztam, s nagy vigyázattal ereszkedtem a kádba. A víz egy kicsit hideg volt, de azért úgy megmártogattam magamat, hogy zsidó legyen, aki azt jobban megcsinálja. S a buzgalom, hogy túlszárnyaljam őket, hirtelen azt a gondolatot adta nekem, hogy én azért is belemerülök még egyszer. Megcselekedtem ismét, de akkor, mintha az ördög megfogta volna a vállamat, újból belemerültem. S aztán újból. S megint. Éliás bácsi könyörögve kezdett engemet nézni, hogy hagyjam már abba a dolgot, de mivel én nem hagytam olyan könnyen abba, azt kezdte figyelni, hogy nincs-e valaki a közelünkben. Szerencsétlenségünkre nem volt senki, s hogy ne is lehessen, Éliás a rossz függönyt hamar a hátunk mögött összehúzta. Csak hogy erre a kedve neki is úgy megjött, hogy a kád fölé hajolt, s amíg észrevehettem volna, a fejemet megfogta, s teljes erővel belényomott a vízbe. S abban a pillantásban nekem a kétes víz úgy a torkomra futott, hogy megvetettem istenesen a két lábamat, s meg a két karomat is, hogy szabad levegőre feszítsem magamat. S akkor egyszerre rop a kád. A víz nagy robajjal széjjel futott, én pedig víz nélkül maradtam a hirtelen csatamező közepén, mint egy óriás kakas, aki szétrúgta a tojásnak a héját. Ábel, a szakállad! A szakállad! Szólt riadtan az öreg. Én az államhoz kaptam, de a kezeimmel együtt a szemem is ugrott egyet, s hát látom, hogy a szakállamat éppen viszi a függöny alatt kifelé a víz. S szemben az én úszó szakállammal hát tódulnak a kád felé a vízlátó zsidók. Na de megugrottam én is abban a percben magamat, hamar a nadrágot magamra rántottam, az ölembe kapkodtam a ruháimat, s otthagyva szakállat és Éliást neki futamottam, és kiugrottam az ajtón. S egyenesen haza, s be a konyhába. Hiúj! Riadt meg Blanka. S ugyanakkor egy vastagabb hangot is hallottam, amely roppanva mondta. Csehi dráku! De bármi vészbe futottam is, előbb mégis bezártam az ajtót, csak azután pillantottam rájuk. Blanka ilyetten merett reám az asztal mellől, ahol a szerszámos foghúzó táska feküdt, a vastagabb hangot pedig egy férfi mondta, aki éppen a széken ült, melyről ilyettében fel sem tudott állni. Rögtön megismertem, hogy világi ruhában a komisszárt látom magam előtt, de valahogy volt, abban a percben nem féltem tőle, hanem inkább védőt sejtettem benne. Hiszen ez Ábel, kiáltott fel Blanka. Elvitte a víz a szakállamat. Nyögtem ki én is, miközben magamra öltöttem a kabátomat is. Erre a komisszár kacagni kezdett, majd felállt és merőn nézett engemet, s egyre jobban kacagott. Végül már úgy kifulladott a sok nevetéstől, hogy visszaült a székre, és itt törölgette a szemeit. Blanka is véget vetett a riadalomnak, és megszelidült szemekkel nézett reám. Hát ezt soha nem felejtem, mondta nevetve. Ha maga nem, én sem, feleltem. S honnan futottál ide az Istenért? Innét, a zsidók szállásáról. S ott mit csináltál? Fürödtem a kádban, s a szakállamat elvitte a víz. Erre megint s még jobban kitört a kacagás, én pedig csak akkor ijedtem meg igazán, mert Garmada úr jutott eszembe, aki ott lesz nyilván a szomszéd szobában. Oda settenkedtem az ajtóhoz, és hallgatózni próbáltam. Nincs itthon, mondta Blanka. A templomban van? Ott. Ó, milyen áldott ember, mondtam. És már otthonosabban is kezdtem érezni magamat, le is ültem egy székre, és a két tenyerembe vettem szegény, szenvedő arcomat. De akkor megéreztem hirtelen, hogy a nagy kondor haja fülemnél még mindig ott van. Egyszerre úgy elfutott a méreg, hogy lerántottam az egész hajsipkát a fejemről, s ledobtam a földre. Ez volt a baj forrása, mondtam. De hát mi történt? Mondd el már végre, bíztatott Blanka. Nem is kérettem sokáig magamat, hanem belekezdtem az elbeszélésbe, s ahogy engedte az ő nevetésük, mondtam s mondtam a kalandos történetet. Mielőtt azonban a végére értem volna, nagy zajongás támadt odakinn az ajtó előtt, majd dörömbölni is kezdett valaki. – Ki az? – kérdezte Blanka. – A rendőrség! – felelt egy hang. Erre összenéztünk hárman, s egy kicsi ideig csendben voltunk, de aztán a komisszárnak, áldja meg őt az Isten, pompás terv született meg a fejében. Hamar felvette ugyanis a kondor hajsapkát a földről, és a fejére húzta. Azzal odalent az ajtóhoz, és nagy bátran kinyitotta. Egy rendőr állott ott, nagyon felbőszülve, a háta mögött pedig a sérelmes, szakállas zsidók. Ez volt, mutatott a komisszárra az egyik szakállas. S a következő pillantásban már húzta is a rendőr a komisszár arcára a pofot, hanem erre a komisszár is lekapta a megtévesztő hajsapkát a fejéről, s azzal kezdte pofozni a rendőrt, aki egyet sem ütött vissza, de sőt, térdre ereszkedett, s bocsánatért kezdett könyörögni. A komisszár neki meg is bocsátott, de csak akkor, amikor már úgy elfáradott a verésben, hogy egyebet nem tudott tenni, csak megbocsátani. Amíg ez a verekedés tartott, az alatt én szakítottam időt arra is, hogy a zúgolódó zsidókat szemmel tartsam. S bár igaz és való, hogy a szenvedés nem esíti a vallásos lelket, közülük mégsem jelentkezett egy sem, aki verést kért volna magára, vagy félretaszította volna a rendőrt, hogy nem esedjék ő is. Inkább az ellenkező dologban voltak serények. Vagyis ki, ahogy tudott, elfutott. Én magam is szinte pogányul kerültem ki a dologból, mert amikor minden lezajlott, a komisszár csak azzal büntetett meg, hogy rám kiáltott. Látott te, gazember? Helyetted kaptam ezt a pofot. Az Isten fizesse meg a jóságát, mondtam. Blanka ezen jót nevetett, és akkor a nap felkelt. A komisszár elment haza, s mi ketten maradtunk. Blanka kinyitotta a foghúzós táskát, s kezdte számba venni, hogy

Rádiónk híreit hallják, híreink először címszavakban. Luca Niculescu kijelölt miniszterelnök holnap benyújtja a parlamentnek a kormányprogramot és a miniszterjelöltek listáját. Nikus Ordán szétkergetéssel fenyegeti a parlamentet, ha nem lesz megállapodás az új kormányról. Nagyszabású razziát tartottak Bihar megyében. Tengervízből állít elő ivóvizet az új kínai üzem, 60%-kal kevesebb energia kell hozzá. Az előrejelzések szerint ma többnyire napos idő várható. Most pedig következzenek a részletek. Luca Niculescu tegnap bejelentette, hogy holnap benyújtja a parlamentnek a kormányprogramot és a miniszterjelöltek listáját. A kijelölt miniszterelnök a Facebook oldalán közölte, hogy lezárta a parlamenti pártokkal és frakciókkal folytatott kétnapos kormányalakítási egyeztetéseket. Bejegyzése szerint a tárgyalások továbbra is nyitottak, és minden lehetséges kormányzati változatot mérlegelnek. Egyetlen szempont vezérel bennünket, olyan stabil kormány alakuljon, amely képes dolgozni a romániai emberekért, írta Niculescu. A kijelölt miniszterelnök tegnap azt is közölte,

0: megnevezése helyett bejelenti a parlament feloszlatását és az előrehozott megmérettetést. Több mint 737 ezer lejes adócsalás gyanúja miatt tartottak 5 házkutatást Bihar és Hunyad megyében. A nyomozók szerint egy 60 éves nagyváradi férfi által irányított, vízépítési munkálatokkal foglalkozó vállalat éveken keresztül fiktív beszerzésekkel csökkenthette adófizetési kötelezettségeit. A Bihar megyei rendőrök több céget érintő kiterjedt számlázási rendszer után nyomoznak. Papíron megvásárolt áruk és szolgáltatások, a valóságban meg nem történt gazdasági ügyletek, valamint több beszállító cég közreműködésével kiállított számlák állnak annak az adócsalási ügynek a középpontjában, amelyben hétfőn, október 12-én 5 helyszínen tartottak házkutatást a Bihar megyei rendőrök. A gyanú szerint a több éven keresztül működtetett rendszerrel csaknem 3,4 millió lejjel rövidíthették meg az államkasszát. Kínai mérnökök olyan üzemet fejlesztettek ki, ami egyszerre energiahatékony és kezeli a tengervíz sótalanítása során keletkező, súlyosan mérgező sóoldatot. A nagyméretű sótalanító létesítmény, amit a Kína Hopei tartományában, a Pohaj öbölnél Tangshan városában építettek fel a mérnökök, már megkezdte a próbaüzemét. A létesítmény körforgásos modell alapján működik. Értékes vegyipari nyersanyagokat nyer ki a hulladékként keletkező mérgező sóoldatokból, méghozzá a szokásos energiaköltségek töredékéért. A létesítmény energiaigénye a hírek szerint 60%-kal alacsonyabb, mint amennyivel a hagyományos sótalanító üzemek működnek. A folyamat során keletkező több millió tonnyányi sóoldatot pedig a vegyipar számára hasznos sóvá alakítja át. Az Interesting Engineering azt írja, mindez hosszú távú megoldást kínálhat a Pohaj öböl szennyezettségére. A Román Nemzeti Bank mára érvényes valutaárfolyama szerint 1 euró 5,33 bani, 1 amerikai dollár 4,77 bani, 100 magyar forint pedig 1,46 bani.
1: Időjárás jelentés.
0: Az előrejelzések szerint ma délelőtt napsütés vár, majd a délutáni órákban enyhén felhős lesz az égbolt. A tegnapinál valamivel magasabb, 14 fokos csúcshőmérsékletre kell ma Kolozsváron számítani, esőt nem jósolnak. Az éjszaka folyamán pedig 6 fokig csökken a hőmérséklet. Híreinkhez az Agerpress hírügynökség, a maszol.ro és a kronika.ro hírportál értesüléseit használtuk fel. Az időjárás jelentés a morecast.com előrejelzése alapján készült. Most a jó hír következik. A mai napra kijelölt két igét Bántó Tamás Csilla Andrea, a Tóvidéki Református Egyházközség lelkipásztora mondja el.
2: Jó hír.
3: Fényözön árad az igazra, és öröm a tiszta szívűekre. Zsoltárok könyve 97. fejezetének 11. verse.

0: hanem ha vendégséget rendezel, szegényeket, nyomorékokat, sántákat, vakokat hívjál meg, és boldog leszel, mert nincs miből viszonozniuk. Lukács evangéliuma 14. fejezetének 13. és 14. verse.
1: Ezek az ígék vezessenek minket a mai napon.

0: közelebb Istenhez és közelebb egymáshoz az Ágnus Rádióval.
1: Reklám.
2: Az oltások megelőzik súlyos betegségek kialakulását. Az oltás elengedhetetlen a gyermeked egészségéhez.
3: Hírek, információ, kultúra, kampusz, sport, riport, mozaik, vélemény, művelődés, állatbarát, körkép, egészségügy, gazdaság, tudomány, motorház, kocsogó, ponifát, spektákulum, világjáró, információ, kultúra, kampusz, sport, riport, mozaik, vélemény, művelődés, állatbarát, körkép, egészségügy, gazdaság, tudomány, motorház, kocsogó, ponifát, spektákulum.
4: Szabadság. Erdélyi közéleti napilap.
5: Reklám.
6: Vendégek állnak az ajtóban, és nem tudja, mit készítsen nekik vacsorára.
7: Vészhelyzetben keresse a házalófazék receptárát. blog.agnusradio.ru
6: Házalófazék.
7: A mi receptjeinkkel biztos sikere lesz.
8: Jézus Krisztus azzal bízta meg a tanítványait, hogy hirdessék az evangéliumot. Az Agnus Rádió célja ma is az, hogy ennek a küldetésnek hűséges követője és tolmácsa legyen. Segítse református rádiónk megújulását, fennmaradását, küldetését, hogy minél több helyen, közösségben, életben jelen lehessen az evangélium. Örömmel fogadjuk adományait a kolozsvári egyházközségekben elhelyezett perseinkbe, vagy rádiónk stúdiójában a Konstanca utca 1-3 szám alatt.

0: Szeret sütni, főzni? Szívesen kipróbálna új ételeket?
1: Hangolódjon a 88,3 MHz-re hétfőtől szombatig 6 óra 45 perckor.
0: Újabbnál újabb ötletekkel csalogatjuk Önöket reggel is rádió közelben.
1: Mi segítünk a receptes füzetet kibővíteni.
0: Kukta.
2: Kukta.
0: A mindennapi legfinomabb kenyerek rovata.
3: Az Ön adománya által ezrekhez továbbítjuk hitünk és kultúránk kincseit. Köszönjük, hogy eddig is támogatott.
4: Keresztjén élet. Keresztjén élet. Felekezetközi magazin.
5: Kegyelem Istentől, szeretettel köszöntöm a rádió hallgatóit. Keresztény élet rovatunk tartalmából. Isten üzenete a 103. Zsoltár második verse alapján szól ma hozzánk, Pataki Levente a Bogdándi Református Egyházközség lelkipásztorának áhítatán keresztül. Ezt követően Marosvécsre látogatunk el, a település és a gyülekezet életébe, történelmébe, valamint mindennapjaiba nyerhetünk betekintést, beszélgető partnerünk Bíró Alpár, a Marosvécsi Református Egyházközség lelkipásztora. És most szóljon hozzánk Isten üzenete az ő ígéjén keresztül.

Szeretettel köszöntök minden kedves rádióhallgatót. Mai áhítatunk alapgondolatát olvasom a Zsoltárok könyvéből, a 103. Zsoltár második versét. Áldjad én lelkem az Urat, és ne feledd el, mennyi jót tett veled. Van egy érdekes tulajdonságunk. Nagyon jól emlékszünk arra, ami rossz velünk történt. Egy bántó mondatra évekkel később is emlékezünk. Egy csalódást sokáig hordozunk magunkban. Arra pedig, hogy mi hiányzik az életünkből, talán minden reggel emlékeztetjük magunkat, de arról, hogy mennyi jót kaptunk, sokkal könnyebben megfeledkezünk. Dávid ezért mondja a saját lelkének, ne feledd el. Figyeljük csak meg, nem másnak mondja. Nem érdekes? Saját magát figyelmezteti. Mintha itt azt mondaná, lelkem, állj meg egy pillanatra, ne csak a gondjaidat számold, ne csak azt nézd, hogy mi nincs, hanem gondolj arra, amit Isten már megtett, érted. És aztán a következő versekben Dávid elkezdi felsorolni Isten ajándékait. Megbocsátja a bűneinket, gyógyít, megszabadít, körülvesz szeretetével és irgalmával. Talán nekünk is szükségünk lenne ma egy ilyen lelki számvetésre. Gondoljunk csak bele. Hányszor voltunk bajban, és mégis átsegített rajta Isten? Hányszor féltünk valamitől, ami végül nem következett be? Hány embert adott mellénk? Hányszor adott új erőt, amikor már azt gondoltuk, hogy nem bírjuk tovább? És ott van a legnagyobb ajándék, Isten Krisztusban megbocsátja a bűneinket. Lehet, hogy ma nincsen minden rendben az életünkben. Lehetnek betegségek, családi gondok, anyagi nehézségek, veszteségek. A Zsoltár nem azt mondja, hogy ezeket tagadjuk le, azt mondja, ne felejtsük el Isten jó téteményeit. Mert amikor az ember csak azt látja, ami hiányzik, könnyen keserűvé válik. Amikor viszont elkezdi észrevenni azt is, amit kapott, megszületik benne a hála. Talán ma nem kellene újabb dolgokat kérnünk Istentől. Talán csak meg kellene állnunk és azt mondanunk, Uram, köszönöm, hogy eddig is velem voltál. A hála nem attól függ, hogy milyen tökéletes minden körülöttünk. A hála abból fakad, hogy észrevesszük, Isten a tökéletlen életünkben is jó volt hozzánk. Ezért szól ma Dávid egyszerű, de nagyon fontos üzenete hozzánk. Áldjad én lelkem az Urat, és ne feledd el, mennyi jót tett veled. Ne felejtsd el, amit Isten már megtett, érted. Mert amit a gondjaink könnyen elfeledtetnek velünk, arra az ige ma emlékeztet. Isten jósága nagyobb, mint amennyit éppen látunk belőle. Amen. Imádkozzunk. Urunk Istenünk, köszönjük neked mindazt a jót, amit kaptunk tőled, még azt is, ami talán már természetesnek veszünk. Bocsáss meg, hogy sokszor jobban számoljuk a hiányainkat, mint az ajándékaidat. Taníts bennünket emlékezni a kegyelmedre, a szeretetedre és a megbocsátásodra. És amikor nehéz napunk van, segíts, hogy akkor se felejtsük el, te eddig is velünk voltál, és ma is kezedben tartasz bennünket. Áldjad én lelkem az Urat, és ne feledd el, mennyi jót tett veled. Amen.

0: Műsorunk folytatásában Marosvécse látogatunk el a település és a gyülekezet életébe, történelmébe, valamint a mindennapjaiban nyerhetünk betekintést beszélgető partnerünk Bíró Alpár, a Marosvécsi Református Egyházközség lelkipásztora. Békesség Istentől szeretettel köszöntelek, és köszönöm, hogy elfogadtad ezt a meghívást és beszélgetést velem. Örülnék annak, hogyha bemutatnád nekünk, hogy mit érdemes tudni Marosvécsről, aztán majd később a gyülekezetről, a gyülekezeti életről beszélnénk, és most itt a legelején, tehát mit lehet tudni erről a faluról, hogy Marosvécs?
1: Békesség Istentől, Bíró Alpár vagyok, és Marosvécsnek a lelkipásztora harmadik éve. Marosvécs történelméről, amit első sorban megemlítenék, az, hogy 800 éves múltra tekint vissza. Az első írásos említése 1228-ból származik. A település helyén már a római korban erődítmény állt. Később pedig fontos középkori vár és birtokközpont alakult ki. A marosvécsi vár és birtok több erdélyi főúri családhoz kapcsolódott, majd 1648-tól a Kemény család történetének fontos része lett. A mai Kemény kastély a régi erődítmény helyén alakult ki, és Marosvécs egyik legfontosabb történelmi emléke. Marosvécs különleges helyet foglal el az erdélyi magyar kultúrában is. 1926-ban itt tartották az első erdélyi helikon találkozót, majd 1944-ig rendszeresen összegyűltek a kastélyban erdélyi jelentős magyar írói és művészei. A kommunizmus idején a kastélyt államosították, a Kemény család örökösei viszont 2014-ben visszakapták az épületet. És azóta is turisztikai helyként szolgál. Nagyon sok látogatója van, nagyon sokan megnézik a marosvécsi Kemény kastélyt.
0: Mit lehet tudni a templomról? Mikor épült a templom is? Milyen érdekességeket rejt magában?
1: A református templomunk 1727-ben épült, ami azt jelenti, hogy jövőre lesz 300 éves, és a Kemény családnak köszönhetjük ezt a templomot, ugyanis második Kemény Símon özvegye, Vai Anna volt az, aki kezdeményezte a templomnak az építtetését. Ő az, aki anyagilag is támogatta, és teljes mértékben a Kemény család által költségeit a templom felépítésének. A templom belsejéről annyit szeretnék kiemelni, hogy a szószék egy márványból készült szószék, ami az 1570-es években került a templomba. Az orgonáról is szeretném megemlíteni, hogy Johannes Hahn alkotása is 1757-ben került a marosvécsi templomba. Abból a márványból, amiből készült a szószék, ugyanabból készült a templom karzata is. És a padok, amelyek most a templomban vannak, azok is az 1700-as években kerültek be a templomba, és a mai napig azokat használjuk. A templomnak 2021-ben fejezték be a felújítását, és azóta némileg turisztikai helyként is szolgál az ide látogatóknak, ugyanis aki megnézi a Kemény kastélyt, az általában eljön is megnézi a marosvécsi református templomot is. Úgyhogy szeretettel várunk mindenkit, aki erre jár és szeretné megnézni ezt a csodálatos templomot.
0: Amint tudom, hát megújult a templomban a látogatási központ is. Ez erre mi volt szükség, vagy mit jelent ez?
1: A felújítás során feltétel volt az, hogy turisztikai helyként is szolgáljon. Éppen ezért volt szükség arra, hogy egy plakátot hozzunk létre, amely jelzi a templomnak a helyét, és azt is, hogy mikor lehet ezt a templomot meglátogatni.
0: Milyen más érdekességek vannak még a templomban, vagy ami a templomhoz kötődik? Például, nem tudom, a harangról lehet-e tudni valamit, vagy a kelyhekről például?
1: Igen, a harangot kiemelném, ugyanis van egy nagyon régi harangunk, ami már a régi templomban is szólhatott, és ez a harang a 16. században készült, és a régi templomból hozták át ebbe az új templomba. A templomban nincsen tornya, harangláb van, ugyanis az ellenreformáció idején épült a templom, és tilos volt tornyot építeni. A harang 1578-ban öntődött, és azóta is ez a harang szól. 2 évvel ezelőtt megrepett, és Hollandiába kellett elvigyük ahhoz, hogy meg tudjuk javítani. A gyülekezetnek ez anyagilag kemény volt, de Istennek hála megoldódott, és ugyanaz a harang szól, ami eddig is szólt.
0: Hát azért az nem volt semmi Hollandiáig elvinni, és onnét ugye vissza is kellett hozni. Elég súlyos egy ilyen harang.
1: Igen, ezt egy cégre bíztuk, és egy cég intézte, egy holland cég román kapcsolatokkal. És az az érdekes, hogy mindkét harangot el kellett vinni, ugyanis mind a két harang meg volt repedve. A kis harang az 2 évvel ezelőtt repett meg, ez a kis harang, ez ami 1578-ban öntődött, a másik viszont már évekkel ezelőtt megrepett, csak mivel a repedés nem haladt tovább, ezért használódott úgy is. De abban maradtunk a presbitériummal, hogy ha már visszük az egyiket, vigyük mindkettőt, hogy javítsák meg. Úgyhogy mindkét harang fel van most újítva jelen pillanatban.
0: Hát mennyi időbe telt a felújításuk? Így kíváncsiságból kérdem.
1: Szűk egy hónap.
0: Egy hónap alatt meg tudták oldani a hollandok.
1: Igen, igen, igen, igen.
0: És lehet-e tudni, hogy milyen technológiával, vagy esetleg, hogy betömték a repedést, vagy és letesztelték, gondolom letesztelték a halangot, mert másképp nem küldték
1: persze
0: volna vissza.
1: Persze. Őszintén szólva nem tudom, hogy milyen technikával dolgoznak. Arra kértem őket, hogy ha lehet, akkor ugyanezeket a harangokat hozzák vissza, és ne küldjenek mást a helyükbe, és teljesítették. Nem tudom, hogyan csinálták, itthon senki nem vállalta ezt a feladatot, de találtunk egy céget, aki megoldotta.
0: A lényeg az, hogy sikerült nekik feljavítani, kijavítani azt a repedést, ami nagy dolog végül is, mert ezek a régi halangok, amelyek évek óta ugye hívták a gyülekezetet a templomba, jelenleg is ugyanezek a halangok hívják a gyülekezetet templomba.
1: Így van.
0: De mit lehet tudni a marosvécsi református gyülekezetről? Milyen alkalmak vannak a gyülekezet keretén belül?
1: Kezdeném akkor a hétfővel. Szeptembertől május végéig, júniusig, amíg óvodába, iskolába járnak a gyerekek, tavaly óta elindítottunk egy hétköznapi istentiszteletet, egy hétindító áhítatok néven, és minden hétfőn reggel 3:48-kor az óvodások és iskolások itt kezdik a hetet. Úgy gondoltam, hogy mivel közel van a parókiához, az imateremhez, közel van az óvoda is, meg az iskola is, ezért nem olyan nehéz feladat a gyerekeknek vagy pedagógusoknak részt venni ezen az istentiszteleten is. Istennek hála jól működik. Az elmúlt évben nem volt olyan alkalom, amikor 40-45 alatt lettünk volna egy-egy ilyen istentiszteleten. Ez a hétfői hétindító alkalmunk. Ezen kívül szerdán felnőtt bibliaórát tartunk, ahova többnyire hölgyek jönnek el, asszonyok jönnek és vesznek részt. Ugyancsak szerdán nem heti rendszerességgel, de olyan havi rendszerességgel tartunk fiatal házasoknak bibliaórát. Pénteken az ifjúságnak tartunk bibliaórát, szombaton 2 csoportban vallásórák és KT-órák, vasárnap pedig istentiszteletek.
0: Gondolom, hogy a gyerekekkel is vannak foglalkozások.
1: Természetesen a vallásórán kívül a vakációs biblia hetet megtartjuk, akkor ha valamilyen műsorra készülünk, nagyon sokszor nem elég a vallásóra, kell ehhez külön is alkalmat, időt kerítsünk arra, hogy tudjunk találkozni és felkészülni egy-egy bizonyos szereppel, műsorra.
0: Na most, ha jól értettem, jelenleg nem elég, ugye az IFI-vel is voltatok kirándulni, vagy táborban, nem is tudom.
1: Igen, fontosnak tartom azt, hogy a fiatalokkal elmenjünk ilyen táborokba, és nem csupán nyáron, télen is elmegyünk, és tartunk egy-egy ifi tábort, ami 3 napos szokott lenni, és nagyon jó hangulatban telnek ezek az alkalmak a fiatalokkal.
0: Amikor megérkeztél Marosvécsre, melyek voltak az első tapasztalataid, benyomásaid a gyülekezetről, valamint a településről?
1: Nem akarom, hogy közhelynek tűnjön, de nagyon jó tapasztalataim voltak. Nagy szeretettel fogadott be a gyülekezet, nem csak engem személyesen, hanem a családomat is, és ez sokat jelentett nekünk, hogy szeretettel fogadták a kislányunkat, a feleségemet, engem is, és éreztük az első perctől azt, hogy szeretve vagyunk, és ez fontosnak tartom.
0: Kik azok a lelkészek, vagy tanárok, vagy szellemi vezetők, akik leginkább meghatározzák a lelkipásztori szemléletedet, ha van ilyen?
1: Sok személy van az életemben, sok lelkipásztor is, tanár is, akire felnézek, akinek a munkája vagy a személyisége nagyon megfogott, vagy nagyon szimpatikus számomra. Viszont egy embert mégis kiemelnék, és ez nem más, mint gyerekkorom és fiatalkorom lelkipásztora, Juhos János, Szent Mátéi református lelkipásztor, akinek a személyisége az, ami a leginkább megfogott engem, és éppen ezért tekintem őt egy példaképnek.
0: Most Marosvécs különleges helyet foglal el a szellem és a kulturális emlékezetben. Hogyan jelenik meg ez a gazdag örökség a gyülekezet mindennapi életében?
1: A gyülekezetünkben minden évben januártól március-áprilisig rendszeresen tartunk vécsi estéket, ami azt jelenti, hogy minden héten csütörtökön délután 5 órától egy előadó érkezik, és különböző témákban tart előadást a marosvécsi gyülekezetnek. Istennek hála, ezek az alkalmak is jól működnek, és a gyülekezeti tagok kíváncsiak a vendégekre. Volt nálunk történész, volt irodalmár, volt dietetikus, és fontosnak tartom, hogy különböző témákban érkezzenek ezek az előadók, hogy ne legyen unalmas a gyülekezet számára sem. Így próbáljuk egy picit a gyülekezetünkben fenntartani az érdeklődést más iránt is, mint csak az istentisztelet.
0: Milyen kihívásokkal kell szembenéznie ma a lelkipásztornak vidéken a közösségépítés és a hívek megtartása terén?
1: Vidéken talán különösen fontos, hogy a lelkipásztor ne csak a szószékről ismeri az embereket. Ismerni kell az örömeiket, a gondjaikat, a családjaikat és a mindennapi küzdelmeiket is. Közben meg kell találni az utat az idősebbekhez, ugyanúgy, mint a gyermekekhez és a fiatalokhoz is. Ez számomra egy kihívás, azt a hidat megépíteni. Egy hidat, amely minden korosztályt, minden csoportot megfog és ide vonz. De úgy gondolom, hogy ezekkel a kihívásokkal érdemes szembenézni.
0: Amikor vasárnapról vasárnapra a szószékre lépsz fel, mi a legfőbb üzenet, amit a marosvécsiek szívére szeretnél helyezni?
1: Mindig más. Mégis van valami egységes bennem. Azt szeretném, hogy amikor valaki vasárnap eljön a templomban, ne csak egy prédikációt hallgasson meg, hanem vigyen magával valamit a hétköznapokra is. Elsősorban azt szeretném a szívükre helyezni, hogy Isten ismeri, szereti és hordozza őket. És a nehézségek között nincsenek egyedül.
0: Milyen az együttműködés a település többi közösségével, civil szervezeteivel és elöljárosságokkal?
1: A polgármester urat szeretném most kiemelni ebben a kérdésben, ugyanis a vele való kapcsolatom, Istennek hála, nagyon jól működik. nagyon jól tudunk együtt dolgozni, és bármilyen alkalmat szervez a hivatal, ott megjelenek, és bármilyen alkalmat szervezünk mi gyülekezetként, oda a polgármestert is meghívjuk, és megjelenik.
0: A szolgálattal járó feladatok és lelki terhek mellett honnan merítsz erőt és lelki megújulást a mindennapokban?
1: A szolgálatban természetesen sok erőt merítek Isten igéjéből és az imádságból, vagy imádságokból. De ezek mellett nagyon sokat jelent számomra a családom is. A feleségem, a kislányom jelenléte egy-egy nehezebb időszakban jó tudni azt, hogy van két ember itthon, akihez érdemes hazajönni. És nagyon sokszor ebből merítek erőt, ahhoz, hogy ha nehézség jön, akkor tudjak tovább menni.
0: Milyen alkalmakkal tudod megszólítani és gyülekezetbe hívni a fiatal házasokat, a gyermekes családokat?
1: Szeretnénk olyan alkalmakat és közösségi lehetőségeket teremteni, amelyekben a fiatal házasok és a gyermekes családok megtalálják a helyüket. Az idén volt erre egy nagyon jó próbálkozás, és úgy gondolom, hogy ezt a jövőben is folytatni fogjuk. Anyák napján úgy gondolom, hogy minden gyülekezetben, vagy a legtöbb gyülekezetben van egy ünnepi istentiszteleti alkalom, amikor a gyermekek köszöntik az édesanyjukat verssel, énekkel. Az idén ez Marosvécsen is megtörtént anyák napján, és utána támadt egy olyan ötletem, hogy mi lenne, ha gyermeknapon, június 1-én a szülők tartanának egy kis műsort a gyermekeik számára. És nagyon jól sikerült, nagyon jól alakultak a próbák, a fiatal édesanyákkal, édesapákkal együtt énekeltünk, két édesanya szavalt, úgyhogy az alkalom nagyon sikeres volt. És azt hiszem, hogy ezt érdemes kipróbálni más gyülekezetekben is. Lehetőséget adni a szülőknek is arra, hogy a gyermekeiket ilyen módon köszöntsék, és lehetőséget adni a gyermekeknek, hogy nem mindig ők legyenek azok, akik szerepelnek, legyenek néha ők a közönség.
0: Milyen terveid és céljaid vannak a következő évekre a gyülekezettel kapcsolatosan?
1: A következő években szeretném tovább erősíteni a közösségi életet. Nagyobb figyelmet fordítani a gyermekekre, fiatalokra, családokra, valamint megőrizni azokat a kincseket, amelyet kaptunk elődeinktől. Gondolok itt az épületekre is. Hosszú távon egy olyan gyülekezetet szeretnék építeni, amely ragaszkodik a hitéhez és hagyományaihoz. De közben képes megszólítani a mai embert is.
0: Mi az a bibliai ige vagy útravaló gondolat, amit a marosvécsi hívek és a beszélgetést követők szívére helyeznél?
1: Az egyik kedvenc igeversemet említeném meg, Ézsaiás könyve 41. fejezetének a 10. versét. Ne félj, mert én veled vagyok, ne csüggedj, mert én vagyok Istened. Megerősítlek, meg is segítlek, és a győzelmes jobbommal támogatlak. Hiszem, hogy ez nem csupán egy szép bibliai mondat, hanem Isten ígérete számunkra. Bármit is hoz a jövő, ha Isten kezébe tudjuk tenni az életünket, akkor van mire építenünk, és van reménységünk.
0: Az elmúlt percekben mai műsorunkban a marosvécsi református egyházközséget és a település gazdag történelmét mutattuk be Bíró Alpár református lelkipásztor segítségével. Hallhattunk Marosvécs 800 éves múltjáról, a kemény család örökségéről és az erdélyi helikon szerepéről. Megismerhettük a jövőre 300 éves református templom különleges kincseit, a márvány szószéket, a 13. századi orgonát és a padokat, valamint a 16. századból való harangok kalandos Hollandiáig vezető felújítási történetét. A lelkipásztor beszámolt a gyülekezet élő mindennapjairól is, a hétindító gyermek istentiszteletekről, a vécsi esték előadássorozatról, az ifjúsági és családi alkalmakról, valamint a közösségépítés kihívásairól és jövőbeli terveiről. Ennyi fért keresztény életrovatunk mai kiadásába. Köszönjük megtisztelő figyelmüket, Isten áldása kísérje mindannyiuk életét. A viszont hallásra, békesség Istentől.

lehet egy versenyautó, mely soha nem áll meg, rohan szüntelen. Az enyém is pont hasonló, túl zsúfolt választó, kezem, lábam, bilincsben. És csak egyre vágyom oly nagyon, hogy leüljek egy kis padon,

Rádiónk híreit hallják, híreink először címszavakban. Lucae Niculescu kijelölt miniszterelnök holnap benyújtja a parlamentnek a kormányprogramot és a miniszterjelöltek listáját. Az engedély nélküli erkélybeépítés akár dupla adót is hozhat. Az ukrajnai tűzszünet ügyét szolgálja a Putyinnal kötött dízel megállapodás Washington szerint. Tengervízből állít elő ivóvizet az új kínai üzem, 60%-kal kevesebb energia kell hozzá. Az előrejelzések szerint ma többnyire napos idő várható. Most pedig következzenek a részletek. Lucae Niculescu tegnap bejelentette, hogy holnap benyújtja a parlamentnek a kormányprogramot és a miniszterjelöltek listáját. A kijelölt miniszterelnök a Facebook oldalán közölte, hogy lezárta a parlamenti pártokkal és frakciókkal folytatott kétnapos kormányalakítási egyeztetéseket. Bejegyzése szerint a tárgyalások továbbra is nyitottak, és minden lehetséges kormányzati változatot mérlegelnek. Egyetlen szempont vezérel bennünket, olyan stabil kormány alakuljon, amely képes dolgozni a romániai emberekért, írta Niculescu. A kijelölt miniszterelnök tegnap azt is közölte, hogy bízik a kormányalakítás sikerében, és továbbra is három lehetőséggel számol. Tisztán politikai, vegyes vagy technokrata kabinettel.

0: százalékos építményadó emelést vezet be bizonyos esetekben, ha az engedély nélküli építkezést utólagosan nem törvényesítették. Hogy ezt a büntetést végül kiszabják-e, az attól függ, hogy pontosan milyen munkálatról van szó, és mit állapít meg a hatóság az ellenőrzés során. Az orosz dízelexportot engedélyező megállapodás annak a kísérletnek a része, amelynek célja Oroszország visszacsábítása a tárgyalóasztalhoz, miután a háború befejezését célzó tartós tárgyalások megindítására irányuló korábbi erőfeszítések kudarcot vallottak. Azt, hogy a lépés az ukrajnai békét hivatott szolgálni, Donald Trump elnök küldöttei pénteken közölték az ukrajnai küldöttséggel, közölte a Reuters 3 a találkozó részleteit ismerő forrásra hivatkozva. Trump közel-keleti megbízottja Steve Witkoff és Weyer Jared Kushner egy Miami-i találkozón közölték az ukránokkal, hogy Vlagyimir Putyin orosz elnök nem áll készen arra, hogy tárgyaljon a 4,5 éve tartó ukrajnai háború befejezéséről, és hogy a múlt héten bejelentett megállapodás segíthet a háromoldalú tárgyalások újraindításában, mondták a névtelenséget kérő források közül ketten. Kínai mérnökök olyan üzemet fejlesztettek ki, ami egyszerre energiahatékony és kezeli a tengervíz sótalanítása során keletkező, súlyosan mérgező sóoldatot. A nagyméretű sótalanító létesítmény, amit Kína Hopei tartományában, a Pohai öbölnél Tangshan városában építettek fel a mérnökök, már megkezdte a próbaüzemét. A létesítmény körforgásos modell alapján működik. Értékes vegyipari nyersanyagokat nyer ki a hulladékként keletkező mérgező sóoldatokból, méghozzá a szokásos energiaköltségek töredékéért. A létesítmény energiaigénye a hírek szerint 60%-kal alacsonyabb, mint amennyivel a hagyományos sótalanító üzemek működnek. A folyamat során keletkező több millió tonnányi sóoldatot pedig a vegyipar számára hasznosóvá alakítja át. Az Interesting Engineering azt írja, mindez hosszú távú megoldást kínálhat a Pohai öböl szennyezettségére. A Román Nemzeti Bank mára érvényes valutaárfolyama szerint 1 euró 5,33 bani, 1 amerikai dollár 4,77 bani, 100 magyar forint pedig 1,46 bani.
1: Időjárás jelentés.
0: Az előrejelzések szerint ma délelőtt napsütés vár, majd a délutáni órákban enyhén felhős lesz az égbolt. A tegnapinál valamivel magasabb, 14 fokos csúcshőmérsékletre kell ma Kolozsváron számítani, esőt nem jósolnak. Az éjszaka folyamán pedig 6 fokig csökken a hőmérséklet. Híreink, ez az Agerpress hírügynökség, a masszol.ro és a kronika.ro hírportál értesüléseit használtuk fel. Az időjárás jelentés a morecast.com előrejelzése alapján készült. Most a jó hír következik. A mai napra kijelölt két igét Bántó Tamás Csilla Andrea, a Tóvidéki Református Egyházközség lelkipásztora mondja el.
2: Jó hír.
3: Fényözön árad az igazra, és öröm a tiszta szívűekre. Zsoltárok könyve 97. fejezetének 11. verse.

0: hanem ha vendégséget rendezel, szegényeket, nyomorékokat, sántákat, vakokat hívjál meg, és boldog leszel, mert nincs miből viszonozniuk. Lukács evangéliuma 14. fejezetének 13. és 14. verse.
1: Ezek az ígék vezessenek minket a mai napon.

0: közelebb Istenhez és közelebb egymáshoz az Ágnus Rádióval.
1: Reklám. Romániában a szív- és érrendszeri betegségek okozzák a legtöbb elhalálozást. Nem minden szívbetegségnek vannak figyelmeztető tünetei. Vigyázz a szívedre! Élj egészségesen és rendszeresen vizsgáltasd ki magad! Az Oktatási Minisztérium által kezdeményezett Nevelés az életért médiakampány az Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetemek Konzorciuma és az Egészségügyi Minisztérium támogatásával.
2: Egy könyvet is lehet követni, lájkolni vagy megosztani. Csatlakozz a hálózathoz. Olvas!
3: Reklám.
4: Gombolózón állék zenébe. Vágjon zsebre érdekességeket és tudnivalókat emberekről, korokról és zeneművekről. Akassza le a fogasról a zenélő köntöst. Nagy Ivolya vagyok. Várom önöket minden vasárnap 14 óra 25 perckor és szerdán 13 óra 30 perckor.
5: Sok kicsi sokra megy. Támogassa ön is hónaponta egy lejjel az Ágnus Rádiót, hogy Erdélyben máshol is szólhasson Erdély egyetlen református rádiója. Adományát a kolozsvári gyülekezetekben elhelyezett persejekbe is teheti, de otthon is gyűjthet. Mi adunk hozzá egy kis persejt. Ha megtelt, tartalmát hozza el bármelyik református lelkészi hivatalba. Az ön egy lejje is számít, hiszen sok kicsi sokra megy.
0: Az ön adománya által ezrekhez továbbítjuk hitünk és kultúránk kincseit. Köszönjük, hogy eddig is támogatott!

Itt az Agnus Rádió a 88,3 MHz frekvencián. Adásainkat naponta hajnali 3-tól reggel 8-ig, illetve déli 12 órától 15 óráig sugározzuk.

Most pedig lássuk, mivel várom önöket, ha velem tartanak délután 3 óráig. Nem sokára a napáhítata csendül fel, utána kalendáriumot lapozunk és névnaposainkat köszöntjük fel. Ezek után zöld percek rovatunkat hallhatják. 13 órakor híreket mondok, utána a legkisebbeknek kedveskedünk mesekosár rovatunkkal. Ezután adásunkat zenélő köntös műsorunkkal folytatjuk tovább. 14 órakor ismét híreket mondok, majd ezután versrovatunkat sugározzuk. 14 óra 20 perckor pedig, ahogy megszokhatták, keresztjén élet felekezetközi műsorunkat közvetítjük. Ezzel várom tehát önöket a következő közel 3 órában. Ha tehetik, tartsanak velem!

Hallgathatnak minket Kolozsváron és környékén a 88,3-as MHz-es frekvencián, illetve interneten keresztül a www.agnusradio.ro weboldalunkon. Elérhetnek a 0264 44 19 68-as telefonszámon, valamint személyesen felkereshetnek minket Kolozsváron a Konstanca utca 1-3 szám alatt, de természetesen leveleiket is várjuk az agnus@agnusradio.ro elektronikus posta címünkre.

mai áhítatunk címe: Segíts a hitetlenségemben. De ha valamit tehetsz, légy segítségünkre, könyörülj rajtunk. Jézus pedig ezt mondta neki: ha tehetsz, minden lehetséges annak, aki hisz. Márk evangéliuma 9. fejezetének 22-től 23-ig terjedő verse. A következőkben Iván Esteban Valle del Cauca Kolumbiából származó testvérünk gondolatait tolmácsolom. Néhány hónapja megpróbáltam rendezni az adósságomat, közben ellopták az autómat, és a biztosítás nem fedezte a kárt. Frusztrált és kétségbe esett voltam, mivel nem állt rendelkezésemre elegendő forrás ahhoz, hogy mindent ki tudjak fizetni. Imádkoztam segítségért, hogy hogyan oldjam meg a dolgokat, de azt hittem, én vagyok a felelős, és elfordultam a gondviselő Istentől.

Nap a néma lélektől megszállt fiúról olvastam, Márk evangéliuma 9. fejezetében. Jézusnak az apához intézett válaszára összpontosítottam. Minden lehetséges annak, aki hisz. E szavak mélyen megérintettek. A frusztrációm lelki vaksághoz vezetett, és nem hittem abban, hogy Isten kezében van az irányítás. Abban a döntő pillanatban azonban kezdtem megérteni, hogy a pénznél is nagyobb problémám a hitetlenségem volt. Ez egy új megvilágítást adott, és a fiú apjának szavait kezdtem ismételgetni. Hiszek, segíts a hitetlenségemben. Többet imádkoztam, és a következő héten már kezdtem jobban érezni magam a körülményeimmel kapcsolatban. A nehéz helyzetek és megpróbáltatások hozzátartoznak az életünkhöz, és ezekben is megerősíti a hitünket Isten. Imádkozzunk. Köszönjük, mennyei atyánk, hogy szeretsz minket. Segíts a hitetlenségünkben, és növeld a hitünket. Amen. Az élet kihívásai lehetőségek a hitem megerősítésére, hangsúlyozza a mai napi áhítatunk szerzője, Iván Esteban, Valle del Cauca, kolumbiai testvérünk. Ma imádkozzunk azokért, akik egyedül próbálnak szembenézni a kihívásokkal.

október 14-e, az év 287. napja a Gergely naptár szerint, szökőévben a 288. nap, az évből még 78 nap van hátra. Tekintsük át a mai naphoz kapcsolódó fontosabb eseményeket, évfordulókat. Kezdjük a történelmi eseményekkel. 1235-ben Róbert esztergomi érsek Székesfehérvárot magyar királlyá koronázza Béla királyfi, negyedik Béla néven. Negyedik Béla második András magyar király és első felesége Gertrud magyar királyné második gyermeke. Az ő nevéhez fűződik az ország tatárjárás utáni újjáépítése. Őt tartják Budavár alapítójának. 1604-ben Eszterházy Károly megalapítja az Egri liceumot. 1809-ben első Ferenc osztrák császár aláírja az 5. koalíciós lezáró Sömbruni békeszerződést. A békét azután írták alá, hogy Ausztria Napóleon ellenes háborúja elbukott. A békekötés után egy ideig szoros volt a kapcsolat Franciaország és a Habsburg birodalom között. 1912-ben Theodore Roosevelt amerikai elnök ellen merényletet követnek el kampánya közben. Beszédét lőtt sebével is megtartja. 1933-ban Adolf Hitler bejelenti, hogy a német birodalom kilép a népszövetségből. 1964-ben Martin Luther King Nobel-békedíjat kap.

A mai nap érdekességei. 1911-ben Budapesten bejegyzik az első magyar filmvállalatot, a Hunnia filmgyárat. 1947-ben először repültek a hangsebességnél gyorsabban. 1962-ben egy amerikai kémrepülőgép felfedezi a szovjet atomrakéták telepítését Kubában. Kialakul a kubai rakétaválság.

Kísérjük figyelemmel, hogy kik azok a személyek, akik ezen a napon születtek. 1827-ben megszületett Zichy Mihály festőművész grafikus, a magyar romantikus festészet jelentős alakja. 1927-ben látta meg a napvilágot Sir Roger Moore, angol színész, James Bond egyik megformálója. 1942-ben jött a világra Nádas Péter, magyar író, drámaíró, esszéista. 1986-ban kezdte el az életútját Gercsák Balázs, magyar úszó.

Hallgassuk meg, hogy kik azok a személyek, akik ezen a napon fejezték be a földi útjukat. 1243-ban meghalt Szilézia Hedvig, Szilézia védőszentje. 1900-ban elhunyt Erkel Sándor zeneszerző, karmester, Erkel Ferenc fia. 1953-ban eltávozott Szőkefalvi Nagy Gyula matematikus, egyetemi tanár. 1976-ban halt meg Borbás Gáspár labdarúgó. 1981-ben adta vissza lelkét a teremtőjének Huszárik Zoltán filmrendező, grafikus művész.

0: A napkalendáriumát Bálint Enikővel lapoztuk fel. Most névnaposainkat köszöntjük Boldizsárk Zeik Annával.
1: Október 14-én Helén, Lívia, Ilma, Beatrix, Alán, Domos, Krizanta névnapokat ünneplünk. Lássuk, honnan származnak ezek a nevek. A Helena angol és francia formájából származik, illetve magyar becézőjéből. A Lívia a Livius férfi névnői párja, amelynek jelentése tisztázatlan, talán ólomszürke, kékes, vagy irigy, rossz akaratú. Az Ilma, Vörös Marti Mihály név alkotása a Csongor és Tünde című mesedrámában. Valószínűleg az Ilona és a Vilma rövidítése. Finn név is. Ez szintén 19. századi névalkotás, a jelentése levegő, íg, világ. A Beatrix latin eredetű név, jelentése boldogító, boldogságot hozó. Alán kelta eredetű angol névből származik. A Domos a domokos, rövidült, kicsinyítőképzős származéka. A Krizanta görög latin eredetű név, a Krizantusz férfi név női párja. Jelentése Margit virág, aranyvirág, margaréta. Köszöntünk tehát október 14-én minden Helén, Lívia, Ilma, Beatrix, Alán, Domos és Krizanta nevű hallgatónkat. A következő dal szóljon nekik, illetve mindazoknak, akik a mai napon születésnapjukat ünneplik, vagy életük más fontos eseményére emlékeznek. Isten éltesse őket!

0: Névnaposainkat köszöntöttük az új Forrell zenekar szerelmes dalszenéjükkel. Isten éltesse őket! A következő percekben a 2024. október 9-i zöld percek rovatunkat hallhatják Lukács Orsolya szerkesztésében.
1: Zöld percek. Friss levegő, forrás víz. Egy túra a hegyekben.
2: Természeti kincseink megőrzése közös feladatunk.
1: Tudjon meg többet a környezetvédelemről az Agnus Rádió Zöld Percek rovatában. Zöld Percek.
2: Két hetente szerdánként 12:30 perckor.

napot kívánok! Sok szeretettel köszöntöm a kedves rádióhallgatókat Zöld Percek környezetvédelmi rovatunkban. A mikrofonnál Lukács Orsolyát hallják. Mai műsorunkban a megszokott rend szerint rövid környezetvédelmi hírek után az árvizekről fogok beszélgetni dr. Víg Melindával, a Bábesbolyai Tudományegyetem környezettudományi és környezetmérnöki kar adjunktusával. Ha tehetik, tartsanak velünk!

Kezdjük először környezetvédelmi híreinkkel. A magas metán kibocsátás ellenére az állattartásnak is megvan a haszna, a trágya javítja a talaj szénmegkötő képességét. Bár a tehenek riasztó mennyiségű metán bocsátanak ki a légkörbe, új adatok szerint fontos szerepet játszhatnak a mezőgazdasági talaj megújulásában, írja a Guardian egy friss kutatásra hivatkozva. A Soil Association Exchange kutatása szerint azok a gazdaságok, ahol szántóföldi növénytermesztés és állattartás vegyesen folyik, körülbelül egyharmaddal több szenet tárolnak a talajukban, mint azok, amelyek csak szántóföldi növényekkel foglalkoznak. Ennek oka az állatok trágyája, amely javítja a talaj széntartalmát. Ez a biodiverzitásra is hatással van. A vegyes szántóföldi és állattenyésztési gazdaságoknál átlagosan 28 fűfajta növényfajt számoltak össze minden mezőn, míg a kizárólag szántóföldi gazdaságok esetében csak 25-öt, a kizárólag tejelő gazdaságoknál pedig 22-t. Joseph Gridley, az SEI vezérigazgatója, amelyet a Soil Association alapított 2021-ben a fenntartható gazdálkodás támogatására és mérésére, kijelentette, hogy valószínűtlen, hogy a talajban megkötött szén képes lenne ellensúlyozni a tehenek által kibocsátott hatalmas mennyiségű metánt. A világ mezőgazdasági állatállománya körülbelül az ember által okozott széndioxid kibocsátások 14%-át teszi ki. Az adatokból elég egyértelműen kiderül, hogy ha állatokat tartasz a gazdaságodban, az a több kibocsátás jelent, 5-6-szor többet, mondta Gridley. De ha az állatokat integráljuk a rendszerbe, akkor minden talaj egészségügyi mutató javul, és számos biodiverzitási mutató is. A talajok állapota egyre romlik, de hogy pontosan mennyire, azt még nem tudni. 2015-ben az ENSZ élelmezési és mezőgazdasági szervezete azt állította, hogy a világ szántóföldjei mindössze 60 aratást érnek még meg, de az Oxfordi Egyetem és az Our World in Data 2021-es kutatása egy összetettebb képet festett. Míg a talajok 16%-ának várható élettartalma kevesebb, mint 100 év, egyharmaduk várhatóan legalább 5000 évig kitart. Az Egyesült Királyság Környezetvédelmi, Élelmezési és Vidékfejlesztési Minisztériuma már vizsgálja az úgynevezett metánblokkolók alkalmazását a kibocsátások csökkentése érdekében. Olyan anyagok hozzáadása az állatok takarmányához, mint az illóolajok, probiotikumok és a tengeri algák, hínárok csökkenthetik a tehenek böfögéséből és szellentéséből származó gázkibocsátást. A Green Alliance nevű jótékonysági szervezet a múlt hónapban kijelentette, hogy ha a Bovaer nevű metánblokkolót az Egyesült Királyság tejtermelő teheneinek egyharmadával etetnék, azaz ország kibocsátásait körülbelül 1%-kal csökkenteni. Azonban ez nem történik meg, mivel a kampánycsoport szerint a gazdák nem hajlandók többletköltséget fizetni valamiért, amiből közvetlen hasznot nem húznak. A szervezet szerint a metánblokkolókat támogatni kellene, ahogyan más zöld mezőgazdasági programokat is.

Az Antarktisz drámai ütemben zöldül, ahogy a klíma melegszik. Egy új műholdas adatokat elemző tanulmány szerint az Antarktiszon található növényzet az elmúlt évtizedekben több mint tízszeresére nőtt. A kutatók arra figyelmeztetnek, hogy ez a gyors növekedés, amely főként mohákat érint, súlyos hatással lehet a kontinens ökoszisztémájára, és elősegítheti az invazív fajok megjelenését is. A műholdas adatok elemzése alapján 1986-ban kevesebb, mint egy négyzetkilométernyi területet borított növényzet az Antarktiszon, míg 2021-re ez a terület közel 12 négyzetkilométerre nőtt. A kutatások megállapították, hogy a növények, főként moha elterjedése 2016 után gyorsult fel, írja a Guardian. A növényzet terjedése egy olyan kontinensen, amelyet jég és sziklák uralnak, egyértelmű jele a globális felmelegedés széles körű hatásainak az Antarktiszon, amely gyorsabban melegszik, mint a globális átlag. A tudósok arra figyelmeztettek, hogy ez a terjedés elősegítheti az invazív fajok megjelenését a kontinens szűz ökoszisztémájában. Az elzöldülés jelenségét az északi sarkvidéken is megfigyelték, és 2021-ben először esett eső a Grönland jégtakaró csúcsán hó helyett. Az antarktiszi tájat még mindig szinte teljes egészében hó, jég és szikla uralja, csak egy kis részt hódították meg a növények, mondta dr. Thomas Roland, a brit Exeteri Egyetem munkatársa, aki a tanulmányt vezette. Ez a kis rész azonban drámaian megnőtt, ami azt mutatja, hogy még ez a hatalmas és elszigetelt terület is érintett az ember által okozott klímaváltozásban. A félsziget teljes területe körülbelül 500 ezer négyzetkilométer. Roland arra figyelmeztetett, hogy a felmelegedés, amely mindaddig folytatódik, amíg nem állítják le a szén-dioxid kibocsátást, alapvető változásokat hozhat egy jelképértékű és sérülékeny régió biológiájában és tájképében. A tanulmány a Nature Geoscience című folyóiratban jelent meg, és a Landsat program műholdképeinek elemzésén alapul.

Jóval kevesebb elektromos járművet vásároltak idén, mint tavaly. Idén az év első 9 hónapjában az előző év azonos időszakához képest 6%-kal nőtt a forgalomba helyezett autók száma Romániában, de 37%-kal csökkent a teljesen elektromos járműveké, számolt be sajtótájékoztatóján a Gépkocsi Gyártók és Importőrök Egyesületének elnöke, írja az Agile Press hírügynökség. Dan Várdie elmondta, hogy a 6%-os növekedés uniós és világviszonylatban is jó eredmény. Közlése szerint az első 9 hónapban a haszongépjárművek forgalomba helyezése 27,5%-kal, a benzin meghajtásúaké 1%-kal, a dízel meghajtásúaké 16,8%-kal nőtt a múlt év azonos időszakához képest. Az Ápia elnöke a teljesen elektromos autók értékesítésének 37%-os csökkentését drámainak nevezte, ebben a szegmensben európai viszonylatban Romániában jegyezték a legnagyobb visszaesést. Némi vigasz, hogy az első 9 hónapban a forgalomba helyezett plug-in hibrid elektromos autók száma 13%-kal, a full hibrid járműveké 53%-kal nőtt tavalyhoz képest. A teljesen elektromos autók iránti érdeklődés drasztikus csökkentését Dan Várdie ezzel magyarázta, hogy a kormány megfelezte az ilyen típusú járművek beszerzésére nyújtott támogatást a roncsautó program keretében. Ez kegyetlen csapás volt, jegyezte meg.

0: A következőkben dr. Víg Melindával, a Bábesbolyai Tudományegyetem környezettudományi és környezetmérnöki kar adjunktusával fogok beszélgetni az árvizekről. Sok szeretettel köszöntöm műsoromban, és köszönöm, hogy újra elfogadta a meghívásomat. Legutóbbi alkalommal a villámárvizekről beszélgettünk, most a mai alkalomkor az árvizekről fogunk. Az első kérdésem az, hogy mi is az az árvíz, illetve milyen természeti jelenségek vezethetnek a kialakulásához?
1: Jó napot kívánok, én is köszöntöm a tisztelt hallgatókat újra. És hogyha egyszerűen szeretnék fogalmazni erről az árvízről, akkor azt mondanám, hogy az árvíz akkor alakul ki, vagy azt nevezzük árvíznek, mikor egy folyó kilép a medréből, és a völgy alját elárasztja. Ez a nagy vizek lefolyása ideje alatt történik, amikor tulajdonképpen az árhullámok is kialakulnak. Az árvizek kialakulásánál vannak természetes és mesterséges tényezők, tehát csak megemlíteném a természetes mellett a mesterségest is, persze kezdem a természetessel. Itt a legfontosabbat példaként említeném a nagy intenzitású esőzést, miközben a mesterséges tényezők közül említeném a gátak elszakadását.
0: A leggyakoribb okai mik a kialakulásának?
1: Mint említettem, a példában is a leggyakoribb ok az árvíz kialakulásában az esőknek a nagy intenzitása. De ezen kívül, tehát ez a leggyakoribb ok, de ezen kívül még sok minden és sok más ok is van, ami intenzifikálni tudja ezt az árvíznek a kialakulását. Ha például egy ilyen intenzív esőről van szó, amely egy lejtőre esik egy meredek domboldalon, amelyik ráadásul kevés növényzettel, gyérnövényzettel, vagy egyáltalán nincs is növényzet rajta, akkor rögtön ott kialakul egy árvíz, sőt, mi több, ebben az esetben inkább villámárvízről szoktunk beszélni. Klasszikus esetben pedig egy adott vízgyűjtő területéről a nagy mennyiségű víz a medrekben koncentrálódik, és a nagy mennyiségű víz, ahogy a medrekben koncentrálódik, árhullámá alakul át, és levonul a folyóban, a mederben a torkolat felé. Ugyanakkor még mondhatnék egy másik esetet is, amikor a nagy mennyiségű és intenzitású eső meleg hőhullámmal párosul, főleg ha tavasszal történik ez, akkor a hóolvadás is hozzájárul ennek az árhullámnak az intenzifikálásához, illetve nagyobb, több mennyiségű vízre kell számítani, nagyobb árvíz lesz a vízállás, megnő még jobban, még több víz ömlik ki az árterületre.
0: Láthattuk az elmúlt napok, a hetek eseményeit, ugye, hogy a Duna Budapesten, illetve most már országunkban is megáradt. Ennek mi volt most az oka?
1: Ennek az oka tulajdonképpen megint az intenzív esőzés, ami ugye a száraz periódus után ez a nagy eső hirtelen lezúdult, és nem volt képes a Duna ezt rendezni, nem volt rendezni ugye kicsit idézőjelben, és emiatt volt ez az áradás. Amúgy Budapesten, Magyarországon Budapesten eléggé gyakori az árvíz. Uh-huh. Én többet is láttam, volt amelyiket, épp Magyarországon voltam, mikor épp volt az árvíz.
0: Hogyan hatnak az árvizek a környezetre, illetve az ökoszisztémára?
1: Egyszer kezdeném az emberrel. Mert ugye mi vagyunk a legfontosabbak, környezet ide-oda, de mi vagyunk a legfontosabbak, és általában árvízkor az emberi javakra gondolunk először. Na de Ugye itten az emberi javak mellett az emberi életről is van szó, és persze, hogy ezt említjük elsődlegesen. De ezen túlmenően a természetre is nagy hatással van. Például a lejtőn levonuló víz megborítja a talaj természetes ökoszisztémáját, kialakul az erózió, az is intenzifikálódik, magába a mederben is megváltoznak a medernek, főleg az alja átalakul. Ezen túlmenően az árterületekre is negatív hatással vannak ezek az árvizek, hiszen az iszaplerakódás az egyáltalán nem tartozik a jó dolgokhoz az árterületen sem, mert függetlenül attól, hogy mostan beépített árterületről van szó, vagy egy mezőgazdasági árterületről van szó, azaz iszap az semmiféleképpen nincsen jó hatással a területre.
0: Milyen módszerekkel jelzik előre az árvizeket? Akkor most így feltételezem, ugye, hogy a nagy esőzésekből kivonják, hogy hány liter esik le per négyzetméter, és akkor ez a menete, de ezen kívül még van bármi, amivel előre tudják látni?
1: Persze. Alapvetően két jellegzetes, vagy két tipikus előrejelzési módszer van. Ez elsősorban a vízgyűjtőknek a nagysága szerint használják. Az első módszer, amelyiket a kis vízgyűjtő területeken használják, itten a csapadék és a felszín állapota függvényét számítják ki az árhullám levonulása előrejelzésében. A második pedig a nagy vízgyűjtők esete, a hosszabb folyók, illetve a folyamokon, ahol az árhullám levonulásának az előrejelzéseit kell figyelembe venni, és aszerint, tehát az árhullám levonulásának a jellegzetességei szerint számolják ki, és történik meg ez az előrejelzés, ez lenne a második módszer. Ez a klasszikus, tipikus előrejelzési módszerek. És persze mindegyikhez a sajátosságot, minden esetben vannak sajátosságok, amit még hozzá kell adni az alapvető módszerhez.
0: Akkor egy kicsit ilyen csűrt csavar is.
1: Igen, nem egyszerű ez az előrejelzés semmiféleképpen, és haragszunk nagyon az időjárás jelentésekre, mikor azt mondják, hogy sütni fog a nap két nap múlva, aztán mégse süt.
0: Igen.
1: Főleg, mikor ez hétvégére esik, és akkor azt mondjuk, hogy hát nem jók a szakemberek. Jók a szakemberek, csak nem lehet úgy kiszámítni ezt az időjárást. Uh-huh. Mondják, hogy jön az eső, és hogy ennyi lesz, de most az lehet, hogy kevesebb, sőt, lehet, hogy több lesz, amikor nagyobb a baj, hogy több lesz.
0: Uh-huh. Én ilyenkor általában amúgy azt szoktam mondani, hogy bezzeg hétköznap, mikor dolgozni kell, akkor jó idő van, és hétvégén, mikor lehetne menni, és szabad idő van, akkor rossz idő van.
1: Igen, ez a hétvége példája.
0: Igen, pontosan.
1: Nem kell túl messze menni, igen. Más program volt erre a hétvégére, de hát...
0: Nem jött igen. Össze, igen. A klímaváltozás az mennyire befolyásolja az árvizeknek a gyakoriságát és intenzitását?
1: Ez a klímakérdés, ez aktuális kérdés és bonyolult kérdés.
0: Mindig minden témánál feljön.
1: Igen, mindig a klímáról beszélünk. De hogyha a klíma és az árvizet nézzük, akkor én azt mondanám, hogy tulajdonképpen a földre érkező vízmennyiség nem változik. Miért nem változik? Mert a természetben lévő vízmennyiség, amelyik részt vesz a természetes víz körforgásában, ennek a víznek a mennyisége tulajdonképpen állandó. Tehát ugyanannyi víz van a körforgásban. Ami okozza ezt a változást, az tulajdonképpen az esőzéseknek a gyakorisága és az intenzitása, amelyek egy kis területre koncentrálódnak. Tehát eddig valahogy másképp történt ez az esőknek, az esőfelhőknek a koncentrálódása területenként. Nagyobb területre kiterjedtek most, mivel ilyen kis területekre terjednek ki, na, ez a fő ok, ami az árvizet idézi elő, illetve a gyakoriságát megnöveli. Ez határozza meg tulajdonképpen, ez az alap dolog, ami meghatározza az árvizeknek a kialakulását. Tehát gyakoriság, intenzitás, kis területe.
0: Milyen védelmi intézkedéseket hoznak az országok az árvizeknek a megelőzése érdekében? Például most miért láthattunk Magyarországon, illetve itt Romániában is?
1: Na igen, a védekezés is sokoldalú. A leglátványosabb árvízvédekezési intézkedések az tulajdonképpen a völgyzáró gátak a mederben, vagy a meder menti töltéseket jelentik. Viszont nagyon fontos a vízgyűjtő természeti szempontból, nagyon fontos, hogy a vízgyűjtő medencék környékében történő lefolyásgátló beavatkozások kellőképpen legyenek megtéve. Itt újra visszatérnék a növényzetre, az erdősítésre, vagy az erdőborításra. Nagyon nagy szerepe van az erdőnek, főleg a vízgyűjtők felső részében a növényzetnek, az erdőknek. Ha megint a magyarországi példát, ezt a Duna árvízt szeretnénk beszélni róla, akkor azt mondhatnám, hogy ebben az esetben mobilgátak, homok, töltések, nehézségi visszatartók voltak azok a fő eszközök, amelyek segítséget nyújtottak a védekezésben. Romániában is vannak árvizek, eléggé gyakran sajnos, most a legutóbbi árvizek ugye koncentrálódtak Vaslui és Galac megyére. Romániának a természeti adottságából, illetve az orográfiából a segítő árvízvédelmi intézkedések, azok a víztározók létesítése, hiszen ezek képesek visszatartani az árhullámot, ami jön a hegyi folyókból, amelyek tudjuk, hogy ezek gyorsan levonulnak, ezek mindjárt a hegyből itt vannak a mezőségen. Tehát ezek a tározók, ezek nagyon fontos szerepet játszanak itt nálunk Romániában. És esetleg adnák még egy külföldi példát, ez a ős dráva projekt, ami 2022-ben valósult meg. Ez egy óriási nagy projekt, két oldalú mondanám én, mert ebben megoldást találtak a víz többletnek, és a kevés víznek is, tehát a többletvíznek is, és a kevés víznek is, mert olyan megoldást született meg ebben a projektben, hogy egy olyan rendszert alakítottak ki, ami visszatartja nagy mennyiségű vizet, úgy mondanám a plusz vizet, és képesek eltárolni olyan időszakokra, amikor meleg van, aszályos periódusokra, és ezáltal a pótlás is biztosítva van, hogy mondjam így. Tehát az, amikor árvízkor leesik túl sok mennyiségű víz, tárolva van, és ezt felhasználják az aszályos periódusokban. Nagyon jó projekt.
0: Milyen szerepet játszanak az erdők, illetve a zöld területek az árvízvédelemben?
1: Ebből a szempontból is én megint az erdőt invokálnám, mert tulajdonképpen az egész biótának alapvető szerepe van. Hogy egy kicsit lássuk, hogy hogyan is történik, és hogyan is állunk ehhez szemben, vagy hogy kell ezt elképzelni. Például a lombhullató fáknak a koronája visszatartja időlegesen a vizet, ami azt jelenti, hogy nem annyira nagy mennyiségű víz zúdul be a mederbe, a folyóba, és egy kicsit elhalassza, vagy megnyújtja az árvíznek a levonulását, ami azt jelenti, hogy nem azt jelenti, hogy nincs árvíz, de kisebb terület lesz elárasztva. Azon kívül mondhatni még az alj növényzet is nagy szerepe van, mert az csökkenti a talajnak az eróziót, és ezáltal a víz mennyiség lassabban jut be a mederbe, és okozódik a árvíz.
0: Hogyan lehet segíteni a helyreállításban, illetve az újjáépítésben az árvizek után?
1: Az árvíz utáni rehabilitáció elsősorban gazdasági probléma. Tulajdonképpen az árvíz esetében a megelőzés a legfontosabb tevékenység, nem a rehabilitáció. Nyilván, hogyha megtörténik az árvíz, illetve kiárad az adott folyó, akkor azt helyre kell hozni. De az árvíz jelenség esetében tulajdonképpen a megelőzés az alapvető, a legfontosabb tevékenység. Hogyan lehet ezt megelőzni? Például hidrotechnikai létesítményeknek a létesítésével, és nem elfelejteni a karbantartását. Ezen túlmenően tisztába kell lenni azzal, hogy az árvíz tulajdonképpen a vízgyűjtő felső szakaszában alakul ki, ezért alapvető az, hogy a felső harmadát erdősíteni kell. Hogyha más szemszögből nézem ezt az egész dolgot, akkor rehabilitációs dolgot, akkor az árvízvédelem nem csak az ország vagy a hatóság feladata, hanem az egész társadalomé. És miért mondom ezt? Visszatérve erre a dunai árvízes példájára, a nagy összefogással, a szakemberek jó szervezésével, a társadalomnak a hozzájárulásával, önkéntesek, katonák és minden, aki sikeresen megoldották ezt a drámai esetet, mert hogyha elöntötte volna az országházát is, hát akkor aztán tényleg. Tehát nem csak a hatóságok, hanem a társadalom is, és a megelőzésre kell koncentráljunk, mert sokkal könnyebb, mint utána helyrehozni, amit hagy a víz maga után.

Az elmúlt percekben dr. Víg Melindával, a Bábesbolyai Tudományegyetem környezettudományi és környezetmérnöki kar adjunktusával beszélgettem az árvizekről.

Ezzel zöld percek környezetvédelmi rovatunkat végéhez ér. Találkozunk 2 hét múlva. A műsor szerkesztőjét Lukács Orsolyát hallották. Viszont hallásra, szép napot kívánok!

0: Zöld percek. Friss levegő, forrás víz. Egy túra a hegyekben. Természeti kincseink megőrzése közös feladatunk.
1: Tudjon meg többet a környezetvédelemről az Agnus Rádió Zöld percek rovatában. Zöld percek.
0: Két hetente szerdánként 12 óra 30 perckor.
2: Az elmúlt percekben a 2024. október 9-i zöld percek rovatunkat hallhatták, melyet Lukács Ósolya szerkesztett. A következő percekben a Fikeben zenél nekünk.

Békesség Istentől, jó napot kívánok! Sok szeretettel köszöntöm az Ágnusz Rádió hallgatóit, Szerda déli magazin műsorunk második órájában. A mikrofonnál Ungvári Szentét hallják.

0: Ebben az órában hamarosan híreket mondok, utána pedig a legkisebb hallgatóinkat várjuk mesekosár rovatunkkal. Ezután pedig adásunkat a Zenélő Köntős műsorunkkal folytatjuk tovább. 14 órakor ismét híreket mondok, majd vers rovatunkkal sugározzuk. 14 óra 20 perckor pedig Keresztjén Élet felekezetközi műsorunkat közvetítjük. Ezzel várom tehát Önöket a következő 2 órában. Ha tehetik, tartsanak velem! Hallgathatnak minket Kolozsváron és környékén a 88,3-as MHz-es frekvencián, illetve interneten keresztül a www.agnusradio.ro weboldalon keresztül. Elérhetnek továbbá a 0264 44 19 68-as telefonszámon, valamint személyesen felkereshetnek minket a Konstanca utca 1-3 szám alatt. De leveleiket is várjuk az agnus@agnusradio.ro e-mail címre. A pontos idő 1 óra, híreink következnek.
1: Hírek.
0: Híreink először címszavakban. Kelemen Hunor szerint az RMDS megszavazza Niculescu kormányát. Figyelmeztetés. A lakossági gázárak liberalizációja megduplázhatja a gázszámlát. Havi 3000 lej. Ennyibe kerül, ha egy 4-tagú család többnyire otthon főz. Folytatja turnéját a Hargita Székely Néptánc Színház a Kárpát-medencében. Az előrejelzések szerint ma derült égboltra számíthatunk Kolozsváron. Most pedig következzenek a részletek. Kelemen Hunor kijelentette, hogy az RMDS megszavazza azt a kormányt és a kormányprogramot, amellyel Luca Niculescu a parlament elé áll, függetlenül attól, hogy szakértői kabinet alakul, vagy a PESZEDE körül szerveződik meg a kormány. Tegnap esti Facebook bejegyzésében Kelemen cáfolta a politikai elemzők azon vélekedését, miszerint az RMDS birtokolja a politikai patthelyzet feloldásának kulcsát. Hangsúlyozta, hogy a szövetség az elmúlt 36 évben mindig a megoldás része volt. Ugyanakkor soha nem volt olyan helyzet, hogy egy politikai válság feloldása kizárólag rajta múlt volna, és ő akadályozta volna a parlamenti többség létrejöttét. Több mint 5 hónapja hétről hétre tárgyalunk valamennyi politikai szereplővel. Több lehetséges megoldást is megvizsgáltunk. És végig azt a kompromissziumot kerestük, amely a leginkább szolgálja az ország érdekeit. Ma pedig világos megoldást teszünk az asztalra, fogalmazott bejegyzésében az RMDS elnök. Súlyos figyelmeztetést fogalmazott meg Nicolas Richard, a lakossági piacon legnagyobb gázszolgáltatónak számító Engie Románia vezérigazgatója. A szakember arra hívta fel a figyelmet, hogy a jelenlegi piaci árak mellett a lakossági gázárak liberalizálása a gázszámlák megduplázódásához vezethet. Fontos arról beszélnünk, mi történik a lakossági fogyasztók áraival az előttünk álló tél után. Bár évek óta hajtogatjuk, hogy a támogatásokat a valóban rászoruló, sérülékeny fogyasztókra kellene irányítani, úgy gondolom ezúttal meghosszabbításra szorul a jelenlegi gázáram támogatási rendszer. Idézi az ekonomikán Nicolas Richard a Profit Energy Forum rendezvényen elhangzott nyilatkozatát. Az Engie vezérigazgatója részletesen is elmagyarázta, hogyan jutott erre a következtetésre. Jelenleg a lakossági fogyasztók gázárát a fogyasztás döntő részében az állam szabályozza. Ez az ár 110 lej per megawatt, körülbelül 21 euró, és a gázt kötelezően a romániai termelők biztosítják. Ha a piacot a jelenleg érvényes menetrend szerint 2027. április 1-én liberalizálják, az Engie kénytelen lesz szabad piaci áron beszerezni azt a gázmennyiséget, amely már nem állami elosztás útján érkezik. Márpedig a jövő év második negyedévére vonatkozó gázárak a szabad piacon jelenleg meghaladják a 60 euró per megawatt értéket. Havonta mintegy 3000 lejt költhet élelmiszerre, egy-két felnőttből és két iskoláskorú gyermekből álló család. Derül ki az Obszervátorról Prahovean hírportál életszínvonalról szóló elemzéséből. A becslés szerint ez napi körülbelül 100 lejt jelent 4 személyre, úgyhogy a család többnyire otthon készített ételt eszik. A havi keretnek fedeznie kell a mindennapi étkezéseket, az iskolai uzsonnás csomagokat, a gyümölcsök, zöldségek, tejtermékek, húsfélék és egyéb alapvető élelmiszerek beszerzését is. A becslés abból indul ki, hogy a család előre megtervezi a bevásárlásait, és többnyire otthon főz. Az ételrendelés és az éttermi étkezés csak alkalmanként szerepel a kiadások között. Ha viszont gyakran vásárolnak készételeket, vagy a gyerekek speciális étrendet követnek, a havi költségek ennél magasabbak is lehetnek. A portál hangsúlyozza, hogy a 3000 lejes összeg egy konkrét élethelyzetre vonatkozó becslés, nem pedig a polojesti szupermarketben 2026. októberében ellenőrzött teljes élelmiszerkosár ára. Vajdaságban a felvidéki

0: Miközben az otthon, a szülőföld és a közösséghez tartozás kérdéseit is körüljárja. A produkció a vándorló bukovinai székelyek hontalanságának megidézésével indul, majd a vízmelléki falvak táncain és a mezőségi hagyományokon átjut el, a sóvidéki székelyek világáig, végül Csíkba, Érgyimesbe érkezik. Az előadás a néptánc és a népzene mellett irodalmi szövegekkel is megfogalmazza a szülőföldhöz való kötődés és a megmaradás vágyát. A Román Nemzeti Bank mára érvényes valuta árfolyama szerint 1 euró 5 lej 33 bani, 1 amerikai dollár 4 lej 77 bani, 100 magyar forint pedig 1 lej 47 baniba kerül.
1: Időjárás jelentés.
0: Az előrejelzések szerint ma derült égboltra számíthatunk Kolozsváron, esőt nem jósolnak. A napcsúcs hőmérséklete 14 fok körül alakul, az éjszaka folyamán pedig 6 fokig csökken a hőmérséklet. Híreink, ez az Agile Press hírügynökség, a maszol.ro és a kronika.ro hírportál értesüléseit használtuk fel. Az időjárás jelentés pedig a morgaz.com előrejelzés alapján készült. Most a jó hír következik. A mai napra kijelölt két igét Bántó Tamás Csilla Andrea, a Tóvidéki Református Egyházközség lelkipásztora mondja el.
2: Jó hír.
3: Fényözön árad az igazra, és öröm a tiszta szívűekre. Zsoltárok könyve 97. fejezetének 11. verse.

0: hanem ha vendégséget rendezel, szegényeket, nyomorékokat, sántákat, vakokat hívjál meg, és boldog leszel, mert nincs miből viszonozniuk. Lukács evangéliuma 14. fejezetének 13. és 14. verse.
1: Ezek az ígék vezessenek minket a mai napon.

0: közelebb Istenhez és közelebb egymáshoz az Ágnus Rádióval.
1: Reklám. A drogok és szerencsejátékok függőséget okoznak. Válaszd a biztonságot, kérj segítséget.
2: Hírek, információ, kultúra, kampusz, sport, riport, mozaik, vélemény, művelődés, állatbarát, körkép, egészségügy, gazdaság, tudomány, motorház, totyogó, ponifát, spektákulum, világjáró, információ, kultúra, kampusz, sport, riport, mozaik, vélemény, művelődés, állatbarát, körkép, egészségügy, gazdaság, tudomány, motorház, totyogó, ponifát, spektákulum.
3: Szabadság. Erdélyi közéleti napilap.
4: Reklám.
5: Jézus Krisztus azzal bízta meg a tanítványait, hogy hirdessék az evangéliumot. Ezt a közösségi feladatot a történelem során számtalanszor újra kellett gondolnia a kereszténységnek. Most is egy ilyen időszakhoz érkeztünk. Az Agnus Rádió célja ma is az, hogy ennek a küldetésnek hűséges követője és tolmácsa legyen. Segítse református rádiónk megújulását, fennmaradását, küldetését, hogy minél több helyen, közösségben, életben jelen lehessen az evangélium. Örömmel fogadjuk adományait a kolozsvári egyházközségekben elhelyezett perseinkbe, vagy a rádiónk stúdiójában, a Konstanca utca 1-3 szám alatt.
6: Gombolózón állék zenébe. Vágjon zsebre érdekességeket és tudnivalókat emberekről, korokról és zeneművekről. Akassza le a fogasról a zenélő köntöst. Nagy Ivolya vagyok. Várom önöket minden vasárnap 14 óra 25 perckor és szerdán 13 óra 30 perckor.
7: Vendégek állnak az ajtóban, és nem tudja, mit készítsen nekik vacsorára.
8: Vészhelyzetben keresse a házalófazék recepttárát. blog.agnusradio.ru
7: Házalófazék.
8: A mi receptjeinkkel biztos sikere lesz.
0: Az ön adománya által ezrekhez továbbítjuk hitünk és kultúránk kincseit. Köszönjük, hogy eddig is támogatott.
9: Gyerekek, remélem már rádió közelben vagytok, mivel kezdődik a mesekosár rovatunk.
10: Mesekosár. Mesekosár.

Tréfás mese. Benedek Elek meséje. Egyszer volt, hol nem volt, hetetét országon is túl, még az üveghegyen is túl, ahol a kis kurta farkú malactúr, volt egyszer egy ember. Ennek az embernek három fia volt. A legidősebbet hívták Gyűszűnek, a középsőt Fésűnek, s a legkisebbet Haddelnek. Mondja egyszer az ember Gyűszűnek: eredj, fiam, menj el országot, világot látni, tanulj valamit. Elment Gyűszű, oda volt egy álló esztendeig, bejárt országot, világot, sok mindent látott, de hogy mit látott, mit nem látott, arról én nem mesélek. Elég az hozzám, hogy egy esztendő múlva visszakerült az apja házához. Amint Gyűszű hazajött, mondta az ember a középső fiának: no, édes fiam, Fésű, most már menj el te is, láss országot, világot, ne maradj hátrább a bátyádnál. Elment Fésű is, bejárt országot, világot, jártában keltében sok mindent látott. De hogy mit látott, mit nem látott, arról semmit sem mesélt, én sem mesélek nektek. Elég az, hogy egy esztendő múlva visszakerült, s akkor az ember mondotta a legkisebb fiának, annak a... hogy is hívják? No, ennyi. Nem jut eszembe a neve. Valaki a hallgatók közül közbeszól: hadd el! Na jó, hát akkor elhagyom. Egyszer volt, hol nem volt, volt egy süket, egy vak és egy kopaszfejű ember. Ezek hárman nagy erős barátságban éltek, mindig együtt jártak, keltek. Amint egyszer mennek, mendegélnek, rengeteg erdőn keresztül megszólal a süket ember: hallgassatok csak! Valamit hallok! Bizonyosan úton állok! Megszólal a vak is: azám, nézzétek! Én valamit látok! Nagyot kiállt erre a kopasz ember: utcu, bizony szaladjunk, hadd lobogjon a hajunk!

0: hogy nem, de egyszer Kolozsvárra jövet, elveszett az úton, el a török követ.
1: Pedig egyenest az isztambuli öreg szultántól jött volna, ha megjön a követ, fényes kísérettel.
0: Ahogyan csak jöhet Konstantinápolyból egy szultáni követ,
1: fötte a lovát is, sejem brokát szövet, bíborban, bársonyban lovagolt a követ.
0: Turbánjára forgót, derekára övet, a fényes szultántól kapott volt a követ.
1: Csillogtatta a nap a sok drága követ, éjszaka sem veszthet el egy ilyen követ.
0: Mégis, amint mondják, enyettáján jövet, kámforrá változott, oda lett a követ.

0: hova lett a követ?
1: Se híre, se hangva,
0: kerékbe is töret mindenkit, ha elé nem kerül a követ.
2: Halálja!
0: Aki parancsot nem követ, reggelre meglegyen az elveszett követ.
3: Agák, bégek, vasák, ki csak számba jöhet, indulnak keresni, hol lehet a követ. Jöttek délrel, durral,
4: enyet tárgyán jövet, kámforrá változtak, akár csak a követ.
5: Dübe jött a szultán, biztos.

a mai napig nem tudjuk, az öreg szultántól mi hírrel jött volna a követ. Hódolatot kívánt, vagy csak aranyövet. Ónkupát szegődni jött volna a követ. Hódoltatni ide, ugyan jönni jöhet, de ami

0: követ.
1: Mélységes fém pince mélyén ült a követ.
2: Az történt ugyanis, enyedre bélyövet, szörnyen megszomjazott, s vizet kért a követ.
3: De vízzel enyeden, ó nagyságos követ, akkor sem kínáljuk, ha kerékbe töret.
4: Kortyol egyet-kettőt, de mint hogyha tüzet, lett a bortól egyre szomjasabb a követ.
2: Lement a pincébe,
5: elég is a szöveg.
1: Még most is ott iszik az elveszett követ.
6: Agák, bégek, vasák, enyed táján jövet, jutottak a nyomon, ahová a követ.
7: Ott van a szultán is, azt fújja az öreg,
8: tudtam én, hogy egyszer megkerül a követ.

0: Mesekosár rovatunkat hallották. A következő percekben zenélő köntős komoly zenei műsorunk következik, melyet Nagy Ibolya szerkesztett.
1: Zenélő köntös
2: Nagy Ibolya komoly zenei rovata.
3: Köszöntöm a zenélő köntös kedves hallgatóit. Mozart kóstolónk 5. részében a G alaphangra írt művekből szemelgettem néhányat. Kevesen tudják, hogy Mozart nem csak zongoristának volt kiváló, hanem hegedűsnek is. 1772 és 1777 között ő volt a Salzburgi udvar zenekarának hangversenymestere. Beosztásánál fogva bizonyára neki magának kellett játszania azokat a szóló részeket, amelyeket a városkában annyira közkedvelt divertimentókba és szerenádokba illesztett, és nyugodtan tekinthetjük ezeket a hegedű versenyei előképének. A G-dur hegedű verseny Mozart korai művei közül már a mesterművek közé tartozik. Első tételét David Oistrakh előadásában és zenei vezetésével hallgatjuk meg. Közreműködik a Svéd Rádió Szimfonikus Zenekara, a felvétel 1968-ban készült.

Mozart G-dur hegedű versenyének első tételét hallottuk Dávid Oistrakh előadásában. Következzen most két moll hangnemű példa. A vajásfúvolában Taminónak, ha meg akarja menteni Paminát, a hallgatás próbáját is ki kell állnia, ezt azonban a lány nem tudja, és azt hiszi, hogy szerelme már nem szereti őt. Fájdalmában a halált hívja. Ha felidézünk magunkban egy sírós emléket, az elcsukló, szaggatott lélegzetvételünk érzetére tökéletesen ráismerünk az ária kíséretében, amelyet együntetű érzékenységgel szólaltat meg a Frankfurti Rádió szimfonikus zenekara. Paminát Regula Müllemann személyesíti meg, vezényel Tarmo Peltokoski, a felvétel 2023-ban készült.

Regula Müllemann előadásában hallottuk Pamina áriáját a Varázsfuvolából. Mozartnál a G-moll a mély fájdalom és tragikum kifejezője. Közel 3 évvel korábban keletkezett az atmoszférájában igen hasonló G-moll szimfónia, amelyben Mozart gúzsba kötő szavak nélkül önti hangokba szíve parttalan panaszát. Önérzetén kilátástalan anyagi helyzete ejtett sebet, lelkét pedig alig fél éves kislányának halála gyötörte meg. A szimfónia első tételének részletét a berlini filharmonikusok előadásában hallgatjuk meg. Vezényel Karl Böhm.

Mozart 40-es számú G-moll szimfóniájának első tételéből hallottunk részletet. Befejezésül vigasztaló dur példát választottam a G-hanghoz. A Mozarthoz hasonló életkorban, tragikus hirtelenséggel elhunyt Fritz Wunderlich előadásában hallgatjuk meg Don Ottavio dalla sua pace kezdetű áriáját. Mozart a Don Giovanni ősbemutatója után a bécsi változathoz komponálta. Sugárzik belőle a feltétlen hűség és a jellembeli nemesség. Mindkettőre nagy szükségünk van e válságos időkben.

0: Don Ottavio áriáját Fritz Wunderlich előadásában hallottuk. Ezzel véget ért a Mozart kóstoló októberi kiadása. A viszonthallásra!
1: Zenélő köntös.

Békesség Istentől jó napot kívánok! Sok szeretettel köszöntöm az Agnus Rádió hallgatóit szerda déli műsorunk utolsó órájában, a mikrofonnál Ungvári Szendit hallják. Adásunk utolsó órájában hamarosan hírekkel szolgálok Önöknek, majd versrovatunkkal sugározzuk, az óra utolsó részében pedig keresztjén élet műsorunkat közvetítjük, melyet Szecsődi Árpád munkatársunk szerkesztett. Ezzel várom tehát hallgatóinkat a következő egy órában, ha tehetik, tartsanak velem. A pontos idő 2 óra. Híreink következnek. Híreink először címszavakban. Kelemen Hunor szerint az RMDSZ megszavazza Niculescu kormányát. Figyelmeztetés. A lakossági gázárak liberalizációja megduplázhatja a gázszámlát. Havi 3000 lej. Ennyibe kerül, ha egy 4-tagú család többnyire otthon főz. Folytatja turnéját a Hargita Székely Néptánc Színház a Kárpát-medencében. Az előrejelzések szerint ma derült égboltra számíthatunk Kolozsváron. Most pedig következzenek a részletek. Kelemen Hunor kijelentette, hogy az RMDSZ megszavazza azt a kormányt és a kormányprogramot, amellyel Luca Niculescu a parlament elé áll, függetlenül attól, hogy szakértői kabinet alakul, vagy a PESZEDE körül szerveződik meg a kormány. Tegnap esti Facebook bejegyzésében Kelemen cáfolta a politikai elemzők azon vélekedését, miszerint az RMDSZ birtokolja a politikai patthelyzet feloldásának kulcsát. Hangsúlyozta, hogy a szövetség az elmúlt 36 évben mindig a megoldás része volt. Ugyanakkor soha nem volt olyan helyzet, hogy egy politikai válság feloldása kizárólag rajta múlt volna, és ő akadályozta volna a parlamenti többség létrejöttét. Több mint 5 hónapja hétről hétre tárgyalunk valamennyi politikai szereplővel. Több lehetséges megoldást is megvizsgáltunk, és végig azt a kompromissziumot kerestük, amely a leginkább szolgálja az ország érdekeit. Ma pedig világos megoldást teszünk az asztalra, fogalmazott bejegyzésében az RMDSZ elnök. Súlyos figyelmeztetést fogalmazott meg Nicholas Richard, a lakossági piacon legnagyobb gázszolgáltatónak számító Engie Románia vezérigazgatója. A szakember arra hívta fel a figyelmet, hogy a jelenlegi piaci árak mellett a lakossági gázárak liberalizálása a gázszámlák megduplázódásához vezethet. Fontos arról beszélnünk, mi történik a lakossági fogyasztók áraival az előttünk álló tél után. Bár évek óta hajtogatjuk, hogy a támogatásokat a valóban rászoruló, sérülékeny fogyasztókra kellene irányítani. Úgy gondolom ezúttal meghosszabbításra szorul a jelenlegi gázáram támogatási rendszer. Idézi az ekonomikán Nicholas Richard a Profit Energy Forum rendezvényen elhangzott nyilatkozatát. Az Engie vezérigazgatója részletesen is elmagyarázta, hogyan jutott erre a következtetésre. Jelenleg a lakossági fogyasztók gázárát a fogyasztás döntő részében az állam szabályozza. Ez az ár 110 lej per megawatt, körülbelül 21 euró, és a gázt kötelezően a romániai termelők biztosítják. Ha a piacot a jelenleg érvényes menetrend szerint 2027. április 1-én liberalizálják, az Engie kénytelen lesz szabad piaci áron beszerezni azt a gázmennyiséget, amely már nem állami elosztás útján érkezik, mert pedig a jövő év második negyedévére vonatkozó gázárak a szabad piacon jelenleg meghaladják a 60 euró per megawatt értéket. Havonta mintegy 3000 lejt költhet élelmiszerre egy 2 felnőttből és 2 iskoláskorú gyermekből álló család. Derül ki az Obszervátorról Prahovean hírportál életszínvonalról szóló elemzéséből. A becslés szerint ez napi körülbelül 100 lejt jelent 4 személyre, úgyhogy a család többnyire otthon készített ételt eszik.
A havi keretnek fedeznie kell a mindennapi étkezéseket, az iskolai uzsonnás csomagokat, a gyümölcsök, zöldségek, tejtermékek, húsfélék és egyéb alapvető élelmiszerek beszerzését is. A becslés abból indul ki, hogy a család előre megtervezi a bevásárlásait, és többnyire otthon főz. Az ételrendelés és az éttermi étkezés csak alkalmanként szerepel a kiadások között. Ha viszont gyakran vásárolnak készételeket, vagy a gyerekek speciális étrendet követnek, a havi költségek ennél magasabbak is lehetnek. A portál hangsúlyozza, hogy a 3000 lejes összeg egy konkrét élethelyzetre vonatkozó becslés, nem pedig a polojesti szupermarketben 2026. októberében ellenőrzött teljes élelmiszerkosár ára. Vajdaságban, a Felvidéken, Magyarországon és Partiumban is bemutatja a Szomszédolás című előadását a csíkszeredai Hargita Székely Néptánszínház. A turné második szakaszában 9 településen lépnek fel október 13-a és 22-e között. A Kárpát-medence magyar közösségeit kapcsolja össze tánccal, zenével és irodalmi gondolatokkal a Hargita Székely Néptánszínház Szomszédolás című előadása. A társulat szeptemberben Magyarországon és Kárpátalján kezdte meg turnéját, amelynek második szakaszában 9 településre viszi el a produkciót. A Szomszédolás erdélyi különböző tájegységeinek táncait, zenéjét és viseletét fűzi össze, miközben az otthon, a szülőföld és a közösséghez tartozás kérdéseit is körüljárja. A produkció a vándorló bukovinai székelyek hontalanságának megidézésével indul, majd a vízmelléki falvak táncain és a mezőségi hagyományokon átjut el, a sóvidéki székelyek világáig, végül Csíkba és Gyimesbe érkezik. Az előadás a néptánc és a népzene mellett írod

0: fokig csökken a hőmérséklet. Híreinket a Szecsel Press hírügynökség, a maszol.ro és a krónika.ro hírportál értesüléseit használtuk fel. Az időjárás jelentés pedig a morkez.com előrejelzés alapján készült. Most a jó hír következik. A mai napra kijelölt két igét Bántó Tamás Csilla Andrea, a Tóvidéki Református Egyházközség lelkipásztora mondja el.
1: Jó hír.
2: Fényözön árad az igazra, és öröm a tiszta szívűekre. Zsoltárok könyve 97. fejezetének 11. verse.

0: hanem ha vendégséget rendezel, szegényeket, nyomorékokat, sántákat, vakokat hívjál meg, és boldog leszel, mert nincs miből viszonozniuk. Lukács evangéliuma 14. fejezetének 13. és 14. verse.
1: Ezek az ígék vezessenek minket a mai napon.

0: közelebb Istenhez és közelebb egymáshoz az Ágnus Rádióval.
1: Reklám. Nehéz helyzetbe kerültél, és azt hiszed, hogy már semminek sincs értelme? Állj meg! Tégy egy lépést hátra! Gondolj azokra a pillanatokra, amikor mosolyogtál, vagy amikor a szíved erőteljesen megdobbant. Ne add fel! Folytasd! Menj tovább! Mondj igent az életre! Az Oktatási Minisztérium által kezdeményezett Nevelés az életért médiakampány, az Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetemek Konzorciuma és az Egészségügyi Minisztérium
2: Az online csalások veszélyeztetik pénzügyi biztonságodat. Látogass el a www.dnsc.ro oldalra.
3: Reklám.
4: Legyen ön is napra kész. Látogasson el honlapunkra, olvassa legfrissebb híreinket, műsorajánlóinkból pedig megtudhatja, hogy melyik rovatban miről lesz szó.
5: www.agnusradio.ro
4: Közösségünk honlapja.
6: Pop, rock, alternatív, jazz. Félórányi betekintés a könnyű zene világába Bíró Hunorral. Így zenél a világ, így muzsikál Erdély.
7: Fülbe jó, az Ágnus Rádió könnyű zenei műsora szombatonként 13 óra 30 perckor.
8: Sok kicsi sokra megy. Támogassa ön is hónaponta egy lejjel az Ágnus Rádiót, hogy Erdélyben máshol is szólhasson Erdély egyetlen református rádiója. Adományát a kolozsvári gyülekezetekben elhelyezett pershelyekbe is teheti, de otthon is gyűjthet. Mi adunk hozzá egy kis perselyt. Ha megtelt, tartalmát hozza el bármelyik református lelkészi hivatalba. Az ön egy lejje is számít, hiszen sok kicsi sokra megy.
0: Az ön adománya által ezrekhez továbbítjuk hitünk és kultúránk kincseit. Köszönjük, hogy eddig is támogatott.
9: A következő percekben versrovatunkat sugározzuk.

Füle Lajos, futás. Fut a gyermek a labda után, leszegett fejjel, tűzpirosan, se lát, se hal, csak egyre rohan. Guruló labda lett a világ, szüntelen űzi, hajtja a vágy. 100 utcán, téren, 1000 veszélyen, millió anyai kétségen át, gyönyörű szépen, s balga bután, fut a gyermek a labda után. Fut az ember az élet után, leszegett fejjel gyötri magát, kincseit egyszer csak, hogy elérje, kergeti álma, hajtja a vére, kenyér gurul a lába előtt, vagyon gurul a vágya előtt, hírnév, dicsőség álma előtt, rohan utánuk éveken át, a fogyó úton életen át, 100 utcán téren, 1000 veszélyen, millió isteni bánaton át, gyönyörű szépen, s balga bután fut az ember az élet után. Fut az Isten az ember után, mert mindent lát és szánja nagyon, guruló szívét csak, hogy elérje, hogy fut utána, hull bele vére. Ott fut az utcán, ott fut a téren, egész világon, sok ezer éven, sok mérhetetlen, megérthetetlen, keresztre írott szenvedésen át, hulló igével, kiontott vérrel, viszonozatlan mély szerelmével fut az Isten az ember után.

0: Keresztyén élet. Keresztyén élet. Felekezetközi magazin.
1: Békesség Istentől, szeretettel köszöntöm a rádió hallgatóit. Keresztény élet rovatunk tartalmából. Isten üzenete Sámuel első könyve, első fejezetének a 27. verse alapján szól ma hozzánk. Pataki Levente a Bogdándi Református Egyházközség lelkipásztorának áhítatán keresztül. Ezt követően a Szent Gellért kiadó és nyomda gondozásában megjelent Gyökösi Endre Mi az üzenet című könyvéből az Igaz hit jellemzői című részt felolvassa Fejschmidt Mária, rádiónk önkéntes munkatársa. És most hallgassuk meg Isten hozzánk intézett üzenetét az ő igéjén keresztül.

Isten hozta a rádiók elé a kedves hallgatókat. Mai áhítatunk alapigét olvasom Sámuel első könyve első fejezetéből, a 27. verset. Ezért a gyermekért imádkoztam, és az Úr megadta kérésemet, amelyet kértem tőle. Az Úr megadta kérésemet, amelyet kértem tőle. Van, amire sok ember nagyon vágyik az életben. Egy gyógyulásra, egy rendezett családi kapcsolatra, egy új lehetőségre, egy gyermekre. Vagy egyszerűen csak arra, hogy végre valaki őt is megértse. És vannak olyan dolgok is, amelyekről talán senkinek nem beszélünk, csak magunkban hordozzuk őket. A felolvasott igében szereplő Anna ilyen asszony volt. Hosszú ideig hordozta a fájdalmát. Nem volt megoldása. Nem tudta kikényszeríteni a változást. De az ezzel kapcsolatos összes terhét elvitte Isten elé. És később, amikor megszületett a fia, Sámuel, ezt mondta. Ezért a gyermekért imádkoztam. Milyen egyszerű mondat. És mégis milyen mély. Mert Anna ezzel azt mondja, amit most a kezemben tartok, azért valamikor csak sírni tudtam Isten előtt. Talán van valami az életedben, amiről te is elmondhatnád egyszer. Ezért imádkoztam. Lehet, hogy nem is szoktál imádkozni. Lehet, hogy nagyon régen imádkoztál utoljára, vagy talán azt sem tudod, hogyan kell. Akkor hadd mondjak valami nagyon egyszerűt. Nincs másra szükség, mint az őszinteségedre. Istennek nem kell magyaráznod a bizonyítványod, nem kell előtte bizonyítanod semmit. Mondd el neki azt, ami benned van. Mondjuk így, Istenem, ha jónak látod, segíts rajtam. Vagy, Uram, ezt már nem bírom egyedül. Vagy mondd ezt, mutasd meg, merre menjek. Ez már imádság. Anna története arra tanít, hogy az imádság nem egy varázsszó, amellyel kikényszeríthetjük Istentől, amit szeretnénk. Az imádság inkább annak a jele, hogy már nem csak magunkban akarjuk hordozni az életünket. És amikor Isten válaszol, Anna még valamire rájön. Amit kapott, az nem azért adatot, hogy csak önmagának tartsa meg. Sámuelt visszaadta Istennek. A gyermeke felnőve az Urat szolgálta. Ezért az igének van egy második üzenete is. Amit Istentől kapunk, azt tanuljuk meg hálával az Isten kezébe tenni. Egy gyermeket, egy otthont, egy lehetőséget, egy új napot, egy második esélyt. Lehet, hogy ma nem az a kérdés, hogy mit szeretnék még Istentől kapni, hanem az, észreveszem-e már azt is, amit Istentől kaptam. Lehet, hogy egyszer majd te is visszanézel valamire az életedben, és ezt mondod majd. Ezért imádkoztam. Akkor még nem láttam, hogyan oldódik meg. De az Isten már hallotta. Ha pedig most még csak keresed Istent, akkor talán éppen ez lehet az első lépés. Mondd el neki ma azt az egy dolgot, amit eddig senkinek nem tudtál elmondani. Lehet, hogy ezzel kezdődik el ma valami új. Amen. Imádkozzunk. Urunk Istenünk, köszönjük, hogy eléd vihetjük azt is, amit mások előtt nem tudunk kimondani. Te ismered a szívünket, ismered az örömeinket, ismered a félelmeinket és a hiányainkat. Kérünk, hallgass meg őszinte imádságainkat. Adj hitet annak, aki most még csak keres téged. Adj reménységet annak, aki elfáradt. És taníts bennünket észrevenni mindazt, amit már kaptunk tőled. Segíts úgy élni, hogy ajándékaidért ne csak kérni tudjunk, hanem hálát adni is. Amen.

Isten üzenete Pataki Levente a Bogdándi Református Egyházközség lelkipásztorának áhítatán keresztül szólt hozzánk az elmúlt percekben, a Sámuel próféta első könyve első fejezetének a 27. verse alapján.

0: Műsorunk folytatásában a Szentgellért kiadó és nyomda gondozásában megjelent Gyökösi Endre Mi az üzenet című könyvéből az Igaz hit jellemzői című részt felolvassa rádiónk önkéntes munkatársa Fejschmidt Mária.
1: Az igaz hit jellemzői. Lót tehát a szeme kívánsága szerint választotta a Jordán völgy termékenyebb részét, Sodoma és Gomora környékét, míg Abrám hite szerint vállalta a neki maradó pusztai részt. Hamar kiderül, mit ér a szem kívánsága szerint való választás. De sok fiatalember és leány döbben rá erre, meglehetősen későn, hogy választásakor csak a másik külsejére nézett, és a szeme döntött, nem a hite. Lót hamarosan, ha szabad így mondanom, világpolitikai konfliktusba bonyolodik. Ha aránylag kicsi is az a világ, amelyben lejátszódik, mégis az ő világa, ahol négy király öt ellen harcba indul. Négy hatalmát féltő városkirály, öt fellázadó városkirályocska ellen, akik nem voltak hajlandók a négy közül a legerősebb Kedorlaomer zsarnokságát elviselni. A csata a Siddim völgyében zajlik le, és a négy király győz a fellázadó öt királlyal szemben, akik között ott van Sodoma és Gomora két királya is. A győzőkről pedig ezt olvassuk Mózes első könyve 14. részének 11. és 12. verseiben. Elvitték Sodoma és Gomora minden jószágát és minden eleségét, azután elvonultak. Elvitték Lótot is, Abrám testvérének a fiát, jószágával együtt, és elvonultak. Ő akkor Sodomában lakott. Tehát ilyen jól választott Lót. Kedorlaomer fogságába került asszonyostól, szolgástól, mindenestől a sodomaiakkal együtt. Sosem volt tréfa dolog a fogság, de különösen nem abban az időben. Mit tesz most Abrám? Csoda volna-e, ha az jutna eszébe, hogy Isten engem igazolt? Engem, aki őrá figyeltem, és Lót tökéletesen megérdemli, amiben van, egye meg, amit főzött? Vagy ki mint veti ágyát? Úgy alussza álmát, vagy aki szelet vett, az vihart arat. Nem tudom, ismerték-e, megfogalmazták-e akkor ezt, hogy legjobb öröm a kár öröm. De ha nem is fogalmazták meg, biztosan ismerték a kár öröm boldogító érzését. Nem lett volna ember Abrám, ha az önigazság elégtételét adó érzése, vagy éppen az enyhe káröröm át ne suhant volna rajta. De nem az a lényeg, mit érzett, mi kísértette meg, hanem az, amit cselekszik. A mai igénk egyik üzenete, evangéliuma az, hogy az igaz hit nem bizsergés, nem érzéscsomó, még kísértő gondolatok is átsuhanhatnak rajta, az igaz hit cselekedet. Abrám ezt teszi, mégpedig pontosan úgy cselekszik Lóttal, amint vele cselekedett Isten, amikor gyáván és bűnösen cselekedett. Isten pedig mégis könyörül rajta, Isten mégsem hagyja el. Így cselekszik most Lóttal Abrám. Miért adsz annak a lehetetlen öcsédnek mindig pénzt, ha kér? Kelt ki egyszer férje ellen a felesége. Hiszen igazán magának köszönheti, hogy ilyen helyzetben van. Tökéletesen igazad van, válaszolta a férje. Nem érdemli. De én sem érdemlem azt, amit nekem ad szüntelen az Isten. Ha van cselekvő és agapéból fakadó hit, akkor ez az. És az volt már a hit atya idejében is. De nem csodálnám, ha a kegyes keresztények ebben az ábrámi cselekedetben valamit hiányolnának. Például ugye milyen szép volna, ha ezt olvasnánk az ígében. Abrám összehívatta háza népét, és áldozatot mutatott be az oltáron indulása előtt Istenének. Milyen jól hangzanék, milyen szépen lehetne prédikálni arról, hogy mielőtt elindul Abrám, imádkozott, és Isten segítségét kérte. Különös módon erről sem olvasunk, hanem azt olvassuk, hogy a máskor nehezen döntő, gyakran a könnyebb részt választó, a nehézségek elől kitérő Abrám tüstént indul, mihelyest egy menekülőtől megtudja, mi történt Lóttal és az övéivel. Nem épít oltárt, nem tart Isten tiszteletet. Lehet, csak annyi ideje van, hogy egy pillanatra felnézzen az égre, és elsóhajtsa Isten nevét, mert indulnia kell. Így számol be erről az íge, és amint azt olvassuk Mózes első könyve 14. részének 14. verséből a következőképpen. Amint meghallotta Abrám, hogy unoka öccse fogságba esett, fölfegyverezte 318 legényét, akik a házánál születtek, és Dánig üldözte őket. Később kiderül, hogy a közelében lakó három törzsfő, Aner, Eskol és Mamre és emberei is vele voltak. Íme kiderül, hogy az igaz hit nem csak cselekedett, hanem ha kell, tüstént való cselekedett. Bármilyen szépen hangzanék, még oltárépítésre és, ha szabad így mondanom, egy ókori tábori istentiszteletre sincs idő, csak egyre, gyerünk! Abban a pillanatban, amikor elhangzik az indulási parancs, az üdvtörténet összeér a világnak bármilyen kis pontján is a világtörténelemmel. Abrám azon a kalandos és merész éjszakán a világtörténelmi küzdelem résztvevője lesz. Érdemes ezen is elgondolkoznunk néhány pillanatig, mert hitünk és szívünk szerint talán azt tanácsoltuk volna Abrámnak, maradjon semleges, hiszen maga is csak vándor azon a földön, ne avatkozzék be a dologba. De úgy látszik, vannak, lehetnek az életnek döntő pillanatai, amikor nem csak oltárépítésre nincs idő, de semlegesnek sem maradhatunk, hanem tüstént döntenünk és lépnünk kell, és cselekednünk kell hitünk és lelkiismeretünk szerint, ahogyan ezt Abrám tette. Íme ismét kiderül valami az igaz hitről. Nem csak cselekedett, nem csak tüstént való cselekedett, hanem bátor cselekedett is. Mert 318 legénnyel és három törzsfő legényeivel megtámadni egy győztesen vonuló sereget még éjjel is, még ügyesen és kigondoltan is, ehhez bátorság kell. Milyen készen volnánk a hívő embert passzív, a világ dolgai iránt semleges, égre néző, mindig várakozó állásponton lévő embernek elgondolni. A hit atyát ebben a történetben igazán nem így ismerjük meg. De most jön ennek a történetnek a csattanója, a nagy kísértés, mert elejétől végig látnunk kell, hogy a kísértő mindenütt nyomában van Abrámnak, mint azóta is minden hívőnek. Hogy viselkedik Abrám, mint győző? Jaj, micsoda kísértés győzőnek lenni, micsoda kísértés felülkerekedni. Nem ezzel kísérti-e meg a kísértő Jézust is, amikor megmutatta neki a világot, és azt mondta, és amint az megvan írva Lukács evangéliuma 4. részének, 6. és 7. verseiben a következőképpen. És ezt mondta neki, neked adom mindezt a hatalmat és dicsőséget, mert nekem adatott, és annak adom, akinek akarom. Ha tehát leborulsz előttem, tiéd lesz mindez. A győző Abrám elé két király jön. A megmentett sodomai király és Melkisédek. Sálém, azaz Jerusálém pap királya. Sodoma királya a zsákmány felől kezd alkudni Abrámmal, bár az akkori hadijóg minden zsákmányt Abrámnak ítélt volna. Azt az ajánlatot teszi, hogy adja neki az embereket, a többi zsákmányt tartsa meg. Hogyan viselkedik a győző, a felülkerekedett hívő ember? De Abrám így válaszolt Sodoma királyának. Fölemelt kézzel esküszöm az Úrra, a felséges Istenre, az ég és a föld alkotójára, hogy egy szálfonalat vagy egy sarusíjat sem veszek el mindabból, ami a tied, hogy ne mondhasd, én tettem gazdaggá Abrámot. Ilyen az a parázna és kabzsi zsidó birkapásztor, idézőjelben írva, Abrámról lévén szó, aki miatt a fasiszta Németországban betiltották az Ószövetséget. Olyan, hogy így folytatja, rólam ne legyen szó. Ó, ha csak ezt az egyetlen egy mondatot megtanulnák ettől az ókori birkapásztortól a világ győzői és azok, akik fölül kerekednek, akár hivatalban, akár tisztségben, rólam ne legyen szó. Aki így tud győzni, nagyban vagy kicsiben, az méltó arra, hogy Pál apostol a hit atyának nevezze, mert nem Kedorlaomert győzte le, hanem önmagát. A negyedik, amit az igaz hitről el kell mondanunk, hogy nem csak cselekedett, nem csak tüstént való cselekedet, nem csak bátor cselekedet, hanem önmagát is legyőzni tudó, bátor cselekedet. Abrám nem fogadja el Sodoma királyának alkuját, hanem visszaad mindent. De elfogad valamit egy másik királytól, és annak ad valamit. Ez a másik király, Melkisédek, a Biblia legtitokzatosabb alakja. A neve azt jelenti igazság királya. Jerusálém pap királya. A magasságos Isten papja. Nevével többször találkozunk a Bibliában. A zsidókhoz írott levél szerzője részletesen beszél róla a 7. részben. És Jézust Melkisédek rendje szerint való főpapnak nevezi. Ez a titokzatos főpap király jön Abrám elé, és kenyeret és bort ad át neki. Lehet, hogy ez volt akkora győzők tiszteletére járó szokás, De szinte lehetetlen nem gondolnunk arra is, hogy Melkisédek úrvacsorát ad Abrámnak. Lehetetlen nem gondolnunk arra a Melkisédek rendje szerint való főpapra, idézőjelben írva, aki majd egyszer, közel 2 évezred után azt mondja a kenyérre és a borra, ez az én testem, ez az én vérem. Végül még egyet kell megtudnia Abrámnak, és éppen Melkisédektől. Valószínű gondolt ő már erre, de most világos szavakban éppen a híres és titokzatos pap király fogalmazza meg, hogy áldott a magasságos Isten, aki kezedbe adta ellenségeidet. Világosan kiderült tehát, nem Abrám harcolt, hanem Isten. Nem Abrám győzött, hanem Isten. Ha az igaz hitnek van még egy ötödik jellemzője, akkor az az, amit Pál apostol így fogalmazott meg, és Betlen Gábor, a nagy erdélyi fejedelem így írt a zászlajára. Ha Isten velünk, ki lehet ellenünk? Pál apostolnak a Róma beliekhez írott levele 8. részének 31. verse.

A Szent Gellért kiadó és nyomdagondozásában megjelent Gyökösi Endre Mi az üzenet című könyvéből az Igaz hit jellemzői című részt felolvasta Fejschmidt Mária, rádiónk önkéntes munkatársa. Keresztény Élet felekezetközi magazinunk ismétlését meghallgathatják online műsorunkban holnap 10 óra 15 perces kezdettel, vagy megtalálják rádiónk weboldalán a rovatok fül alatt.

Elérkeztünk Keresztény Élet rovatunk mai kiadásának a végéhez, műsorunkban. Az elmúlt percekben Sámuel proféta első könyve első fejezetének a 27. verse alapján áhítatot mondott Pataki Levente, a Bogdándi Református Egyházközség lelkipásztora, ezt követően pedig Gyökösi Endre Mi az üzenet című könyvéből az Igaz hit jellemzői című részt felolvasta Fejsmit Mária, rádiónk önkéntes munkatársa. Ennyi fért Keresztény Élet rovatunkba, megköszönve figyelmüket, Isten áldása kísérje mindannyiuk életét a viszont hallásra, békesség Istentől.

Lassan szárt a téli adásunk, végéhez érkezünk, de továbbra is hallgathatnak minket online a www.agnusradio.ro honlapon. 17 óráig ifjúsági és magyar zenével várjuk kedves hallgatóinkat. 17 óra után a Határtalan összeállításunk csendül fel, 18 órakor pedig Isten tiszteletet sugárzunk, utána krédó és vers rovatunkat. 20 órától mesével és gyerekzenével várjuk a legkisebbeket is. Én a nap gondolatával búcsúzom kedves hallgatóinktól, amely ma Szabó Magda, Kossuth díjas magyar írónő, műfordító tollából származik, és így szól. Az élethez kétségtelenül kell bizonyos emberi méltóság és fegyelmezettség, és az is, hogy az ember normálisan reagáljon arra, ami éri, mindig tudva, mi igazán baj, és mi csak bosszúság. Munkatársaim és magam nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket, és köszönöm, hogy velem tartottak az elmúlt 3 órában. Ungvári Szendét hallották. Békesség Istentől, viszont hallásra!

0: Ágnus Rádió. A hang, ami neked szól.
1: Önök az Ágnus Rádió adását hallották a 88,3 MHz frekvencián. Adásainkat naponta hajnali 3-tól reggel 8-ig, illetve déli 12 órától 15 óráig sugározzuk.

imádkozom most ezért az országért, és azért, hogy nagyobb dolgokat tegyél és tehessél velünk, mint amit mi elképzeltünk. Istenem, hozzuk eléd most ezt a helyzetet, ezt a bizonytalanságot. Tudjuk, Uram, azt, hogy Te veled a mi lábunk sokkal tovább mehet, mint amit el tudunk képzelni, mint amit valaha is álmodtunk. Kérlek, hogy így állj meg bennünket, és így legyél velünk, és adj reménységet a nehéz helyzetekben, adj gyógyulást a betegségekből, és legyél velünk.

Vonul la front! Rădăpește-mi!

0: Hírek. Híreink először címszavakban. Kelemen Hunor szerint az RMDS megszavazza Niculescu kormányát. Figyelmeztetés. A lakossági gázárak liberalizációja megduplázhatja a gázszámlát. Havi 3000 lej. Ennyibe kerül, ha egy négy tagú család többnyire otthon főz. Folytatja turnéját a Hargita Székely Néptánc Színház a Kárpát-medencében. Az előrejelzések szerint ma derült égboltra számíthatunk Kolozsváron. Most pedig következzenek a részletek. Kelemen Hunor kijelentette, hogy az RMDS megszavazza azt a kormányt és a kormányprogramot, amellyel Luca Niculescu a parlament elé áll, függetlenül attól, hogy szakértői kabinet alakul, vagy a PESZEDE körül szerveződik meg a kormány. Tegnap esti Facebook bejegyzésében Kelemen cáfolta a politikai elemzők azon vélekedését, miszerint az RMDS birtokolja a politikai patthelyzet feloldásának kulcsát. Hangsúlyozta, hogy a szövetség az elmúlt 36 évben mindig a megoldás része volt. Ugyanakkor soha nem volt olyan helyzet, hogy egy politikai válság feloldása kizárólag rajta múlt volna, és ő akadályozta volna a parlamenti többség létrejöttét. Több mint 5 hónapja hétről hétre tárgyalunk valamennyi politikai szereplővel. Több lehetséges megoldást is megvizsgáltunk. És végig azt a kompromissziumot kerestük, amely a leginkább szolgálja az ország érdekeit. Ma pedig világos megoldást teszünk az asztalra, fogalmazott bejegyzésében az RMDS elnök. Súlyos figyelmeztetés fogalmazott meg Nicholas Richard, a lakossági piacon legnagyobb gázszolgáltatónak számító Engie Románia vezérigazgatója. A szakember arra hívta fel a figyelmet, hogy a jelenlegi piaci árak mellett a lakossági gázárak liberalizálása a gázszámlák megduplázódásához vezethet. Fontos arról beszélnünk, mi történik a lakossági fogyasztók áraival az előttünk álló tél után. Bár évek óta hajtogatjuk, hogy a támogatásokat a valóban rászoruló, sérülékeny fogyasztókra kellene irányítani. Úgy gondolom ezúttal meghosszabbításra szorul a jelenlegi gázáram támogatási rendszer. Idézi az ekonomikán Nicholas Richard a Profit Energy Forum rendezvényen elhangzott nyilatkozatát. Az Engie vezérigazgatója részletesen is elmagyarázta, hogyan jutott erre a következtetésre. Jelenleg a lakossági fogyasztók gázárát a fogyasztás döntő részében az állam szabályozza. Ez az ár 110 lej per megawatt, körülbelül 21 euró, és a gázt kötelezően a romániai termelők biztosítják. Ha a piacot a jelenleg érvényes menetrend szerint 2027. április 1-én liberalizálják, az Engie kénytelen lesz szabad piaci áron beszerezni azt a gázmennyiséget, amely már nem állami elosztás útján érkezik. Márpedig a jövő év második negyedévére vonatkozó gázárak a szabad piacon jelenleg meghaladják a 60 euró per megawatt értéket. Havonta mintegy 3000 lejt költhet élelmiszerre egy 2 felnőttből és 2 iskoláskorú gyermekből álló család. Derül ki az Obszervátorról Prahovean hírportál életszínvonalról szóló elemzéséből. A becslés szerint ez napi körülbelül 100 lejt jelent 4 személyre, úgyhogy a család többnyire otthon készített ételt eszik. A havi keretnek fedeznie kell a mindennapi étkezéseket, az iskolai uzsonnás csomagokat, a gyümölcsök, zöldségek, tejtermékek, húsfélék és egyéb alapvető élelmiszerek beszerzését is. A becslés abból indul ki, hogy a család előre megtervezi a bevásárlásait, és többnyire otthon főz. Az ételrendelés és az éttermi étkezés csak alkalmanként szerepel a kiadások között. Ha viszont gyakran vásárolnak készételeket, vagy a gyerekek speciális étrendet követnek, a havi költségek ennél magasabbak is lehetnek. A portál hangsúlyozza, hogy a 3000 lejes összeg egy konkrét élethelyzetre vonatkozó becslés, nem pedig a polojesti szupermarketben 2026. októberében ellenőrzött teljes élelmiszerkosár ára. Vajdaságban, a Felvidéken, Magyarországon és Partiumban is bemutatja a Szomszédolás című előadását a Csíkszeredai Hargita Székely Néptánszínház. A turné második szakaszában 9 településen lépnek fel október 13-a és 22-e között. A Kárpát-medence magyar közösségeit kapcsolja össze tánccal, zenével és irodalmi gondolatokkal a Hargita Székely Néptánszínház Szomszédolás című előadása. A társulat szeptemberben Magyarországon és Kárpátalján kezdte meg turnéját, amelynek második szakaszában 9 településre viszi el a produkciót. A Szomszédolás erdélyi különböző tájegységeinek táncait, zenéjét és viseletét fűzi össze, miközben az otthon, a szülőföld és a közösséghez tartozás kérdéseit is körüljárja. A produkció a vándorló bukovinai székelyek hontalanságának megidézésével indul, majd a vízmelléki falvak táncain és a mezőségi hagyományokon átjut el, a sóvidéki székelyek világáig, végül Csíkba és Gyimesbe érkezik. Az előadás a néptánc és a népzene mellett irodalmi szövegekkel is megfogalmazza a szülőföldhöz való kötődés és a megmaradás vágyát. A Román Nemzeti Bank mára érvényes valuta árfolyama szerint 1 euró 5 lej 33 bani, 1 amerikai dollár 4 lej 77 bani, 100 magyar forint pedig 1 lej 47 baniba kerül.
1: Időjárás jelentés.
0: Az előrejelzések szerint ma derült égboltra számíthatunk Kolozsváron, esőt nem jósolnak. A napcsúcs hőmérséklete 14 fok körül alakul, az éjszaka folyamán pedig 6 fokig csökken a hőmérséklet.

Fényözön árad az igazra, és öröm a tiszta szívűekre. Zsoltárok könyve 97. fejezetének 11. verse.

0: hanem ha vendégséget rendezel, szegényeket, nyomorékokat, sántákat, vakokat hívjál meg, és boldog leszel, mert nincs miből viszonozniuk. Lukács evangéliuma 14. fejezetének 13. és 14. verse.
1: Ezek az ígék vezessenek minket a mai napon.

0: közelebb Istenhez és közelebb egymáshoz az Ágnus Rádióval.
1: Reklám. A drogok és szerencsejátékok függőséget okoznak. Válaszd a biztonságot, kérj segítséget.
2: Hírek, információ, kultúra, kampusz, sport, riport, mozaik, vélemény, művelődés, állatbarát, körkép, egészségügy, gazdaság, tudomány, motorház, totogó, ponifát, spektákulum, világjáró, információ, kultúra, kampusz, sport, riport, mozaik, vélemény, művelődés, állatbarát, körkép, egészségügy, gazdaság, tudomány, motorház, totogó, ponifát, spektákulum.
3: Szabadság. Erdélyi közéleti napilap.
4: Reklám.
5: Jézus Krisztus azzal bízta meg a tanítványait, hogy hirdessék az evangéliumot. Ezt a közösségi feladatot a történelem során számtalanszor

0: Újra kellett gondolnia a kereszténységnek. Most is egy ilyen időszakhoz érkeztünk. Az Agnus Rádió célja ma is az, hogy ennek a küldetésnek hűséges követője és tolmácsa legyen. Segítse református rádiónk megújulását, fennmaradását, küldetését, hogy minél több helyen, közösségben, életben jelen lehessen az evangélium. Örömmel fogadjuk adományait a kolozsvári egyházközségekben elhelyezett perseinkbe, vagy a rádiónk stúdiójában, a Konstanca utca 1-3 szám alatt.
1: Gombolózzon állég zenébe. Vágjon zsebre érdekességeket és tudnivalókat emberekről, korokról és zeneművekről. Akassza le a fogasról a zenélő köntöst. Nagy Ivolya vagyok. Várom Önöket minden vasárnap 14 óra 25 perckor és szerdán 13 óra 30 perckor.
2: Vendégek állnak az ajtóban, és nem tudja, mit készítsen nekik vacsorára.
3: Vészhelyzetben keresse a házalófazék recepttárát. blog.agnusradio.ru
2: Házalófazék.
3: A mi receptjeinkkel biztos sikere lesz.
4: Az önadománya által ezrekhez továbbítjuk hitünk és kultúránk kincseit. Köszönjük, hogy eddig is támogatott.
5: Köszöntöm a Kárpát-medencei Református Rádiók hallgatóit. Önök közös műsorunkat a Határtalant hallják. Bekfi Mária vagyok. Hallgassák meg az Anyaország, Kárpátalja és Erdély híreiből készült összeállításunkat. Egy kis ízelítő mai műsorunkból. Krízishelyzetek a házasságban.
6: Hát nagyon érdekes egyébként, hogy ez a hetes szám, például ha a közepéről kezdjük, akkor ez nagyon sok helyen előjön. Például egy másik statisztikában a legtöbb baleset akkor történik az autóvezetők körében, amikor már eléri a 7 évet, mert akkor úgy érzi, hogy már tapasztalt, és már nem kell mindent beleadnia. Tehát valószínűleg, hogy nagyon sokszor a 7 év mögött ez van, hogy elfáradnak a házastársak. A nagyobbnél, ami már azt gondolna az ember, hogy olyankor már nem következhet be, amikor eltelik 20 év, akkor már egy életen át éljük egymást, de ott is ez az elhidegülés, a kiégett párkapcsolatok jelennek meg igazából, amikor már 20 éven felül.
5: A szentes nagy templomi gyülekezet most szobrot emelt néhai lelkészük emlékére, és hálát adtak a 200 éve elkészült templomukért.
7: Nagyon kevés embert formáznak meg szoborban, és Kis Bálint valóban méltó. Arra voltam kíváncsi a szobor esetében, hogy az a portré, amit ismerünk róla, ahhoz képest a szobor mutat-e valami változást, és én úgy láttam, hogy a művész alapvetően a festményt vette kiindulásnak, és így hiteles, nagyjából hiteles lehet ez az ábrázolás. Úgyhogy, mint történész, vagy valahogy ez a véne van így bennem, hogy na, akkor ebből az információból mi a hiteles? Én úgy látom, hogy tényleg ilyen lehetett annak idején Kis Bálint.
5: Felfedezés két keréken. Ötödször is útra keltek a kerékpárosok Szilágy Sámson felfedezésére.
8: Nyilván évről évre, ahogy a verseny kinövi magát, látjuk és láttuk azokat a hiányosságokat, amiket még oda kellett tenni és meg kellett szervezni. Ezért azt is láttuk, hogy akik biciklizni jönnek, családostól jönnek, családokkal jönnek, gyerekekkel jönnek, és ezért az utolsó két alkalommal, már az utolsó két évben meghirdettük a családi bicikli versenyt is, family bicikli versenyt, amivel nagyon sok családokat bevonzottunk ide, és ez alkalommal a helyi nőszervezet volt az, aki nagyon-nagyon sokat segített még a helyi programok, illetve a NAT-nak a kitöltésében. Voltak itt különböző előadások, fitness, pszichológia, mozgás, illetve ami még volt minden évben helytermelői vásár, itt minden finomságokkal, süteménytől kezdve egészen a helyi jellegzetesség, bor és pálinka eladásával is kedveskedtek az ott levő versenyzőknek.
5: Ezekkel a témákkal várjuk Önöket, ha tehetik, tartsanak velünk. Átalja. Egy házasságban sem mindig könnyű minden. Vannak időszakok, amikor a felek eltávolodnak egymástól, megszaporodnak a konfliktusok, vagy éppen egy nehéz élethelyzet állítja próba elé a kapcsolatot. De vajon mit tehetünk akkor, amikor úgy érezzük, válságba került a házasságunk? Van-e út vissza egymáshoz? És hogyan segíthet ebben a hit, a beszélgetés és a szakmai segítség? A házasságok krízis helyzeteiről beszélgetünk Nagy Szabolcs, református lelkipásztorral, pasztorálpszichológiai szakreferenssel.
9: Házastársi krízis fogalmát hoztuk elő ebben a mai témaválasztásban, és tényleg azt látjuk, hogy nagyon sok esetben aktuális és nagyon mély kérdések ezek. A párkapcsolati krízéseknél, a házastársi kríziseknek időpontjait, ha elkezdjük nézni a statisztikák szerint, akkor furcsa számokat látunk. 3 év, 7 év, 10 év, 20 év környékére tehető a legtöbb ilyen időszak, amelyben a statisztikák azt mutatják, hogy valóban csúnya döntés hozva megszakítják a házasság intézményét. Miket kell tudni ezekről az időpontokról, miért is jelennek meg pont ezek az évek?
6: Hát nagyon érdekes egyébként, hogy ez a hetes szám, például ha a közepéről kezdjük, akkor ez nagyon sok helyen előjön. Például egy másik statisztikában a legtöbb baleset akkor történik az autóvezetők körében, amikor már eléri a 7 évet, mert akkor úgy érzi, hogy már tapasztalt, és már nem kell mindent beleadnia. Tehát valószínűleg, hogy nagyon sokszor a 7 év mögött ez van, hogy elfáradnak a házastársak. A nagyobbnél, ami már azt gondolna az ember, hogy olyankor már nem következhet be, amikor eltelik 20 év, akkor már egy életen át éljük egymást. De ott is ez az elhidegülés, a kiégett párkapcsolatok jelennek meg igazából, amikor már 20 éven felül. És ugye azt is kell látni, hogy olyankor maga az egyén is, aki benne van férfiként, nőként, egy hatalmas nagy változáson megy keresztül, elér egy bizonyos kort, és igazából ezzel a, szoktuk ezt mondani, kapuzárási pániknak, pedig már ugye ott van a házastárs, lenne kibe kapaszkodni, ez nincs kivel megbeszélni, nincs kivel megharcolni, és akkor ott olyan nagy problémák vannak. A 3 éves pedig az a legfurcsább talán, mert olyankor azt gondol az ember, hogy még mindenki a varázsa alatt van. Én azt szoktam látni, hogy legtöbbször ilyen esetben ott már rég elindult a bomlás, lehet, hogy még a házasság kötés előtt. Nekem volt egyszer egy ilyen beszélgetésem, egy egyes oktatás címen, amikor eljöttek hozzám, és én megkértem őket egyébként, hogy ne csinálják ezt, hogy ne házasodjanak össze. Hát majdnem leharapták a fejem, mondták, hogy hát tudom-e én, hogy apuka mit fog mondani, mert hogy be van rendelve a kaja meg a süti, és én kértem, hogy vagy induljunk el a gyógyulás útján, vagy ne kezdjünk ebbe bele. Kinevettek egyébként, mondták, hogy nem, hogy működni fog. Fél évet voltak együtt, fél év után kellett válni. Elég csúnya válás volt, mert ott már réges-rég elhidegültek egymástól, és úgy gondolták, hogy majd az esküvő megoldja, majd az majd új kereteket ad, új látásodat, és akkor megoldja, de nem oldja meg. Tehát, hogyha valahol probléma van, azt nem oldja meg sem az esküvő, sem a 3 év, sem a 7 év, sem a 20 év, mert olyan sokféle veszélynek van kitéve az ember, akár kísértés terén, a házasságtörésre, akár ezekkel a változásokkal, amiken átmegy, hogy muszáj egy külső segítsége, vagy legalább annak a felismerése, hogy valami nincs rendben, és hogy muszáj, hogy megoldást találjak rá, és nem az a megoldás, ha kilépek, nem az a megoldás rögtön, természetesen, hogy máshol keressem, hanem hogy magamban megkérdezzem, magamtól megkérdezzem, hogy velem mi a baj, most én miben égtem ki itt a 20 év alatt.
9: Székely bácsi mondta, de nagyon sokszor átvesszük tőlük, hogy a boldog házasság titka 2 boldog ember, mert valóban nem attól leszünk boldogok, hogy majd házasságban élünk, és majd boldogítjuk egymást. És amikor a 20-25 év házassági időszakot van, akkor a gyerekek eltűnése a rendszerből, az is egyfajta, hát mondjuk így, hogy gyász feldolgozási folyamat, aztán pedig megismerjük a saját biológiai korlátainkat, ahol az őszhajszálak aránya, az izomrostoknak az állaga teljesen átalakul. Ez a sok külső negatív hatás ráteszi a bélyegét erre az újabb nagyon durva időszakra?
6: Igen, mert hogyha megnézzük, amikor eljön például egy házaspár egy lelkigondozói beszélgetésre, akkor lehet látni azt, hogy mi a dinamikája annak a házasságnak. Legtöbbször a dinamikája nagyon nehéz felismerni, vagy nagyon nehéz beismerni egyébként. Felismerni talán könnyebb, beismerni nehezebb, hogy igazából ez egy munkakapcsolat. És a munkakapcsolatot ugye általában a gyerekek éltetik, őértük dolgoznak a párok, mindenkinek le van osztva a feladat, mindenki csinálja a dolgát, viszont nincs meg az intimitás. És amikor kirepülnek a gyerekek, már nincs miért, úgymond nincs az a fajta munkafolyamat, és akkor egymással kell foglalkozni. De hát egymással mit foglalkozzunk? Tehát, hogy már rég nem foglalkozunk egymással, a szent cél érdekében, mert neveltük a gyerekeinket, és akkor ilyenkor aztán beindul a folyamat, hogy az ember talál egy olyat, aki foglalkozni akar vele, ahol új érdeklődést mutatnak felé, és akkor nagyon sokszor a megoldás ez az ember számára, hogy kilépek ebből a házasságból, és nem veszi észre azt, hogy a másik statisztikát, hogy az újonnan kötött házasság, akinek a második házassága van, ott a válási aránya duplája azok között, akik először kötöttek házasságot, mert hogy újra belelép ezekbe a dolgokba, újra belemászik. Legtöbbször nincs meggyászolva, nincsenek ezek a dolgok végkísérve, és ezzel a dologgal lép bele. Ott is előjönnek a gondok, a kérdések, a kihívások, eltűnik a rózsaszín költ, és akkor újra benne van. A másik pedig, ami nagyon sokszor egy ilyen bomlasztó tényező, amikor a munkakapcsolat mellett, ez a szenvedélybetegség, ez nagyon kínozza a házaspárokat, tehát hogy nem lehet egy életen át ezt így elviselni, mert abba bele fog rokkanni az ember, tehát ő személyesen, nem csak az, aki szenvedélybeteg, hanem aki mellette van. És ami még ott van, és erről nagyon nem szeretünk beszélni, mert annyira titkos, meg annyira rejtegetjük, ez az erőszak. Tehát, hogy rengeteg házasságban van jelen, rengeteg, hát többnyire az én nők, de van az erőszaknak egy másik formája is, amikor nem a fizikai erőszak, hanem a lelki bántalmazásokat látjuk, akkor általában ott a nők szoktak bántalmazók lenni, de rengetegen szenvednek ettől, tehát hogy nagyon sokan, és én tapasztaltam sajnos olyat is, hogy egyszerűen nem tudod mit csinálni a hölgy, nem tudod kilépni egy házasságban, nem tudod erre megoldást találni, nagyon fájja ezt kimondani, de most ez a háborús helyzet oldotta meg a helyzetet, mert hogy rendőrt hívtak, ugye megtörtént a folyamat, mert annyira el volt keseredve, olyan sok fájdalmat élt át abban a házasságban, annyiszor verték meg. Ezek nagyon szétszedik a házasságokat.
9: Azt mondják egy a szakértők, hogy a krízis megléte ezekben az időszakokban nem egyenlő azzal, hogy itt véget ér a házasság, hanem lehet, hogy pont arra a lehetőség, egy alkalom arra, hogy finom hangoljuk a rendszert, és éppen egy idősebb barátommal beszélgettünk, aki egy gyermeket neveltek, és elment egyetemre a gyermekük, és azt mondta, hogy hát hazamentem, és ott volt egy nő, akit legutoljára igazán úgy, ahogy most nézek rá, vagy 22 évvel ezelőtt láttam, és most meg kell vele ismerkednem újra, és most nem is tudom, mit csináljunk egymásra, de nem adjuk fel, csak hogy egy új helyzetbe kerültünk. Ez lehetőség arra, hogy újra hangoljuk, elkezdjük egymásban a megoldást keresve újra szervezni a következő életszakaszunkat?
6: Igen, tehát a krízisben ez a szép, hogy nagyon félelmetes, de ugye a szó eredeti gyökere is azt mutatja, hogy itt valami fordulat van, tehát egy körforgás indul el, ahol, ahogy te is mondod, fel kell fedezni újra egymást, meg kell érteni újra a másikat, és közben ugye nagyon fontos, hogy saját magunkat is megértsük és helyre tegyük. Mindig amikor eljönnek, az első lépések igazából mindig afelé irányulnak, még a szenvedélybetegség is van. Bántalmazásnál ott nagyon nehéz, az egy teljesen más kategória, hogy ott a segítő az nagyon rövid ideig lehet ott úgy, hogy még a házasságot próbálja megmenteni, utána már nekünk azt kell megmenteni, aki éppen bántalmazott, aki szenved, és ezt nagyon komolyan kell vennünk, mert itt tényleg volt rá tapasztalat, hogy könyörögtem kollégának, hogy hozzuk ki a hölgyet, mert baj lesz. Nem hitte el akkor, nyilván a házasság védelme mindenképpen fontos volt, és aztán szomorú volt, de neki kellett átmenni abba a családba, és ő a karjába hozta ki a gyereket, a feleség hozta ki a bántalmazott asszonyt, mert ez ilyen nyomorúságos. Ezt kivéve mindig azon vagyunk egyébként, hogy és a programok is erre irányulnak, hogy ezen a krízisen átlendüljünk, hogy nézzük meg újra, miért nem tudunk már kommunikálni, hol vesztettük el ezt, hol hiányzik az intimitás, ugye most ő műsoridőben van, de intim együttlétnek a megváltozása, a hiánya, a mögötte lévő lelki tartalmak, tehát ilyen mélységekbe is bele tudunk menni. Tehát mindig ez az első megoldás, hogy újra legyen kommunikáció, dolgozzuk fel a régi sebeket, nézzük meg a mintákat, amiket hoztunk otthonról, hogy hol hibáztunk, mi az, amit kimondunk, mi az, amit nem. Tehát mindig ez az első lépés, hogy a házasságot megpróbáljuk megmenteni, és hogyha sehogy sem sikerül, mert ugye ehhez azért két fél kell. Tehát, hogyha a másik végig ülött, semmilyen módszerre nem lehet. És legtöbbször egyébként nem ő mondja ki a válást, mert annyira benne van abban a valóságban, hogy neki jó lesz így 40 éven keresztül is, és valamelyik pedig kimondja, általában az, aki segítséget kér, akkor nekünk pedig őt kell végig kísérnünk. Mondhatni gyászában, mert elveszíteni valakit, egy házastársat, az igenis egy veszteség. Önmagam vesztesége is, önmagam kudarca is, önmagam harca is, ugyanakkor a másiknak a hiánya is. Mert nagyon sokszor, amikor már elvált emberekkel beszélgetek, akkor azért előjön, hogy hú, de lehet, hogy hiba volt, mert hogy nem sok mindent csinált, de a kereket lecserélte. Sosem ott állok, és nincs megoldás, és ugye ez is a gyász folyamatnak egyik lépés, hogy hogyan tanulom meg újra feladatokat, a szerepeket, mi az, amit vállalhatok, mi az, amit nem, hibázhatom-e magam vagy nem. Tehát ezek nagyon érdekes kérdések. Nagyon mély emberi kérdések ezek.
9: Aki ilyen helyzetben ébred, mert talán az ébred szó azért durva, mert sokszor nem veszük elő a tüneteket, nem akarjuk látni, vagy nem is akarjuk beazonosítani, hogy ez nekünk szól, vagy éppen látva a saját hiányosságaink, vagy a mi párkapcsolatunk betegségét, és aztán abban arra ébredsz, hogy jé, most minden rossz. Mik azok a hozzáállási kérdések, amelyeket el kell sajátítanunk? Mert akkor saját baráti körünkben találtunk olyat, hogy 25 év házasság után a világon a legjobban szerették egymást, elmondásuk szerint, és aztán történt valamilyen kézzelfoghatatlan, és aztán esély esély sincs a megmentése a házasságnak. Mit kell tudatosan követnünk, hogy mégiscsak keressünk megoldást ebben a helyzetben?
6: A legjobb szó, amit mondtál, hogy az éberség, az ébredés. Tehát amikor rádöbbenek arra, hogy, és ezt azért tényleg rádöbben az ember arra, hogy kihűltünk, hogy nem működünk, hogy már csak veszekedünk, hogy már csak egymás hibáit soroljuk fel, na az az első nagy figyelmeztető. És ez most nyilván nem az, hogy most összevesztünk, hogy milyen színű legyen a tapéta, és akkor utána kibékültünk és élünk tovább együtt, nem ezek a állandó megjelenő előjövő konfliktusok, amit az ember tud kezelni, amikor azt érzed, hogy igazából az egész egy teher. Minden nap egy teher, minden nap egy teher, na akkor van az első lépés, felismerés, és a második lépés, és ezt nagyon sokszor nem azért, hogy reklámozzuk a lelki gondozói központot, vagy bármit, hanem egyszerűen olyan mélyen tudunk benne lenni, hogy kell egy külsős, aki megmutatja azt, hogy mi az irány, hogy mi az az irány, ami már ott van, csak már annyira benne vagyunk egy másik útban, hogy nem tudunk kilépni belőle. Tehát a felébredés, a rádöbbenés, hogy baj van, nem szégyen ezzel segítséget kérni, és aztán végigmenni ezen az úton, és akkor meglátni azt, hogy lehet-e ebben változni. Ugye, ahogy mondtam az előbb is, ebben ott kell legyen a másik partnerként, anélkül nem fog menni.
5: Az elmúlt percekben Nagy Szabolccsal, református lelkipásztorral, pasztorál pszichológiai szakreferenssel beszélgett.

0: Az anyaország. 200 évvel ezelőtt azért kellett új templomot építenie a szentesi reformátusoknak, mert az előző túl kicsi volt, és sokan már csak az utcán állva hallgathatták Kis Bálint prédikátort vasárnaponként. Az építkezés különös módon zajlott, a régi templomot körbeépítették az újjal, és így sokáig tudták még használni a korábbi hajlékot. Az építkezés 18 évig tartott. Kis Bálint lelkész pedig nem csak a templomépítés miatt hagyott mély nyomot a gyülekezet és a város életében. Egy igazi polihisztor volt, például ő építette meg az első emeletes épületet Szentesen, megtanította a helyieket a gyümölcsfák beoltására, és tankönyvet is írt a helyi diákok részére. A Szentes nagytemplomi gyülekezet most szobrot emelt néhai lelkészük emlékére, és hálát adtak a 200 éve elkészült templomukért. Hegedűs Márk összeállítása következik.
1: Hegyi Ádám történésszel szinte közvetlen azután beszélgetünk, hogy megnézte a frissen leleplezett Kis Bálint szobrot közelebbről is. Milyen érzések kavarognak ilyenkor egy történészben, kutatóban, amikor így valakit lát bronzba öntve embernagyságban, akit évek, évtizedek óta kutat, olvas, keres.
2: Az az igazság, hogy nagyon kevés embert formáznak meg szoborban, és Kis Bálint valóban méltó. Arra voltam kíváncsi a szobor esetében, hogy az a portré, amit ismerünk róla, ahhoz képest a szobor mutat-e valami változást, és én úgy láttam, hogy a művész alapvetően a festményt vette kiindulásnak, és így hiteles, nagyjából hiteles lehet ez az ábrázolás. Úgyhogy, mint történész, vagy valahogy ez a véne van így bennem, hogy na, akkor ebből az információból mi a hiteles. Én úgy látom, hogy tényleg ilyen lehetett annak idején Kis Bálint.
1: Most akkor menjünk bele a forrás kritikába. Az a festmény mennyire lehet hiteles, hogy ezt már nehéz kideríteni, de erről mit gondolsz?
2: Ünnepségem vagy az Isten tiszteleten egy festményt mutattak be, az egy másolat. Van egy eredeti festmény, amit Hódmezővásárhelyen őriznek, azt készítette a fia. Most ha valakit a fia megfest, én azért úgy gondolom, hogy azt hitelesen festi meg. Hogy érthető legyen, tehát Hódmezővásárhelyen őriznek egy portrét, amit a Kis Bálint fia készített, és erről készít

0: Egy másolat, amit itt szentesen őriznek, de a két festmény ugyanaz. Tehát én nem vagyok művészettörténész, én nem tudnám megkülönböztetni, hogy melyik az eredeti és melyik a másolat, és a szobor meg ezt a festményt vette alapul.
1: Okay, most ez a beszélgetés nem lesz kereteiből adódóan alkalmas arra, hogy minden információt elmondjunk Kiss Bálintról, de egy-két dolgot kérlek, hogy villancs föl róla, hogy miért érdemes ő arra, hogy emléket állít neki az a gyülekezet, az a város, ahol ő olyan sokat szolgált.
0: Nagyon sok minden indokot lehet mondani. Talán az első és legfontosabb, hogy Isten szolgálta, és nagyon erős és jelentős gyülekezetet épített itt Szentesen. Ez több mint 10 000 gyülekezeti tagot jelentett abban az időszakban, a 19. század első felében. És a közéletnek is nagyon aktív tagja volt, például a Magyar Tudományos Akadémia tagjaival választotta. Tudományos tevékenységet folytatott, nyelvészeti kérdésekben foglalt állást, régészeti kérdésekkel foglalkozott, és a legismertebb műve az egy történeti munka, megírta a Békés Bánáti Református Egyház vagy a történetét. Ez egy 4 kötetes munka, igen alapos. Tehát amit lehetett és megtalált, azt ő gyakorlatilag belevette ebbe a munkába.
1: Tulajdonképpen kollégák vagytok így az évszázadok távlatában.
0: Igen, 200 évvel később én vagyok hasonló tevékenységet folytatok. Én nem vagyok lelkész, csak történész. Hát a kor polihisztora. Tehát ugye a 19. századi emberek hétköznapjaival az belefért, hogy ő nyelvészethez is ért, gazdálkodott, igét hirdetett, templomot építetett, és még családja is volt.
1: Templomépítésre fókuszáljunk, mert hogy közben az ő szoborállítása mellett ugye a Szentesi Nagy Templom átadásának elkészültének 200. évfordulóját is ünnepli a közösség. Számos érdekes történet van ennek az építéséről. Itt ezen a háradó alkalmon említetted ezt a körbeépítették a régi templomot az új templommal. Hogy van ez?
0: Ugye az a templom az kisebb volt, mint ez a jelenlegi templom, és mivel többféle terv volt, hogy hogyan kell használni, szükség volt arra, hogy Isten tiszteleti alkalmak legyenek. És 20 évig épült az épület, most 20 évig szabadtéren, vagy egy színben, vagy valahol máshogy tartani az Isten tiszteletet, az nagyon zavaró lett volna. Ezért egy ilyen furfangos ötlettel körbeépítették a régi templomot, ugye nagyobb lett az új hajó, a templomhajó, elfért benne a régi templom, és csak akkor bontották el, amikor már a tető szerkezete készült az újnak, és az azt jelentette, hogy viszonylag rövid ideig kellett idéglenes helyen Isten tiszteletet tartani.
1: Mi volt a legfőbb ok annak, hogy új templomot kellett építeni? Kicsi volt az előző?
0: Igen, itt ebben az esetben nagyon kicsi volt az előző, nagyon megnőtt az egyházközség, és nem fértek be az emberek. Tehát egyszerűen vagy körülállták, vagy hazamentek, vagy tolongtak, de tehát vannak ilyen leírások, hogy szűk a templom, nem férnek el.
1: Ez mennyire Kiss Bálint érdeme volt egyébként? Tehát az ő prédikátori munkájának tudható be ez a növekedés, vagy azonosíthatók más okok is emögött?
0: Itt mindig 2 megválasztott lelkész szolgált, tehát neki mindig volt a lelkésztársa is. Tehát ez a 18-19. Század világa természetesen másként működött az egyház szerkezete, de azért volt olyan, hogy valakit nem tartottak megfelelő lelkésznek, és akkor fellázadt ellen a gyülekezet. Most egy másik példát mondanék. Békésen annyira haragudtak a lelkészükre, hogy rágyújtották a parókiát. Tehát ha ilyen történt volna itt Szentesen, akkor nem jöttek volna Isten tiszteletre sem. Itt ilyen nincs. Tehát Kiss Bálint nagyon jól szervezte ezt a gyülekezet.
1: Szintén ezen a háladó alkalmon felidézted azt a történetet, amikor felkerült a templom tetejére az azóta is ott lévő csillag, kalandos történet, ez elmesélnéd hallgatóinknak is?
0: A történet azzal kezdődik, hogy ezt bearanyozták, ezt a csillagot. A gond az volt, hogy ezt az aranyat ellopták, és aztán újra kellett beszerezni, de mikor végre 1826. szeptemberében ez ténylegesen elkészült, akkor az a legény vagy mester, aki felhelyezte ünnepélyesen a templom torony tetejére ezt a csillagot, akkor ott a templom tetején, ami több 10 méter magas, egy áldomást ivott a világ és Isten egészségére, dicsőségére, és azt a poharat lehajította a mélybe, hogy ezennel elkészült a templom.
1: Éliás Jánoshoz fordulok még, hogy egy picit ugorjunk vissza a 200 év elé, mert hogy ez a gyülekezet sem 200 éves, és Ádámmal, Hegyi Ádámmal közösen a gyülekezet matrikuláját, ami egy kéziratos egyház történeti krónika, és éppen itt állunk mellette egyébként egy megsárgult lapos könyv, aminek azért nehezen olvasható kézírással, és hát a mai helyesírásnak abszolút nem megfelelő módon van ez megírva, tehát inkább ettől olvasható nehezen. Szóval azt vállalták ketten, hogy ezt mai magyarra átírják, fordítják, magyarázzák. Milyen nehéz munka volt ez?
2: Körülbelül egy évet vett igénybe a munka. Hegyi Ádám kollégám felkérésére szálltam be én is ebbe a munkába, és hát nagy örömmel vállaltam. Alapvetően a forrás, kiadás és közlés az mindig is közel állt a szívemhez, illetve Ádámmal már korábban is dolgoztunk közösen, ezek mindig jól sültek el kivétel nélkül, így hát ez úttal is örömmel vállaltam. És magát a kéziratot ugye láthatjuk, hogy több száz oldalas, és ezt ketté osztottuk Ádámmal. Ádám az első felét, én a második felét írtam át, és amikor végeztünk, összeért a két átírás, akkor egymásét ellenőriztük le, és ugye több latin, akár német nyelvű kifejezések is szerepelnek benne. Ezeket ugyan meghagytuk, tehát nem írtuk át a főszövegben, viszont lábjegyzettel láttunk el minden egyes ilyen kifejezést, vagy olyan utalást, amit az egyszerű olvasó nem feltétlenül érthet, és több mint 1000 lábjegyzetet sikerült ehhez fűznünk. Ugye még Ádámnak van egy bevezető tanulmánya is, ami tovább segíti a megértést.
1: Legemlékezetesebb történet ebből a matrikulából számodra?
2: Legemlékezetesebb történet talán egy szentesi lelkipásztorhoz köthető, Páti Miklósnak a neve. Nem is inkább ő, hanem a felesége, aki a hagyomány vagy a leírások szerint bordélyházat üzemeltetett, illetve más leírások szerint maga is prostituáltként dolgozott. Ez lehet, hogy szóbeszéd, lehet, hogy pletyka, azonban az feltűnő minden esetre, hogy a további szolgálati helyén Páti Miklósnak, ugye szentesről tovább állt, tovább kellett állnia emiatt a történet miatt. Mindenhol megemlékeznek erről az esetről, hogy a felesége mit dolgozott, és ezáltal mindenhonnan mennie kellett tovább. És hát ha mindenhol megemlékeznek, akkor valami alapja csak lehet.
1: Hegyi Ádám, mi a legemlékezetesebb a matrikulából? Egyébként ez meddig őrzi meg a gyülekezet történetét? Időben?
0: A matrikula a reformáció kezdetére próbál visszaemlékezni, nagyon minimális leírás van a 16. századot tekintve, valójában csak ilyen egymondatos utalások, és nagyjából ez a kézirat olyan 1760-ig tartalmaz adatokat az egyház történetével kapcsolatban. Van több folytatása is ennek a kéziratnak, de az már egy másik kötet. Na most, ami a kérdést illeti, szerintem egy kegyességét, vagy a hite erősségét mutatja ennek a gyülekezetnek, hogy a második templomot, amit építettek 1748-ban, azt a hatóságok el akarták bontani, illetve a tartós építő elemeket, tehát az égetett téglát igyekeztek eltávolítani a falból, és csak vályoggal engedték ezt felépíteni. És ez az eltávolítás ez úgy történt, hogy Isten tisztelet alatt elkezdték kőműves szerszámokkal bontani a falat, az persze jó nagy hanggal jár, és a gyülekezet erre énekléssel válaszolt. Tehát, hogy ők ezt nem, tehát ez az ő templomuk, ezt ne engedjék tőlük elvenni. Valószínűleg egy katartikus élmény lehetett ott a prédikálnak, énekel a gyülekezet, imádkozik, és ez a mi templomunk, nem adjuk, ha bontjátok, akkor is a miénk.
1: Ebből következik a mai templomba is valami, ami szintén szóba került ezen az alkalmon, hogy az úrasztal alatt van egy kő, ami őrzi azt, hogy ez egy református templom, de ez ide gyökerezik vissza, ugye, hogy az a kő ma itt van, annak ez az előtörténete.
0: Igen, igen, arról van szó, hogy ugye volt egy középkori eredetű templom a gyülekezetnek, ami értelemszerűen katolikus kialakítású volt, hiszen a reformáció a 16. századtól indul, és hát ez még az előtt épült. Azt a templomot elvették, és a második templommal így jártak, hogy el akarták bontani a fejük fölül. Ezért a gyülekezet annak bizonyítására, hogy később ne járjanak még egyszer úgy, hogy elveszik tőlük a templomot, ezért egy kőtáblát készítettek, amiben belevésték a lelkészek nevét, a város vezetőinek a nevét, és felvésték rá azt is, hogy ez mindig is református templomnak épült, és az is marad. Ez a kőtábla most is a úrasztal alatt van, számolnak a jövővel, hogyha netán valami baj éri a egyházközséget, akkor bizonyítékuk legyen arra, hogy ez egy református templom.
1: Kenyeresi Károly nagy tiszteletű úrral beszélgettünk, aki egyébként Gyöngyösön szolgált, de most azért érdekes nekünk a szentesi történet szempontjából, mert az ők unokája annak a kis Bálintnak, akinek szobrot állítottak most, illetve aki építette azt a templomot, ami most 200 éves. Amikor leleplezték a szobrot, figyeltem az arcát, elérzékenyült, és még egy könycsepet is kitörölt a szeméből. Meglepte önmagát, hogy megérintette ennyire ez az eset?
3: A nemzedékekre gondoltam, mint ahogy végig a utóbbi napok során, amíg készültem is a mai napra, kellett írni egy kis köszöntőt a gyülekezet újságjába, úgyhogy már akkor úgy összettem a emlékeimet, gondolataimat. Hát tulajdonképpen ezt az ágát a családnak nem ismertem. Viszont a többi ágon is vannak neves ősök, például Körösi Csoma Sándor, mert ezt a nagymamámat, aki a Kis Bálint családhoz kötődik, egy miskolci elődöm, szintén lelkipásztor, mert olyan családokból származom, és az a családi ágon van egy másik dédnagymamám, Körösi Margit volt, tehát vannak ilyen történelmi összefonódások a családi módban. Igen, hát ez érzékenyen érintett, és nem csak a hetedik nemzedék tagjaként, hanem ugye az egész múlt előttem volt, és már csak azért is, mert az én életemben is szerepet játszott az, hogy ez a múlt kötelezett arra, hogy gondolkozzak azon, hogy Krisztus hirdetője legyek én magam is a család folytatásaként. Egy nemzedék kimaradt, édesapám hőerőműve dolgozott, és külvárosban nőttem fel, ott éltünk, és nem volt ez napi renden, hogy én lelkipásztor legyek, de Kenyeresi nagyapám emléke volt az, ugye, aki a Kis Bálint leszármazott, az ő édesapja volt a déd unoka, vagy a kunoka, tehát ez érintett meg is, és az ő emléke, és emiatt is választottam a lelki szívatást. Úgyhogy azért volt ez ilyen megható.
1: Mi annak a története, hogy ennyire visszamenőleg tudja, hogy kik az ősei?
3: Az ilyen nemesi származású, vagy... Ugye hát én nem mondom, hogy köznemesi származású, tehát nem főnemes, hanem köznemesi származású családokra azért jellemző, hogy végülis miért hívnak engem is Kenyeresinek, mert ez a kenyérmezei csata után adatott, nem pedig mesterség gyakorlása folytán. Tehát érdekli így az embert a múltja, és vannak sokan szerintem Magyarországon, akik ezt kutatják. Én csak úgy belecsöppentem, mert megtette helyettem az édesapám, vagy mások elődeim, az édesapám írta például össze, mert én említettem, hogy nagyon szerteágazó a lelkészi összefonódás a családjainkban.
1: És a templom, hogy abban a templomban volt már ez a hálaadás, ahol igen. Megint csak visz, tehát hogy azok a falak igen. Hallották igen, az ön ők nagyapját.
3: Igen, hát igen, ez is meghatott valóban, hogy láttam a szószéket, most életemben először vagyok itt, és mindenkinek ajánlom, hogy jöjjön el Szentesre, és nézze meg ezt a csodálatos templomot, úgy nevezte Püspök úr ma, hogy csodaház, tehát érdemes megnézni, és hát emlékeztetett a nagy református templomokra, mert ez egy nagy református templom. Igazából akinek megdobban a szíve, az nem hiába dobban meg, mert itt van egy olyan millió, olyan légkör, ami megérint. Ez volt az, ami még könycseppet a szemembe csalta, hogy ez a történelem úgy valahogy végigment a szívemen.
4: Az elmúlt percekben Hegedűs Márk összeállítását hallhatták.

0: Erdély. Mozgás, közösségi élmények és változatos programok várták mindazokat, akik részt vettek az 5. alkalommal megrendezett Fedezd fel Szilágy Sámsont kerékpárversenyen, amelyet Szilágy Sámson önkormányzata, a ProSámson civil szervezet és a kolozsvári Salvamont Vlödjesze civil szervezet közösen szervezett meg. A sport mellett a helyi termelők és a családok is fontos szerepet kaptak. A rendezvényen termelői vásárral, gyermekprogramokkal és felnőtteknek szóló előadásokkal várták az érdeklődőket. Az eseményről Bántó Zoltánt, Szilágy Sámson község polgármesterét és Boda Emőke tanítónőt, a ProSámson civil szervezet elnökét kérdeztük, a riporter Palkó Hanna.
1: Kedves polgármester úr, akkor kezdjük is az alapoknál. Először is mit érdemes tudnia annak, aki még soha nem járt Szilágy Sámsonban, és miért éppen ezt a helyet választottátok a kerékpárverseny helyszínének?
2: Szilágy Sámson egy gyönyörű település, Szilágy megyében, Vila és Salmaság közt, valahol a középen, de igazából egy csendes kis település, ahol ugye egy hétvégén vagy egy héten át a készülődéssel hangossá válik minden. Szilágy Sámson, illetve Mocsolyán

0: választottuk a bicikli verseny helyszínének, hiszen olyan földrajzi adottságokkal rendelkezünk, ami lehetővé tették egy mountain bike kerékpár versenynek a megszervezését.
1: Ki volt a szervezője ennek az eseménynek? Ki az, aki segített ezt nektek megszervezni?
0: Nyilván a önkormányzatilag nagyon nehéz lenne ezt csak is a saját magunk megszervezők, ezért a Kolozsvári Hegyi Mentő Szövetség Egyesülete az, akivel közösen ezt megszervezzük. Most már az ötödik eseményen vagyunk túl, vagy az ötödik alkalommal szerveztük ezt meg. Ugye van egy kicsi tapasztalat már, és az, hogy hogyan működhet és hogyan nem. Igazából ők választottak minket, illetve egy barátság következtében lett az, hogy éppen Szilágysámsonban és éppen a Kolozsvári Szálvamont Egyesülettel tudtuk ezt megszervezni.
1: Látszott is a hatékony együttműködés, és aki nézte a képeket, vagy hallott az eseményről, az láthatta, hogy ez nem csak egy kerékpárverseny volt, hanem egy egésznapos közösségi esemény is. Hogyan kapcsolódott be a helyi közösség, és mit jelent egy ilyen jellegű rendezvény a falu életében?
0: Nyilván évről évre, ahogy a verseny kinövi magát, látjuk és láttuk azokat a hiányosságokat, amiket még oda kellett tenni és meg kellett szervezni. Ezért azt is láttuk, hogy akik biciklizni jönnek, családostól jönnek, családokkal jönnek, gyerekekkel jönnek, és ezért az utolsó két alkalommal, már az utolsó két évben meghirdettük a családi bicikli versenyt is, family bicikli versenyt, amivel nagyon sok családokat bevonzottunk ide, és ez alkalommal a helyi nőszervezet volt az, aki nagyon-nagyon sokat segített még a helyi programok, illetve a napnak a kitöltésében, mert ugye reggel 10-kor elindult, 10-15-kor elindult a verseny, és ugye még visszaértek, és az eredményhirdetés az 3 óra után volt. Tehát volt egy 2-3 óra szabad idő, amikor különböző tevékenységekkel lehetett eltölteni az időt. Voltak itt különböző előadások, fitness, pszichológia, mozgás, és olyan dolgok, amik érdekesek voltak, illetve a gyerekeknek külön szerveztünk gyerekfoglalkozást is a helyi könyvtárral, a megyei könyvtárral együtt a gyerekeknek gyerek tevékenységeket, rajzokat és ilyen arcfestéseket is biztosított, illetve ugrálóvár nélkül nincs gyerekfoglalkozás, ezzel is lehetett. Illetve ami még volt minden évben helyi termelői vásár, egyre többen jelentkeznek helyi termelők, itt minden finomságokkal, süteménytől kezdve egészen a helyi jellegzetesség, bor és pálinka eladásával is kedveskedtek az ott levő versenyzőknek.
1: Látszott a képeken is, és így a hangulatból is kijött, hogy kicsit olyan nagyon mindenki élvezte ezt az eseményt, tehát hogy látszott a szervezésen, hogy minden korosztályt meg akartatok szólítani, és szerintem ez sikerült is. Egy ilyen nagyszabású esemény megszervezéséhez sok embernek az összehangolt munkája kell, ahogy te is említetted, nőszervezet, helyiek, stb. Hogyan sikerült együttműködni az önkormányzatnak, az egyesületnek, a helyieknek és a többi partnernek, akik még segítettek a szervezésben?
0: Ugye, aki oda látogat, az csak azt az egy napot látja, illetve azt, ami ott van, de ez rengeteg munkával jár előtte, egyeztetésekkel, egyeztetések sorozatával, úgy a helyi termelők, úgy az egyesületvezetők, úgy a vadászás hegyi mentőkkel, de hál' Istennek megtaláltuk azt a közös hangot, ami ugye a képekből is, meg az egész napi eseményekből most már utána vagyunk, és rendben van, de volt elég álmatlan éjszakánk, tehát hogy szervezési kérdésekben való egyeztetések, hogy minden rendben legyen, és minden úgy történjen, ahogy szerettük volna, úgyhogy csak is együtt közösen sikerült ezt megoldani, és ez rengeteg munkával és természetesen összehangolással járt.
1: És akkor a következő kérdés, most egy olyan különös szituációval állunk szemben, hogy a riporter is Szilágy Sámsoni lakos, és én erre a kérdésre már tudom a választ, viszont a kedves hallgatóknak teszek egy szívességet, és megkérdezem azt is, hogy más turisztikai rendezvényeket szoktatok-e rendezni még Szilágy Sámsonban?
0: Igen, köszönöm szépen a kérdést. Hát sok rendezvényünk és tevékenységünk van, mégis a két jellegzetes is kiemelkedő, ahol több száz vagy ezer ember fordul meg, az ugye ez a bicikli verseny, ahol most ez alkalommal több mint 350 versenyző, plusz ugye a hozzátartozók és mindenki, akik ott voltak, tehát hogy most is több mint ezer emberről beszélünk. De van a Sauna Fesztiválunk, az minden évben február közepén, február második hétvégén kerül megrendezése. Ez is egy nagyon-nagyon érdekes és különleges kuriózumnak számít a környéken, ugyanis legutóbb több ezer ember látogatta meg a pincesorunkat, és amikor ezer ember, akkor 2-3-4 ezer emberre gondolok, ahol a helyi termelők ugyancsak ugye a portékáikat kiteszik, de van egy nagyon szép szőlős pincés hegyünk, ahol ugye kinyitják a kapuit a pince tulajdonosok, és minden szépet, jót lehet onnat vásárolni, enni, vagy akár italokat is elfogyasztani. Igazából az alapötlet az szalonna verseny volt, és akkor azt mondtuk, hogy keressük a legfinomabb, legízletesebb szalonát a környéken, csak mi tovább gondoltunk arra, hogy akkor hát legyen egy kicsit több, és ezért lett most már szalonna fesztivál, ahol több száz vagy ezer ember megfordul, és belekóstolhat a szilágysámsoni életbe. Igazából nem is hát turisztikai, mert rengeteg ember megfordul, de gasztronómiai szempontból egy jelentős rendezvénye lett most már a megyének. Úgyhogy ez a második nagyon nagy rendezvény, ami a több apró rendezvény közül is kiemelhető.
1: Igen, ez egy olyan rendezvény, ami szerintem évről évre színvonalasabb lesz, és mégis megmarad a családias jellege, úgyhogy ide is várjuk szeretettel a kedves hallgatókat. És egy utolsó lezáró kérdés még, visszatérve egy kicsit a bicikliversenyre és Szilágy Sámsonra. Ha valaki most hallja először, hogy Szilágy Sámsonban ilyen jellegű eseményt szerveztek, mint a kerékpárverseny, mit mondanál neki, miért érdemes ide ellátogatni, nem csak egy verseny, hanem akár egy kirándulás alkalmával is?
0: Nyilván én mindenkinek azt mondom, aki Szilágy Sámsonba szeretne eljönni, vagy egyáltalán csak hallott róla is, hogy mi az, amiért eljönni Szilágy Sámsonba. Legelőször az, hogy egy különleges helyi adottsággal rendelkezünk, és egy családi kiruccanásnak a kellő helyszíne lehet. Ugye most már vannak szállásadóink is, és akkor el lehet tölteni egy hétvégét is, de meg lehet látogatni a borospincéinket is, meg lehet látogatni a középületeinket, van egy nagyon szépen berendezett falumúzeumunk is, vannak rendezvényeink, vannak egyházaink, templomaink, úgyhogy aki egy kicsit is vidéki életérzésre vágyik, azt gondolom, hogy Szilágy Sámsonban vagy Mocsolyán megtalálhatja ezeket.
1: Az elmúlt percekben Bántó Zoltánnal, Szilágy Sámson polgármesterével beszélgettünk. A következőkben Boda Emőke tanítónénit, a ProSámson civil szervezet elnökét kérdezem. Kedves Emőke, kezdem is az első kérdéssel. A ProSámson civil szervezet is részt vett a rendezvény megszervezésében. Miben állt pontosan ennek a civil szervezetnek a szerepe, és milyen feladatokat vállaltatok a verseny előtt, valamint a rendezvény napján?
2: Hát a ProSámson egy civil szervezet, amelynek a tevékenysége ugye szorosan összefonódik a helyi tanács és polgármesteri hivatal munkájával, valamint rendezvényeikkel. Legyen az sport, kulturális, gasztronómiai, vagy akár egy egyházi rendezvény, ami az egész községünket érinti. Ott mindenhol jelen vagyunk, az előkészítésektől egészen a záró pillanatokig, hiszen mi vagyunk az a szervezet, amely pályázatokat nyújthat be, amelyek segítségével a rendezvények teljes vagy részleges anyagi hátterét ugye biztosítani tudjuk. A pályázatokon kívül a támogatók is, a szponzorok is e szervezeten keresztül tudják anyagilag segíteni a különböző rendezvényeinket. És ennek a rendezvénynek a kapcsán is két sikeres elbírálásban részesült pályázatunk volt. Az egyik a Kommunitás Alapítványhoz volt benyújtva, a másik pedig a Szilágy megyei tanácsnál nyert kedvező elbírálást. És rajtuk kívül természetesen minden évben, így az idén is van több támogatónk, szponzorunk, akik mellettünk állnak ezeken a rendezvényeken. Tehát, amint mondtam, jelen vagyunk minden tervnek, minden gondolatnak a megszületésétől egészen a záró pillanatig, mikor mibe van ránk szükségük.
1: És körülbelül hány résztvevő regisztrált erre az eseményre, és mit lehet arról tudni, hogy milyen vidékekről, honnan érkeztek ezek a résztvevők?
2: Ebben az évben volt a legnagyobb a részvétel. Több mint 350 versenyző jelentkezett, regisztrált erre az idei versenyre, és természetesen őket elkísérték családtagok, barátok, ismerősök, úgyhogy a jelenlévők száma ettől jóval nagyobb volt a versenyen. A versenyzők túlnyomó rész Szilágy megyéből érkeztek, de számos versenyző érkezett Szatmár megyéből, Arad megyéből, és Kolozs megyéből, pontosabban Kolozsvárról is, akiknek nagyon köszönjük, hogy időt szántak, energiát szántak erre a versenyre, és ellátogattak ide kis településünkre. Reméljük, amennyiben megrendezésre kerül az elkövetkező években is, szintén köszönhetjük itt őket a versenyzők soraiba.
1: Én is azt látom itt szilásámsoni lakosként, hogy ez az esemény egyre nagyobb és színvonalasabb lesz, egyre több résztvevő jelentkezik. Ugye a verseny mellett nagy hangsúlyt kapott a helyi vendégszeretet is, ami Szilássámsonban már elhíresült, a helyi termékek és a közösségi programok is. Miért volt fontos a ProSámson számára, hogy a résztvevők ne csak versenyezni érkezzenek Szilássámsonba, hanem egy kicsit a települést és a közösséget is jobban megismerjék?
2: Minden alkalommal és minden rendezvényünk keretén belül próbáljuk, és most már elmondhatjuk több év tapasztalata alapján, hogy sikerül megmozgassuk a helyi közösség apraját, nagyját, és minden esetben fontosnak tartjuk, hogy a helyi gazdák és helyi kistermelők ezeken az alkalmakon bemutathassák és árulhassák terményeiket, házi készítésű, kézműves italaikat, édességeiket. Úgy érezzük, hogy a jelenlétük emeli is a rendezvények színvonalát, és ezáltal őket is motiváljuk, úgymond bátorítjuk, hogy munkájuk fontos a közösség és a máshonnan érkezők számára is természetesen. A kistermelőkön kívül még mindig jelen vannak a hántalék, fonó asszonyok, a szövőnők, a hímzéssel, horgolással, fafaragással foglalkozó helyi lakosok, és ők is természetesen bemutatják, népszerűsítik saját kézzel készített tárgyaikat.
1: Egy utolsó lezáró kérdést tennék még fel neked. A rendezvény neve is azt mondja, hogy fedez fel Szilássámsont. Ha valaki ezek után is a verseny miatt érkezik ide, de utána szeretné jobban megismerni a települést és a környéket, mit mondanátok neki? Mi az, amit ne hagyjon ki, mit nézzen meg, és mit próbáljon ki mindenképpen Szilássámsonban?
2: Aki ide érkezik, az mindig pozitívan távozik, legfőképpen az emberek vendégszeretetének köszönhetően, tehát az elmondásaik alapján az, amivel itt fogadják őket, és amilyen közvetlenek, barátságosak, segítőkészek az itt élők, az egy különlegesség, amivel nem mindenhol találkoznak a mai világba. De mindenképp, aki belép a falunkba, annak elsősorban ajánlanám a hegyen a sétát, a pincesoron, ami most már egyre ismertebb, egyre híresebb lesz a különböző rendezvények kapcsán. És nyilván, ha a pincesoron jár, akkor az is a sámsoni ember tulajdonsága, hogy aki a pincénél van, az behívja, és megkóstoltatja a vendéggel a különböző italait, amit érdemes megkóstolni. A pincesoron kívül ajánljuk szeretettel a falumúzeumunkat, hogy megtekinthessék a szilássámsoni tiszta szobát, és egy kicsi rálátásuk legyen Szilássámsonnak a történelmére, és hogy egyáltalán ezt a hepehopás vény szilárdságot, ahogy Ady Endre is leírta, itt élvezze, megcsodálja a táj szépségét és a levegő tisztaságát. És én bízom benne, hogy úgy távozik akkor Szilássámsonból, hogy ide még visszajövünk.
3: Az elmúlt percekben Bántó Zoltánt, Szilássámson község polgármesterét és Boda Emőke tanítónőt, a ProSámson civil szervezet elnökét hallhatták. A Kárpát-medencei Református Rádiók közös műsorának szerkesztőinek nevében megköszönöm figyelmüket. Legyenek hallgatóink a hét minden napján. Áldást, békességet!
4: Erős valami Istenünk! Szeretettel köszöntök mindenkit ezen a mai vasárnapon, Szent Háromság ünnepe utáni 20. vasárnapon. A mai igehirdetési ige a Prédikátor könyvéből lesz, és hát az ige nagyrészt arról szól, hogy mennyire vagyunk felkészülve életünk végére. Földi életéhez közeledve két ember beszélget, és megkérdi egymástól, hogy volt-e értelme ennek az egésznek, vagy hiába való volt minden itt a Földön. Az élet végéhez közeledve sokszor az ember felteszi magának a kérdést, hogy megnyugodva hagyja el ezt a földi életet, jót hagyva maga után, vagy beletörődve fájdalommal a szívében ráül arra a csúszdára, amely a halál árnyékának völgyébe vezet. Ha tudnánk, kedves testvéreink, hogy ma van életünk utolsó napja, vajon mit tennénk a mai napon? Talán hirtelen minden nagyon fontos lenne számunkra, és mindent is el akarnánk intézni ezen a napon, be akarnánk mindent gyömöszölni ebbe. Én egyáltalán nem szeretem ezt a halál témakört, de az elmúlt időben annyi formában döbbentem rá, hogy véges minden, ami kedves, vagy ami éppen utálatos, hogy olyan hamar ketté törhet, vagy véget érhet minden. Mindannyiunk élete pont ilyen. Éppen ezért én csak arra tudok mindenkit biztatni, hogy próbáljon jó értelemben úgy élni, hogy ez életének utolsó napja. Nehéz, de Istentől kérve segítséget, meg tudjuk ezt csinálni. Adjon nekünk Isten erőt, hogy este, amikor lefekszünk, akkor nyugodt lélekkel feküdjünk le, és reggel, amikor felkelünk, akkor hálatelt szívvel ébredjünk. Így segítsen meg minket Isten ezen a mai Isten tiszteleten. Hirdetem a keresztény gyülekezetnek, hogy a mai Isten tiszteleten is megterítjük az Úrszent vacsoráját mindazoknak, akik ezzel élni szeretnének. Az Úrvacsorának a vétele nem kötelező, ezért ne érezze senki kellemetlenül magát, hogyha nem szeretne az Úrasztalához járulni. Az Úrasztala nyitott, és mindenki számára, aki ezzel élni akar, az elfogadhatja ezt. Továbbá hirdetem a gyülekezetnek, hogy jövő vasárnap, október 24-én 10 órától Isten tiszteletet tartunk a templomban. Isten tisztelet után pedig konfirmációi előkészítőre kerül sor. Október 19-én kedden 19 órától orgona koncertre kerül sor a templomunkban. Orgonán játszik Erich Türk, egyháztagunk, orgonaművész, és ha jól tudom, közösen a Kolozsvári Filharmóniával lesz a koncert. Szeretettel várunk mindenkit erre az alkalomra is. Köszönjük az eddig befolyt adományokat, és hirdetjük, hogy az adománygyűjtést folytatjuk, a temetőkápolna építésére gyűjtünk továbbra is adományokat. Isten éltesse mindazokat, akik valami kedves eseményt ülnek az előttünk álló héten, vagy születésnapjukat ünneplik, de Isten éltesse mindazokat, akik névnapjukat is ünneplik, azaz a Hedvig, Szilamér, Lukács, Szidónia, Nándor, Irén, Vendel, Orsolya, Előd és Gyöngyi nevű testvéreinket. Istennek békessége, amely minden emberi értelmet meghalad, őrizze meg szívünket és gondolatainkat a Krisztus Jézusban. Amen.

Az Atya, Fiú, Szentlélek Istennek nevében. Mindenben igaz a Te ítéleted, Istenünk, mert vétkeztünk ellened. De dicsőíts meg nevedet, és irgalmad szerint cselekedjél velünk. Vezess engem parancsolataid útján, mert abban lelem kedvemet. Hajlíts szívemet a Te bizonyságaidhoz, igazságoddal eleveníts meg engem. Dicsőség az Atya, Fiú, Szentlélek Istennek.

valljuk meg bűneinket. Megvallom és bánom, irgalmas Istenem, hogy igen sokszor nem harcoltam bűneim ellen, pedig a kegyelmet elfogadtam tőled. Kegyelmes mennyei Atyám, ne engedd, hogy a te kegyelmed kárba vesszen rajtam. Megváltó drága vére által tisztítsd meg bűneinktől, és szabadíts meg minket. Az Úr Jézus Krisztusért kérünk, hallgass meg, irgalmazz nekünk, könyörülj rajtunk.

Bűneink megvallása után hallgassuk meg Isten kegyelmes válaszát az ő igéjéből. Ember, megmondta neked, hogy mi a jó, és hogy mit kíván tőled az Úr. Csak azt, hogy élj a törvény szerint. Törekedj szeretetre, és légy alázatos Isteneddel szemben. Mert úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy ha valaki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Dicsőség a magasságos mennyekben Istennek.

Imádkozzunk. Új Jézus Krisztus, áldunk, hogy az evangélium által örök országodba hívtál el minket. Segíts szent lelkeddel, hogy téged teljes szívvel szeressünk, ígédnek mindenben engedelmeskedjünk, a jó cselekvésében el ne fáradjunk, téged mindenkor hűséggel kövessünk, s végül eljövendő országodba mindörökké veled lehessünk. Amen.

Hallgassátok meg, keresztény testvéreim, az egyház által a mai vasárnapra rendelt levélbeli szentigét, amint megírva találjuk azt Pál apostolnak a korintusiakhoz írott második levelében, a harmadik rész harmadik versétől a következőképpen. Mert nyilvánvaló, hogy ti Krisztusnak a mi szolgálatunk által szerzett levele vagytok, amely nem tintával, hanem az élő Isten lelkével van felírva, és nem kőtáblára, hanem a szívek hústábláiba. Ilyen bizodalmunk pedig a Krisztus által van Isten iránt. Nem mintha önmagunktól, mint egy a mi magunk erejéből volnánk alkalmasak, hogy bármit is megítéljünk, ellenkezőleg a mi alkalmasságunk az Istentől van. Ő tett alkalmassá minket, hogy az új szövetség szolgái legyünk, nem a betűjé, hanem a léleké, mert a betű megöl, a lélek pedig megelevenít. Boldogok, akik Isten igéjét hallgatják, és szívükbe fogadva megtartják azt. Halleluja!

És hallgassátok meg az evangéliumi igét is, amint megírva találjuk azt a Márk írása szerinti evangélium 10. részében a 2. verstől a következőképpen. Farizeusok is mentek hozzá, és megkérdezték tőle, hogy szabad-e a férfinak elbocsátani a feleségét. Ezzel kísértették Jézust. Ő azonban visszakérdezett: mit parancsolt nektek Mózes? Azok ezt mondták: Mózes megengedte a vállólevél írását és az elbocsátást. Jézus erre így szólt hozzájuk: szívetek keménysége miatt írta nektek ezt Mózes, mert a teremtés kezdete óta az embert férfivá és nővé teremtette az Isten. Ezért elhagyja az ember apját és anyját, és lesznek ketten egy testé, úgyhogy ők többé már nem két test, hanem egy. Amit tehát az Isten egybe kötött, ember el ne válassza. Dicsőség az Úr Jézus Krisztusnak, akinek kegyelme nélkül semmit sem cselekedhetünk. Amen.

Kegyelem nektek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunktól, Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassátok meg, keresztény testvéreim, a mai napra rendelt ige hirdetési igét, amint azt a Prédikátor könyvében olvashatjuk a 12. fejezetben. A 12. fejezet első versétől az utolsó verséig. Gondolj teremtődre ifjúságod idején, míg el nem jönnek a rossz napok, és el nem érkeznek azok az évek, amelyekről ezt mondtad, nem szeretem őket. Míg el nem sötétedik a nap világa, meg a hold és a csillagok, és újra a felhők nem érkeznek az eső után. Akkor reszketni fognak a ház őrei, támolyognak az erős férfiak, megállnak az őrlő lányok, mert kevesen vannak, és elhomályosulnak az ablakon kinézők. Bezárulnak az utcára nyíló ajtók, elcsendesül a malom zúgása. Fölkelnek a madárszóra is, és elhalkul minden énekszó. Még egy kis emelkedőtől is félnek, és ijedeznek az úton. A mandulafa kivirágzik, a sáska nehezen vonszolja magát, és mit sem ér a fűszer, mert elmegy az ember örök otthonába. És az utcán körös körül siratók járnak. Végül elszakad az ezüst kötél, összetörik az aranypohár, a korsó eltörik a forrásnál, és a kerék bezuhan a kútba. A por visszatér a földbe, olyan lesz, mint volt, a lélek pedig visszatér Istenhez, aki adta. Igen nagy hiába valóság, mondja a prédikátor. Minden hiába valóság. Bölcs volt a prédikátor, és azon felül a népet is tanította ismeretre. Gondolkodott, kutatott, és sok példabeszédet szerzett. Igyekezett a prédikátor arra, hogy értékes mondásokat találjon, és őszintén leírta az igaz mondásokat. A bölcsek szavai olyanok, mint a tüskék, és azoknak a gyűjteménye olyan, mint az egymás mellé levelt cövekek, amelyeket egy pásztor tett oda. Ezeken felül, fiam, fogadd meg ezt az intést. A sok könyv írásának nincs vége, és a sok gondolkodás elfárasztja a testet. Mindez pedig halva a végső tanulság ez, féld Istent, és tartsd meg parancsolatait, mert ez minden embernek a kötelessége. Mert Isten megítél minden tettet, minden titkolt dolgot, akár jó az, akár rossz az. Amen. Ez én testvéreim, egy igen érdekes részt hallottunk a Bibliából, egy igen érdekes fejezetet, és hát egy igen különös könyv ez a Prédikátor könyve. Talán nem is ismerjük annyira ezt a könyvet, ezt a Prédikátor könyvét, hiszen nem tartozik a klasszikus bibliai könyvek egyikéhez, és igen ritkán adódik alkalom ennek a könyvnek valamelyik igéjéből prédikálni. A Prédikátor könyvét műfaja alapján
A magyarázók a bölcsesség irodalomhoz sorolják. Ugye a mű felirata Dávid fiával, Jeruzsálem királyával azonosítja a szerzőt, ezért a teológiai hagyomány elegészen a 18. századig Salamon királynak, Dávid fiának tulajdonította ezt a könyvet, de ma már az is elképzelhető, hogy a Salamonra való utalással a szerző az egykori bölcs királynak akart emléket hódítani. A könyv nyelvezetét és szóhasználatát figyelve, ugye az eredeti nyelvezetet, arámi és perzsa elemeket találunk benne, arámi és perzsa szavak vannak beleszőve a szövegbe, és így arra a következtetésre juthatunk, hogy szerzője mégsem Salamon király. A prédikátorról pedig a legtöbbet az utolsó könyv fejezetéből, ugye a ma felolvasott záróversekből tudhatunk meg, ugye bölcs volt a prédikátor, és azon felül a népet is tanította ismeretre. Gondolkodott, kutatott, és sok példabeszédet szerzett. Igyekezett a prédikátor arra, hogy értékes mondásokat találjon, és őszintén leírta ezeket a mondásokat. Ezek alapján talán azt következtetjük, hogy a szerző az közel állt Salamon királyhoz, leegyezte Salamon királynak a bölcs mondásait, tehát ő korának értelmiségi rétegéhez tartozott, és többnyire valószínű, hogy egy tudós, egy tanító ember lehetett. Hát ennyit érdekességképpen a Prédikátor könyvének szerzőjéről. A könyv teljes tartalmát és mondani valóját figyelve, igen érdekes dolgot tapasztalhatunk meg. Ugye 12 fejezetből áll ez az egész könyv, és én csak ajánlani tudom mindenkinek, hogy ha hazamegy, akkor ezt a pár oldalt vegye elő a Bibliát, és olvassa el ezt a 12 fejezetet. Van ebben a könyvben realizmus, van ebben a könyvben hitetlenség, de ugyanakkor az istenfélelem legmélyebb megvallását is megtaláljuk ebben a könyvben. Ugye a könyv első fejezete úgy kezdődik, mi haszna az embernek minden fáradozásából, amit magára vállal a nap alatt. Hát mi ez, ha nem egy realista hozzáállás sokszor ehhez a mai világhoz? Tehát mi az ember életének az értelme? És van-e egyáltalán cél az ember életében? Hogyan kell az embernek elrendeznie az életét ebben a világban, hogy megelégedett és boldog élete legyen? Ezeket a nagy jelentőségű világnézeti kérdéseket boncolgatja Krisztus előtt 3. században keletkezett könyv. Az élet értelméről vagy értelmetlenségéről vallott nézeteit kisebb egységekben fejti ki, nincs egy egész egységes rendszerbe foglalva az elképzelése. És a Prédikátor könyvében azt a gondolkodást találjuk meg, ami összefüggést lát az ember magatartása és az ember sorsának alakulása között. A szerző az emberi sorsban érvényesülő jó és rossz mérlegét próbálja meg felállítani, és így keresi az élet értelmét, jó és rossz. Ugye ez az izraelita bölcsességtanra volt jellemző, mely szerint, hogyha az ember igaz és istenfélő életet él, akkor áldásban részesül,
ha pedig gonosz és bűnös életet él, akkor annak idézőjelbe téve az a jutalma, hogy szenved, hogy beteg és hogy sikertelen. Ez volt az izraelita bölcsességtan. És a könyv szerint a bölcs felismeri a cselekedetei és sorsának alakulását, és ugye megköti az összefüggést ezek közt, és ennek megfelelően próbál erkölcsös életet élni, keresve erre az isteni útmutatást. Tehát elmondható, hogy a szerző részben optimista is, hiszen reméli, hogy az ember képes felmérni az életére vonatkozó isteni tervet, és képes lesz ennek az isteni tervnek megfelelően élni. A prédikátor azonban vallja a bölcsesség értékét is, de elismeri, hogy ez a bölcsesség, ez mulandó. Ez a mulandóság igazolja, hogy valójában a halál ugyanúgy utoléri őt is, mint az ostoba embert is. Tehát a bölcset is utoléri, és az ostobát is utoléri, és végül mindenki egy sorsra jut. És hát itt van ez a pesszimista, itt van ez a realista hangvétele a könyvnek. Sok tekintetben, minthogyha a mai világban élőkhöz írta volna a prédikátor ezt a könyvet. És ez csak annyit jelent, hogy akkor sem volt más az emberiség, akkor is hasonló problémák voltak, mint a jelenkorban. A prédikátor a könyvben melankolikusan szól a világban megjelenő igazságtalanságról, az elnyomásról, a kapzsiságról, a gonoszságról, és arról, hogy nincs igaz ember, nincs hibátlan és tökéletes ember. És bár szól az élet örömeiről is, de ezek mellett, mintha nagyítóval nézni a halál fenyegető közeledését, ami, ugye, mint tudjuk, sokszor minden örömöt beárnyal. A ma felolvasott fejezetben is ezt találjuk. Közeledik a vég. Nincs már öröm, minden lassan elmúlik. Mintha egy belefáradt embernek a panaszkodását hallgatnánk, olvasnánk, aki ezt mondja, itt is fáj, ott is fáj. Ez sem tetszik, az sem tetszik. Ez is kéne, de azt sem akarom. És folytathatnám tovább. De ugyanakkor úgy gondolom, hogy ezekben a versekben a vészcsengőnek a hangja is megszólal. Életünk bármikor véget érhet, testvéreim. Bármelyik nap lehet az utolsó nap. És amint mondtam, annyi minden történt körülöttünk ebben az elmúlt másfél esztendőben. Ez az elmúlt időszakban annyi mindent tapasztaltunk meg. Annyi formában döbbentem én magam rá, hogy minden véges, ami kedves, vagy ami éppen nem jó. Hogy olyan hamar ketté törhet, vagy véget érhet minden. Az én életem, a körülöttünk lévő szeretteink élete, mindannyiunk élete. És annyira megváltozik egy-egy ilyen élethelyzetben az értékrendünk. Minden, ami talán addig fontosnak tűnt, minden, amit addig célként tűztünk ki magunknak és el akartunk élni, az hirtelen egy ilyen nehéz helyzetben értéktelen lesz. Eltörpül. És csak egyre tudunk gondolni, nehogy ma vége legyen mindennek. Mi emberek, főleg fiatalok, hajlamosak vagyunk elveszni a mindennapjaink rutinjába, vagy mindennapjaink zűrzavarába.
Próbálunk egyensúlyozni a jókedvel és a problémákkal beborított állapot között. Mindenki keresi a maga számára tökéletes módszert, ha lehet ilyet mondani, és próbál minél többet úgymond a napos oldalon maradni. Próbálunk a napunkba olyan tevékenységeket beiktatni, amiktől boldogabbak leszünk, amik talán ellazítanak, amik kiszakítanak minket a mókuskerékből, a tennivalók közül. Ugye, nem felkelünk reggel, és lehet, hogy nem is adunk hálát az Úristennek imádságban, de jól esik a mókuskerékből kiszakadva nem egyből készülni, hanem talán egy picit kávézni és beszélgetni a másikkal. Talán zenét hallgatni, miközben munkába megyünk. Napközben elfogyasztani egy ebédet, vagy egy üdítőt meginni egy baráttal, egy ismerőssel. És ezen kívül ott van a sport, ott van a rendszeres edzés. Vagy ott van a kutyasétáltatás, vagy egy esti sörözés, borozás, egy kedvenc könyvnek az olvasása, vagy egy rész a kedvenc sorozatunkból. Vagy netán a gyerekekkel és az unokákkal töltött idő. Ott van a közös családi ebéd, a vacsora öröme, a kertészkedésnek a varázsa, vagy valami más. Mindenki kialakítja magának ezt a szép rutint. De ha tudnánk, hogy ez életünk utolsó napja, akkor mit tennénk? Talán hirtelen minden nagyon fontos lenne, minden úgy egyszerre, és mindent szeretnénk belegyömöszölni abba az egy napba. Lázadni, sírni, számon kérni, vitatkozni, megölelni, bocsánatot kérni, szerelmet vallani, kacagni, örökséget elintézni, ügyeket lezárni, családdal és barátokkal lenni és együtt örvendeni, bűnöket megbánni, megbocsátást kérni, utolsó félmaratont lefutni, soha meg nem tett és bakancslistán lévő dolgokat megvalósítani, például sárkányrepülőzni, vagy ejtőernyőzni, utcán zenélni, vagy ölelést osztogatni idegeneknek. Rengeteg minden benne van, hogy mit tennénk, ha tudnánk, hogy ez életünk utolsó napja. De ezeken kívül egy dolgot biztos, hogy nagyon megbánnék én, ha nem iktatnék be életem utolsó 24 órájába. Istennel beszélni, imádkozni, minőségi időt tölteni vele. Úgy éljük életünket, testvéreink, hogy bármelyik nap lehet az utolsó. Istenbe vetett bizalommal és hittel, könnyebb azt is elfogadni, hogy közeledik a vég. A prédikátor is kitart ebben a hitben, és hiszi, hogy minden, legyen az jó vagy rossz, Isten kezéből jön. Attól függetlenül, hogy mi értjük-e vagy sem. Mert számunkra Isten szándékai felfoghatatlanok. Azonban Isten minden hatóságának tudata kell áthassa a mi életünket is. Ugyanúgy, mint ahogy ezt a prédikátor könyvét is áthatja. Mert testvérei, a földi dolgok akármennyire is nehéz ezt elfogadni, átmeneti jellegűek. Így fontos, hogy összpontosítsunk azokra a hétköznapi örömökre, amelyekkel Isten megajándékozott bennünket. Arra kapunk buzdítást, hogy élvezzük a jó napokat, amíg lehet.
és ne csak hajtsunk, és ne csak robotoljunk, még többért és még többért. Mert előbb-utóbb közeleg a halál, és minden, aminek örülni kellett volna, az már elmúlt. Azt az időt már nem lehet visszahozni. De ugyanakkor a rossz napokat is el kell fogadnunk, és tudnunk kell, hogy ez is Isten tervének a része, ami lehet, hogy éppen jóra fordul egy adott ponton. Mi, keresztény testvéreim, mi mindannyian Isten kezében vagyunk, annak a kezében, akitől az életünket kaptuk, így a prédikátorral együtt ma én is az erkölcsös életre buzdítom magam elsősorban és mindenkit. Annak tudatában, hogy cselekedeteinket nem mi, hanem egyedül Isten fogja majd megítélni. Próbáljunk meg úgy élni, hogyha netán ma lenne az utolsó napunk itt a Földön, akkor Istenbe vetett hittel, nyugodt lélekkel és örömmel a szívünkbe lépjünk át az Isten által elkészített világba. Erre segítsen meg minket a mennyei Atya. Amen. A kegyelem Istene tegye áldottá az ő igéjét, hogy Krisztus beszéde lakozzék bennünk gazdagon, és mi sok és áldott gyümölcsöt teremjünk az ő nevének dicsőségére. Amen.

Imádkozzunk! Mindenható Istenünk, szerető mennyei atyánk, áldunk és magasztalunk, hogy feltártad nekünk igéd gazdagságát, és igéd alatt közösségbe egyesítettél. Kérünk, ne szűnj meg hívogatni minket, hogy engedelmeskedjünk evangéliumodnak, és igazán reménykedjünk abban a kegyelemben, amelyet Krisztusban ajánlottál fel nekünk. Tedd hatalmassá ígédet, neveld egyházadat, hogy a világ gondjaiból, a bűn szorongatásából feltekintsen ígéretedre, és egyedül a te parancsolatodra figyeljen. Könyörgünk Istenünk evangélikus egyházunkért és egyházainkért. Könyörgünk a kereszténység nagy családjában a testvéri közösség megvalósulásáért, a lelki ébredésért. Könyörgünk a világért és annak rendjéért. Könyörgünk a kicsinyekért, hogy a keresztség hatalmát megérezzék és a tiéd maradjanak. Könyörgünk ifjúságunkért, hogy a neked tett hűségfogadás megtartsa és a te népeddé váljék. Könyörgünk minden család békességéért. A házas életek boldogságáért, testi-lelki tisztaságért. Könyörgünk a szükségben és a nyomorúságban szenvedőkért, özvegyekért és árvákért, elhagyottakért és foglyokért. Emlékezzél meg beteg testvéreinkről is, Urunk. Mutasd meg rajtuk hatalmadat, gyógyítsd meg őket és cselekedj velük a te atyai szíved irgalmassága szerint. De legyél mindazokkal, Urunk, akik most a kórházakban szenvednek. Legyél az orvosokkal, legyél a betegekkel, legyél a hozzátartozókkal. Tarts meg minket, és erősíts meg minket ebben a nehéz időszakban. Emlékezzél meg, Urunk, távol levő szeretteinkről is. Őködj felettük, és védelmezd őket. Állj a haldoknunk mellett nehéz viaskodásunkban, és add, hogy a Krisztusban adott reménységgel távozzanak ebből a földi életből. Könyörgünk, mennyei atyánk, légy velünk örömünkben és bánatunkban. Add áldásodat, amikor most innen elmegyünk. Legyen és maradjon az velünk, kíséljen el otthonunkba, munkahelyünkre, és tegye áldottá minden fáradozásunkat, hogy minden munkánk a te neved dicsőségére és a te tetszésedre legyen. És kérünk, Urunk, taníts minket a kereszt hordozására is. Hadd értsük meg, hogy a szenvedésekben is te keresel bennünket. Adj erőt nekünk a ránk kimért terhek türelemmel való hordozására. És kérünk, vigy által egykor a nyomorúság völgyéből, az üdvözültek örök dicsőségébe, a te nevedért. Magasztalunk téged, Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök igaz Isten. Téged magasztaljon minden teremtményed, és szálljon a te nevedre dicséret, dicsőség és imádás, örökkön örökké. Amen. Tegyünk vallást a mi hitünkről, testvéreim. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön elítélni élőket és holtakat. Hiszek szent lélekbe, hiszem az egyetemes anyaszent egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Az Úr Jézus Krisztus apostola tanítja. Ha azt mondjuk, hogy nincsen bűnünk, önmagunkat csaljuk meg,
és nincs meg bennünk az igazság. Ha megvalljuk bűneinket, hű és igaz ő. Megbocsátja bűneinket, és megtisztít bennünket minden gonoszságtól. Ezért feleljetek őszinte szívvel a következő kérdésekre. Valljátok-e magatokat Isten előtt bűnösöknek, és ezért büntetésre méltóknak? Feleljen mindenki magáért, vallom, vallom. Bánjátok-e szívetek szerint minden bűnöteket, amelyekkel akár az Istent, akár embertársaitokat megbántottátok? Feleljen mindenki magáért, bánom, bánom. Igyekeztek-e ezután Isten segítségével minden bűnös szokást elhagyni, szentül élni, és mindenkinek, aki titeket megbántott, szívetek szerint megbocsátani? Feleljen mindenki magáért, igyekszem, igyekszem. Hiszitek-e, hogy az Isten, ha hozzá igazán megtértek, az Úr Jézus Krisztus érdeméért minden bűnötöket megbocsátja? Feleljen mindenki magáért, hiszem, hiszem. Legyen a ti hitetek és jó feltételetek szerint. A minden kegyelem és irgalom Istene pedig adja az ő szent lelkének erejét, hogy amit most előtte szájjal vallottatok, az valósággal is meglegyen bennetek. Én pedig, mint az Úrnak e végből rendelt hivatalos, bár méltatlan szolgája, az Úr Krisztus ama szavai szerint, akiknek megbocsátjátok bűneit, azok bocsánatot nyernek, hirdetem ti néktek bűneiteknek bocsánatát. És teszem ezt az Atya, a Fiú és a Szentlélek Istennek nevében, azzal a figyelmeztetéssel, hogy meglássátok többé ne vétkezzetek, hanem teremjetek a megtéréshez illő gyümölcsöket.

Dicsérjünk, és adjunk hálát neked a te fiad Jézus Krisztus által, mert üdvösséget szereztél minden embernek, és atyai szeretettel gondoskodsz a világról. Ezért dicsérik az angyalok a te dicsőségedet, és imádnak téged a hatalmasságok, félnek minden népek. A mennyek és minden mennyei hatalmak dicsőítik.

Az Úr Jézus azon az éjszakán, amelyen elárultatott, vette a kenyeret, hálát adva megtörte, és ezt mondta. Vegyétek, egyétek, ez az én testem, amely ti érettetek adatik. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Hasonlóképpen vette a poharat is, miután vacsoráltak, és ezt mondta. E pohár, amaz új szövetség az én véremben. Ezt cselekedjétek, valamennyiszer isszátok az én emlékezetemre. A te fiad, a mi Urunk áldást hozó szenvedésére és halálára gondolunk egész Anya Szent Egyházaddal, Istenünk, és vallást teszünk halottaiból való diadalmas feltámadásáról, jobbod melletti üléséről, míg ő eljön. Krisztust hirdetjük, mint tiszta szent áldozatot, mint az örök élet kenyerét, üdvösségünk kelyhét. Vele együtt dicsérünk, mennyei atyánk, benne magasztalunk, általa imádunk. Urunk, mennyei atyánk, küld le szent lelkedet gyülekezetedre, szenteld meg a mulandó földi javakat, mennyei eledellé. Úr Jézus Krisztus, te vagy, aki az áldozatot hozod, és magadat ajándékozott tiédnek. Dicsérünk téged, és hálát adunk neked az Atyával és a Szentlélekkel egyetemben. Áld meg, Urunk, e kenyeret, és áld meg, Urunk, e kelyhet. Tedd tested és véred közösségévé, az örök élet eledelévé és az örök üdvösség italává. Urunk, teremts tiszta szívet bennünk, és az erős akaratot is újítsd meg bennünk. Isten drága áldozati báránya, jöjj el mi közénk!

Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tied az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen.

Krisztus valóságos teste, amely éretted is adatot a te bűneidnek bocsánatára. Ezért ezt mondja a lélek és a Krisztus menyasszonya, jövel Uram Jézus! Jövel Uram Jézus! Krisztus valóságos vére, amely kiontatott a Golgota keresztjén bűneink bocsánatára. Ezért ezt mondja a lélek és Krisztus menyasszonya a gyülekezet, jövel Uram Jézus! Jövel Uram Jézus! Az Úrasztala megterítve számotokra. Gyertek és vegyétek az ő bűnöket bocsátó valóságos testét és bűneink bocsánatára kiontatott valóságos vérét. Az úrvacsora vételének a rendje, egyenként az oltárhoz kijövünk, az ostját én adom, majd onnan az oltár másik oldalán lévő kis kelyhet el kell venni, és rátenni az üres tálcára. Köszönöm nagyon szépen!

Testvéreim, Krisztus valóságos vére és valóságos teste tartson meg az örök élet számára. Menjetek el békével, többé ne vétkezzetek, az Úr legyen ti véletek. Amen.

Hálát adunk neked, mindenható Istenünk, hogy üdvösséges adományoddal megelégítettél minket, és kérünk, növeld által a hitünket és egymás iránti szeretetünket, Szent Fiadért, Jézus Krisztusért. Amen. Kezdetben volt az ige, és az ige az Istennél volt, és Isten volt az ige. Ő kezdetben az Istennél volt. Az ige testé lett, itt élt közöttünk, és láttuk az ő dicsőségét, mint az Atya egyszülöttjének dicsőségét, telve kegyelemmel és igazsággal.

Fogadjátok az áldást, testvéreim! Istennek népe, az Úr áldjon meg és őrizzen meg téged. Világosítsa meg az Úr az ő arcát te rajtad, és könyörüljön te rajtad, fordítsa az Úr az ő arcát te felé.

Folytatja turnéját a Hargita Székely Néptánc Színház a Kárpát-medencében. Az előrejelzések szerint ma derült égboltra számíthatunk Kolozsváron, most pedig következzenek a részletek. Kelemen Hunor kijelentette, hogy az RMDS megszavazza azt a kormányt és a kormányprogramot, amellyel Luca Niculescu a parlament elé áll, függetlenül attól, hogy szakértői kabinet alakul, vagy a PESZEDE körül szerveződik meg a kormány. Tegnap esti Facebook bejegyzésében Kelemen cáfolta a politikai elemzők azon vélekedését, miszerint az RMDS birtokolja a politikai patthelyzet feloldásának kulcsát. Hangsúlyozta, hogy a szövetség az elmúlt 36 évben mindig a megoldás része volt. Ugyanakkor soha nem volt olyan helyzet, hogy egy politikai válság feloldása kizárólag rajta múlt volna, és ő akadályozta volna a parlamenti többség létrejöttét. Több mint 5 hónapja hétről hétre tárgyalunk valamennyi politikai szereplővel. Több lehetséges megoldást is megvizsgáltunk. És végig azt a kompromissziumot kerestük, amely a leginkább szolgálja az ország érdekeit. Ma pedig világos megoldást teszünk az asztalra, fogalmazott bejegyzésében az RMDS elnök. Súlyos figyelmeztetést fogalmazott meg Nicholas Richard, a lakossági piacon legnagyobb gázszolgáltatónak számító Engie Románia vezérigazgatója. A szakember arra hívta fel a figyelmet, hogy a jelenlegi piaci árak mellett a lakossági gázárak liberalizálása a gázszámlák megduplázódásához vezethet. Fontos arról beszélnünk, mi történik a lakossági fogyasztók áraival az előttünk álló tél után. Bár évek óta hajtogatjuk, hogy a támogatásokat a valóban rászoruló, sérülékeny fogyasztókra kellene irányítani, úgy gondolom ezúttal meghosszabbításra szorul a jelenlegi gázáram támogatási rendszer, idézi az ekonomikán Nicholas Richard a Profit Energy Forum rendezvényen elhangzott nyilatkozatát. Az Engie vezérigazgatója részletesen is elmagyarázta, hogyan jutott erre a következtetésre. Jelenleg a lakossági fogyasztók gázárát a fogyasztás döntő részében az állam szabályozza. Ez az ár 110 lej per megawatt, körülbelül 21 euró, és a gázt kötelezően a romániai termelők biztosítják. Ha a piacot a jelenleg érvényes menetrend szerint 2027. április 1-én liberalizálják, az Engie kénytelen lesz szabad piaci áron beszerezni azt a gázmennyiséget, amely már nem állami elosztás útján érkezik. Márpedig a jövő év második negyedévére vonatkozó gázárak a szabad piacon jelenleg meghaladják a 60 euró per megawatt értéket. Havonta mintegy 3000 lejt költhet élelmiszerre egy 2 felnőttből és 2 iskoláskorú gyermekből álló család. Derül ki az Observatorról Prahovean hírportál életszínvonalról szóló elemzéséből. A becslés szerint ez napi körülbelül 100 lejt jelent 4 személyre, úgyhogy a család többnyire otthon készített ételt eszik. A havi keretnek fedeznie kell a mindennapi étkezéseket, az iskolai uzsonnás csomagokat, a gyümölcsök, zöldségek, tejtermékek, húsfélék és egyéb alapvető élelmiszerek beszerzését is. A becslés abból indul ki, hogy a család előre megtervezi a bevásárlásait, és többnyire otthon főz. Az ételrendelés és az éttermi étkezés csak alkalmanként szerepel a kiadások között. Ha viszont gyakran vásárolnak készételeket, vagy a gyerekek speciális étrendet követnek, a havi költségek ennél magasabbak is lehetnek. A portál hangsúlyozza, hogy a 3000 lejes összeg egy konkrét élethelyzetre vonatkozó becslés, nem pedig a polojesti szupermarketben 2026. októberében ellenőrzött teljes élelmiszerkosár ára. Vajdaságban, a Felvidéken, Magyarországon és Partiumban is bemutatja a Szomszédolás című előadását a csíkszeredai Hargita Székely Néptánc Színház. A turné második szakaszában 9 településen lépnek fel október 13-a és 22-e között. A Kárpát-medence magyar közösségeit kapcsolja össze tánccal, zenével és irodalmi gondolatokkal a Hargita Székely Néptánc Színház Szomszédolás című előadása. A társulat

0: szeptemberben Magyarországon és Kárpátalján kezdte meg turnéját, amelynek második szakaszában 9 településre viszi el a produkciót. A szomszédolás Erdély különböző teljességeinek táncait, zenéjét és viseletét fűzi össze, miközben az otthon, a szülőföld és a közösséghez tartozás kérdéseit is körüljárja. A produkció a vándorló bukovinai székelyek hontalanságának megidézésével indul, majd a vízmelléki falvak táncain és a mezőségi hagyományokon átjut el, a sóvidéki székelyek világáig, végül Csíkba és Gyimesbe érkezik. Az előadás a néptánc és a népzene mellett irodalmi szövegekkel is megfogalmazza a szülőföldhöz való kötődés és a megmaradás vágyát. A Román Nemzeti Bank mára érvényes valuta árfolyama szerint 1 euró 5 lej 33 bani, 1 amerikai dollár 4 lej 77 bani, 100 magyar forint pedig 1 lej 47 baniba kerül.
1: Időjárás jelentés.
0: Az előrejelzések szerint ma derült égboltra számíthatunk Kolozsváron, esőt nem jósolnak. A napcsúcs hőmérséklete 14 fok körül alakul, az éjszaka folyamán pedig 6 fokig csökken a hőmérséklet. Híreink ez a Szecsel Press hírügynökség, a maszol.ro és a kronika.ro hírportál értesüléseit használtuk fel. Az időjárás jelentés pedig a morkasz.com előrejelzés alapján készült. Most a jó hír következik. A mai napra kijelölt két igét Bántó Tamás Csilla Andrea, a Tóvidéki Református Egyházközség lelkipásztora mondja el.
2: Jó hír!
3: Fényözön árad az igazra, és öröm a tiszta szívűekre. Zsoltárok könyve 97. fejezetének 11. verse.

0: hanem ha vendégséget rendezel, szegényeket, nyomorékokat, sántákat, vakokat hívjál meg, és boldog leszel, mert nincs miből viszonozniuk. Lukács evangéliuma 14. fejezetének 13. és 14. verse.
1: Ezek az ígék vezessenek minket a mai napon.

0: közelebb Istenhez és közelebb egymáshoz az Ágnus Rádióval.
1: Reklám. Nehéz helyzetbe kerültél, és azt hiszed, hogy már semminek sincs értelme? Állj meg! Tégy egy lépést hátra! Gondolj azokra a pillanatokra, amikor mosolyogtál, vagy amikor a szíved erőteljesen megdobbant. Ne add fel! Folytasd! Menj tovább! Mondj igent az életre! Az Oktatási Minisztérium által kezdeményezett Nevelés az életért médiakampány, az Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetemek Konzorciuma és az Egészségügyi Minisztérium
2: Az online csalások veszélyeztetik pénzügyi biztonságodat. Látogass el a www.dnsc.ro oldalra.
3: Reklám.
4: Legyen ön is napra kész. Látogasson el honlapunkra, olvassa legfrissebb híreinket, műsorajánlóinkból pedig megtudhatja, hogy melyik rovatban miről lesz szó.
5: www.agnusradio.ro
4: Közösségünk honlapja.
6: Pop, rock, alternatív, jazz. Félórányi betekintés a könnyű zene világába Bíró Hunorral. Így zenél a világ, így muzsikál Erdély.
7: Fülbe jó, az Ágnus Rádió könnyű zenei műsora szombatonként 13 óra 30 perckor.
8: Sok kicsi sokra megy. Támogassa ön is hónaponta egy lejjel az Ágnus Rádiót, hogy Erdélyben máshol is szólhasson Erdély egyetlen református rádiója. Adományát a kolozsvári gyülekezetekben elhelyezett persejekbe is teheti, de otthon is gyűjthet. Mi adunk hozzá egy kis perselyt. Ha megtelt, tartalmát hozza el bármelyik református lelkészi hivatalba. Az ön egy lejje is számít, hiszen sok kicsi sokra megy.
0: Az ön adománya által ezrekhez továbbítjuk hitünk és kultúránk kincseit. Köszönjük, hogy eddig is támogatott!

0: Credo.
1: A megtartó hit műsora.
2: Békesség Istentől, szeretettel köszöntöm a rádió hallgatóit. Credo hitépítő műsorunk tartalmából. Isten üzenete János apostol első levele, 3. fejezetének az 1. és a 2. verse alapján szól hozzánk Darab Ágnes, a miskolci Lévai József Református Gimnázium és Diákotthon iskolalelkészének áhítatán keresztül. Ezt követően a Parakletosz könyvesház kiadásában megjelent Josh McDowell és Bob

0: Hasztalan, ne dobd el az agyad, tudd, hogy mit és miért hiszel. Téfitek a kereszténységről című könyvből, a szex nem csúnya szó című részt, felolvassa Janicskó Mihály Noémi, rádiónk munkatársa. És most szóljon hozzánk Isten üzenete az ő igéjén keresztül.
1: Áldás békesség, szeretettel köszöntöm a rádió hallgatókat, Darab Ágnes, református lelkész vagyok. Isten igéjét János első leveléből olvasom, János első levele harmadik részéből, az első és a második verséből a következőképpen. Lássátok meg, milyen nagy szeretetet tanúsított irántunk az Atya. Isten gyermekeinek neveznek minket, és azok is vagyunk. Azért nem ismer minket a világ, mert nem ismerte meg őt. Szeretteim, most Isten gyermekei vagyunk, de még nem lett nyilvánvaló, hogy mivé leszünk. Tudjuk, hogy amikor ez nyilvánvalóvá lesz, hasonlóvá leszünk hozzá, mert olyannak fogjuk őt látni, amilyen valójában. Ámen. Kedves rádióhallgatók, van egy kérdés, amelyet életünk során újra és újra felteszünk magunknak. Ki vagyok én? Sokféle választ adhatunk rá. Valakinek a munkája határozza meg az identitását, másnak a családja. Valakinek az, amit elért az életben, másnak az, amit elveszített. Van, aki abból próbálja megérteni saját értékét, hogy mások mit gondolnak és mit mondanak róla. És sajnos sokszor a saját hibáink alapján határozzuk meg magunkat. Én ilyen vagyok. Nekem ez úgysem sikerül. Túl sokat hibáztam. Isten talán már nem is tud engem szeretni. János apostol azonban egy egészen más igazságot állít elénk. Lássátok, milyen nagy szeretetet adott nekünk az Atya, hogy Isten gyermekeinek neveznek minket, és azok is vagyunk. János nem egyszerűen azt mondja, Isten szeret benneteket, hanem azt mondja, lássátok. Mintha azt mondaná, álljatok meg egy pillanatra. Gondolkodjatok el rajta. Nézzétek meg, milyen hatalmas dolog történt veletek. Isten szeret bennünket. Nem azért, mert tökéletesek vagyunk, nem azért, mert mindig jól döntünk, nem azért, mert soha nem hibázunk, nem azért, mert mindig engedelmesek vagyunk, hanem azért, mert ő szeret. Ez a szeretet kegyelem. Isten szeretete nem olyan, mint az emberek szeretete, amely sokszor feltételekhez kötött. Az ember könnyen mondja azt, szeretlek, ha úgy viselkedsz, ahogy szeretném. Szeretlek, ha megfelelsz az elvárásaimnak. Szeretlek, ha nem okozol csalódást. Isten azonban Krisztusban ennél sokkal mélyebb szeretetet mutatott meg. Ő akkor nyúlt utánunk, amikor még bűnben voltunk. Jézus Krisztus nem azért jött, mert az emberiség már elég jó volt. Azért jött, mert szükségünk volt megváltásra. János nem azt mondja, hogy Isten csak kedvel bennünket. Nem azt mondja, hogy távoli ismerősei vagyunk. Azt mondja, Isten gyermekeinek neveznek minket. Ez egy egészen új kapcsolatot jelent. A gyermek nem vendég a saját otthonában. A gyermek tudja, ide tartozom. A keresztény ember is ezt tudhatja. Istenhez tartozom. Lehet, hogy vannak napok, amikor bizonytalannak érezzük magunkat. Lehet, hogy mások nem értékelnek bennünket. Lehet, hogy valaki lenéz. Lehet, hogy hibázunk. Lehet, hogy saját magunkkal sem vagyunk megelégedve. De mindez nem változtatja meg azt, amit Isten mond rólunk. Ha Krisztusban vagyunk, akkor Isten gyermekei vagyunk. Ez nem a mi teljesítményünk eredménye. Ez ajándék. Ezért a keresztény ember identitása nem abból fakad, hogy mit tett, hanem abból, hogy mit tett érte Isten. Isten gyermekei vagyunk. Gondoljunk bele, milyen erőt adhat ez egy nehéz napon. Ha ma valaki megbánt, attól még Isten gyermeke vagy. Ha ma valami nem sikerül, attól még Isten gyermeke vagy. Ha ma hibázol, attól még visszamehetsz az Atyához. Ha ma félsz, attól még Isten gyermeke vagy. Ha ma nem látod tisztán a jövőt, attól még az Atyád kezében van az életed. ezért nem kell minden emberi véleménynek meghatároznia bennünket. Lehet, hogy valaki azt mondja, nem vagy elég jó. Isten pedig azt mondja, az én gyermekem vagy, szeretlek, és Krisztusban hozzám tartozol. János így folytatja, de még nem lett nyilvánvaló, hogy mivé leszünk. Ez azt jelenti, hogy Isten még nem fejezte be a munkáját bennünk. Ez fontos igazság. Talán van valami az életedben, amivel régóta küzdesz. Egy rossz szokás, egy régi seb, egy félelem, egy bűn, amelyből nehéz szabadulni. Egy kapcsolat, amelyet nem tudsz rendezni. Ne gondold azt, Isten biztosan lemondott rólam. Isten még dolgozik, nem vagy kész. De Isten keze alatt vagy. Lehet, hogy ma még nem látod, mivé formál. Lehet, hogy nem érted, miért engedett meg bizonyos dolgokat. De bízhatsz benne. A fazekas kezében az agyag még nem kész edény. De attól még a fazekas dolgozik rajta. Isten is formál bennünket. És itt jön a nagy reménység. De tudjuk, hogy amikor ez nyilvánvalóvá lesz, hasonlóvá leszünk hozzá, mert olyannak fogjuk őt látni, amilyen valójában. Milyen csodálatos ígéret. A keresztény élet végső célja nem csupán az, hogy jobb emberek legyünk. A cél az, hogy Krisztushoz hasonlóvá váljunk. És eljön a nap, amikor teljesen látni fogjuk őt. Most hitben járunk, most sok mindent csak részben értünk. Most vannak kérdéseink, most vannak könnyeink, most vannak küzdelmeink. De eljön egy nap, amikor Krisztussal leszünk, és teljesebb valóságban látjuk őt. Ez a keresztény reménység. Kedves rádió hallgató, ne úgy indulj el, hogy meg kell mutatnom, milyen jó vagyok, hanem úgy, az Atyám szeret engem. Ne úgy indulj el, hogy mindent egyedül kell megoldanom, hanem úgy, Isten gyermeke vagyok, és az Atyám velem van. És ha ma valami nehéz lesz, emlékezz erre az igére. Lássátok, milyen nagy szeretetet adott nekünk az Atya, hogy Isten gyermekeinek neveznek minket, és azok is vagyunk. Ez legyen a mai nap alapja. Szeretett gyermek vagy. Nem azért, mert tökéletes vagy, hanem azért, mert az Atya szeretete Krisztusban elír téged, és ez a szeretet ma is veled megy. Ámen. Imádkozzunk. Mennyei Atyánk, hálát adunk neked azért, hogy Jézus Krisztusban gyermekeiddé fogadtál bennünket. Köszönjük, hogy nem a teljesítményünk alapján szeretsz minket, hanem kegyelemből. Bocsásd meg, amikor mások véleménye alapján próbáljuk meghatározni magunkat. Bocsásd meg, amikor a hibáink miatt azt gondoljuk, hogy már nem lehetsz mellettünk. Segíts elhinnünk azt, amit igéd mond, a tiéd vagyunk. Kérünk, formálj bennünket napról napra Krisztushoz hasonlóvá. Kérünk, adj erőt azoknak, akik ma nehézségekkel néznek szemben. Bátoríts azokat, akik elfáradtak. Adj reménységet azoknak, akik nem látják a kiutat. És segíts, hogy egész nap emlékezzünk arra, kik vagyunk te benned. Köszönjük azt a nagy reménységet, hogy egy napon meglátjuk Krisztust, és hasonlóvá leszünk ő hozzá. Add, hogy addig is hűségesen kövessünk téged. Az Úr Jézus Krisztus nevében kérünk, hogy hallgass meg bennünket. Ámen.

0: A szex nem csúnya szó. A puritán mítosz. Az egyik oka annak, hogy Dana Carvey, az egyházi asszony olyan népszerűvé vált a tévében, nem más, mint hogy megtestesíti, sok ember hogyan látja a keresztényeket. Sokak szerint a keresztények már a szex szót is obszcénnek tartják, és ez a hölgy prűd, képmutató viselkedésével, hosszú ruhájával s hátrafogott hajával tökéletesen megfelel ennek a nézetnek. Nem egy ember akad, akik szerint a Jézust követő keresztjének egy olyan Istenben hisznek, aki elveti a szexet és a szexualitást. De ez tévhit. A szex nem csúnya szó. Nem rossz, nem bűnös, se nem szégyelni való. Isten nem gyűlöli a szexet. Ami azt életi, ő találta ki az egészet. A teremtés történetben ezt olvashatjuk. Megteremtette Isten az embert a maga képmására. Isten képmására teremtette, férfivá és nővé teremtette őket. Mózes első könyve, első részének 27. versében olvasható. Olyan férfit és nőt teremtett, akik rendelkeztek nemi szervekkel, szexualitással és természetes érzékiséggel. Majd letekintett ezekre a kétségkívüli szexualitással rendelkező teremtményekre, s a Biblia így folytatódik. És látta Isten, hogy minden, amit alkotott, igen, jó. Mózes első könyve, első részének 31. verse. A szex kezdettől fogva Isten tervének részét alkotta. Mikor azt mondta, hogy szaporodjatok és sokasodjatok, arra gondolt, hogy szexuális tevékenységet végezve engedelmeskedjenek az akaratának. A Biblia jó pár meglepően őszinte beszámolót tartalmaz a szexualitással kapcsolatban. Salamon énekek éneke egy szerelmes vers. Méghozzá olyan szavakkal, ami valószínűleg sokkolná az egyházi asszonyt. Pál apostol részletekbe menő útmutatást ad a házaspárok szexuális viselkedésére vonatkozóan Korintusban. A Biblia azonban minden kétséget kizáróan hangsúlyozza azt a tényt, hogy a szex arra való, hogy férj és feleség élvezze. Legyen megbecsült a házasság mindenki előtt, írja a zsidó levél szerzője, és a házas élet legyen tiszta. A paráznákat és a házasságtörőket pedig ítéletével sújtja az Isten. A zsidókhoz írt levél 13. részének 4. verse ez. Isten teremtette meg a szexet, de az ember az, aki kiemelte a házassági szövetségből és bemocskolta. Isten arra szánta a szexet, hogy egy kiteljesítő, izgalmas és kielégítő élmény legyen olyan férfi és nő között, akik teljesen átadták magukat egymásnak, egymás szexualitásának élvezetében. De az ember eltorzította Isten ajándékát. Amikor Isten azt mondja, ne paráználkodj, nem azért teszi, mert ő valamiféle kozmikus ünneprontó, hanem azért, mert ő a mennyei örömpárti. Isten meg akar őrizni a bizalmatlankodástól és a gyanakvástól, s meg akar ajándékozni valamivel, ami az egyik legfontosabb tényező ahhoz, hogy igazi szerelem, házasság és szexuális kapcsolat legyen a részed. Ez a valami pedig a bizalom. Meg akar őrizni a nemi betegségektől való félelemtől, hogy teljes békével a szívünkben léphessünk a házasság szexuális közösségébe. Meg akar őrizni a rossz kapcsolatoktól, amiket már csak mesterségesen tartanak fent a látszat kedvéért, s amik gyakran tragikus házasságokhoz vezetnek különféle szexuális félrelépések miatt. Végül pedig meg akarja őrizni a szüzességünket, hogy megmaradjon számunkra a legnagyobb ajándék, amit csak ember adhat társának a náz éjszakán.
1: A Parakletosz könyves ház kiadásában megjelent Josh McDowell és Bob Hostler Ne dobd el az agyat, tudd, hogy mit és miért hiszel, tévhitek a kereszténységről című könyvből, a Szex nem csúnya szó című részt felolvasta Janicsko Mihály Noémi, rádiónk munkatársa. Ezzel Krédó hitépítő műsorunk mai kiadásának a végéhez értünk. Megköszönve figyelmüket, Isten áldása kísérje mindannyiuk életét. A viszont hallásra, békesség Istentől!

0: Credo.
1: A megtartó hit műsora.
2: Csup arra, hogy itt minden öreg.

Gál Éva emese. Alkony. Van gondolat, ami téged felejt el. Cserben hagy, menekül vagy megtagad. A köd mögött szövetkezik a csenddel, hogy elhomályosítsa arcodat. A szél üresre söpri a mezőket, a messze szaladó útszélei késhegyként futnak neki az időnek, és egyszer vérét fogják ontani. Az idő vérébe alvat világra ráalkonyul majd az emlékezet. Semmi sem lesz előtte, sem utána, nem marad, amit elfelejtened. Csak fázni fogsz, ahogy az idő teste fázik, ha óra szíve nem dobog, s egyszer, mintha átölelne az este, lehajolnak érted a csillagok.

0: Mesekosár. Mesekosár.
1: Tréfás mese. Benedek Elek meséje. Egyszer volt, hol nem volt, hetetét országon is túl, még az üveghegyen is túl, ahol a kis kurta farkú malac túr, volt egyszer egy ember. Ennek az embernek három fia volt. A legidősebbet hívták Gyűszűnek, a középsőt Fésűnek, s a legkisebbet Haddelnek. Mondja egyszer az ember Gyűszűnek: eredj, fiam, menj el országot, világot látni, tanulj valamit. Elment Gyűszű, oda volt egy álló esztendeik, bejárt országot, világot, sok mindent látott, de hogy mit látott, mit nem látott, arról én nem mesélek. Elég az hozzám, hogy egy esztendő múlva visszakerült az apja házához. Amint Gyűszű hazajött, mondta az ember a középső fiának: no, édes fiam, Fésű, most már menj el te is, láss országot, világot, ne maradj hátrább a bátyádnál. Elment Fésű is, bejárt országot, világot, jártában keltében sok mindent látott. De hogy mit látott, mit nem látott, arról semmit sem mesélt, én sem mesélek nektek. Elég az, hogy egy esztendő múlva visszakerült, s akkor az ember mondotta a legkisebb fiának, annak a... hogy is hívják? No, ennyi. Nem jut eszembe a neve. Valaki a hallgatók közül közbeszól: hadd el! No, jó, hát akkor elhagyom. Egyszer volt, hol nem volt, volt egy süket, egy vak és egy kopaszfejű ember. Ezek hárman nagy erős barátságban éltek, mindig együtt jártak, keltek. Amint egyszer mennek, mendegélnek, rengeteg erdőn keresztül megszólal a süket ember: hallgassatok csak, valamit hallok, bizonyosan úton állok. Megszólal a vak is: azám, nézzétek, én valamit látok. Nagyot kiállt erre a kopasz ember: utcu, bizony szaladjunk, hadd lobogjon a hajunk.

0: Bolhamadár. Egy szoknyában lakott egy bolha. Nem is ment rosszul a dolga, nem ivott mást, csak vért, és nem fizetett lakbért, élvezte a bolha létet, nem fenyegette csalétek, nem háborgatták praktikák, övé volt a világ a bokától egész a derékig. S csöndben telt volna tán élete végig, tán sírja lett volna a szoknya korca, ha nem határoz másképpen a sorsa. Ám úgy esett egy alkalommal, a szoknyát sok más tarkalommal kiteregették, kiporolták, s leverték róla a bolhát. A szegény lehuppant a földre, fejét csóválta megütődve, s mérgelődött, hogy a szoknyák táján romlik a közbiztonság. Aztán ugrott, ahogy csak bírt a lába, hogy visszatérjen nyájas otthonába. Ugrott egy akkorát, amekkorát, senki más nem ugorna, csak egy bolha. S a szoknyába már bújt is volna vissza, ha nem sóhajt alatta egy giliszta.
1: De szépen száll a bolha madár.
0: Meghallotta ezt a bolha. Vér a fejébe tódult, neki lódult. Ugrált jobbra, ugrált balra, le az útra, fel a falra, homorítva, mellső lábát leszorítva, a gilisztát szomorítva, mely irigyen, többször sóhajtott imigyen.
1: De szépen száll a bolha madár.
0: Addig ugrált, míg elfáradt. Kiválasztott egy fűszálat, odafent megpihent, panaszolta. Milyen terhes madár volta. Körbeállják, megcsodálják, idehívják, odahívják, szegény bolha vérét szívják. Ma holnap már repülni sem engedik, pedig, ha nem volna annyi dolga, felszállna a bolha holdba. Ám de ott röppent el épp a gonosz veréb, csak megrázta a fejét. Mindez, mondta, nem elég. Ha a bolha madár volna, szárnya volna néki, tolla. Ugrott a bolha a házba, be a szobába, az ágyba, ahol 120 bolha lakott. Ajtajukon bekopogott. Megvárta mind, amíg fölkel, s így szólt, toll kell! S a bolhák, mint a héja, lecsaptak a párna héjra. Egy toll kibökődő tokját valahányan közrefogták, neki ment a nagy bolha regiment, addig tépték, addig nyúzták, a tollat végül kihúzták ki az udvar közepére. 60 húzta, 60 tolta. Elől az érdekelt bolha, így kiáltotta verébre.
2: Ide nézd, te csibész! Kétség hozzám, nem hatolhat, itt hozzák a bolhatollat.
0: A veréb csak megrázta a fejét. Mindez, mondta, nem elég. Ha a bolha madár volna, madár tojásokat tojna. Ugrott a bolha az olba. Ott ült kakasné, kotolva takargatta 20 tojását, ne is lássák. De a bolha hozzá lépett udvarolva. Kedves tyúk, bocsánat, jérce, ha velem helyet cserélne, elmehetne szórakozni. Nem fogok én kárt okozni, hogyha elmegy egy kicsit a tojáskák. Ó, mi szépek, ó, mi drágák, észre sem veszik.
3: Bolha szóval addig győzte, hogy a tyúk egy kakas szóra elszaladt a szemétdombra.
0: Tojások közt legfelsőre felugrott a bolha, onnan kiáltotta.
2: Kat, ide nézd, te csibész, elhiszed-e, hogy madár vagyok?
0: A veréb csak megrázta a fejét. Mindez, mondta, nem elég. Ha a bolha madár volna, gyönyörű szépen dalolna. És a bolha, ahogy csak lábai bírták, fölkereste a pacsirtát. Elmesélte, hogy dalolna, de a hangját elvesztette, nincs idő, hogy megkeresse, mert többfelől sürgetik, bolha nóta kell nekik. A pacsirtát arra kéri, hogy a hangját csak egy napra adja kölcsön, jó kamatra, visszahozza, megígéri. Nevettében a pacsirta, még a könnyét is kisírta. Ó, te bolha, ó, te banga, belül van a madár hangja, senkinek sem adhatok kölcsön abból, jó napot! De a bolha tovább kérte. A hangversenyt megígérte, kárba veszel annyi költség, a pacsirtát meg ne sértse, háta mögött bújjon el, s azt hiszi majd a közönség, hogy a bolha mögött bújjon el, s azt hiszi majd a közönség, hogy a bolha énekel. Nevettében a pacsirta még a könnyét is kis

Két hét múlva Harkály Olga kidobolta. Mindenkinek illik tudni, ha egy barna ugribugrit lát, bármilyen nagyot ugrik, s bárha volna páva tolla, struc tojásokon kotolna. Nem madár az, csak is bolha.

0: napot kívánok! Menetjegyeket, bérleteket kérem felmutatni. Egy szíves az a csokorrufival, menj kicsit arrébb. Ja, köszönöm. Te, ne nyalogasd az ablaküveget, ha nem látod, milyen kocos. Lufi, de ez egy kampó.
1: Szeretnénk megkérni az utazó közönséget, hogy a nagymarha mele miatt deformálódott simpára a várakozók és egy mazza segítségével próbálják meg helyre ráncigálni a szerelvényt. Kaller professzor mutatja.

kifogyott már a padláson a jó kolbászétel. Rakd szekére két pár ökröt, fogd be négy zsák lisztet, eredj velük a malomba, hoztok, amit visztek!

tanár ül a parton, s mint a szesz gyár úgy pipál. Ráköszönök, szép jó estét, fényes délben senki pál. A minap még itt elláttam, hová lett a malma? Egy-kettőre megkerítse, él rá vagy halva. Mondja erre, víz a malom meghűlt a sok víztől. Reggel, este, éjjel, nappal, köhécsel meg prüszköl. Láza is van, s dézsányira földagadt az orra. Elment ám a korcsomába egy kis forralt borra.

húsra. Noszat nyomban leütötte, aztán meg is nyúzta. Nyársra húzta, megsütötte, istenesen bevett. Mondta is, hogy nem kóstolt még ilyen.

Úgy szálljon hozzád ez a dal, mint csillagfénye alkonyórán, szelíden, csöndesen mosolyogván, te szép, te kedves, fiatal, úgy szálljon hozzád ez a dal. És úgy szálljon hozzád ez a dal, mint hófehér galamb az estve, fáradtam, enyhelyet keresve, míg csöndben zörren az avar, úgy szálljon hozzád ez a dal. Ne legyen soha ez a dal búgó sirelma bánatomnak, én hordozom csak, én tudom csak, sugaras, rózsás fiatal, mint te, olyan épp ez a dal.

Az évek jöttek, mentek, elmaradtál emlékeimből lassan. Elfakult arcképed a szívemben, elmosódott a vállaidnak íve, elsohant a hangod, és én nem mentem utánad az élet egyre mélyebb erdejében. Ma már nyugodtan ejtem a neved ki. Ma már nem reszketek tekintetedre. Ma már tudom, hogy egy voltál a sokból, hogy ifjúság, bolondság. Ó, de mégis. Ne hidd szívem, hogy ez hiába volt. És hogy egészen elmúlt. Ó, ne hidd. Mert benne élsz te minden félrecsúszott nyakkendőmben és elvétett szavamban, és minden eltévesztett köszönésben, és minden összetépett levelemben, és egész elhibázott életemben.

csak sorra, és a fiú az ablakban állt, és a vagonban nevettek rajta a harcedzett vér katonák.